0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió, ez csak igazi mai sláger, megy éjszaka is hajnalban is. Hazai kedvenceket is hozok, most például Metzger Vikit és a Gabriel Dancerrel közös One Kiss-t. Ezt a dalt lehet hallani például a Szegedi Ifjúsági

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy. Most például az a zene, ami a foci VB ideje alatt, hát szerintem ugye a tudatalattinkba bekúszott, anélkül, hogy észrevettük volna, Shakira, Burna Boy és a Die Die. Több mint egy hónapja vége a foci VB-nek, de a dal itt van velünk, és ugyanúgy hódít tovább. Például 9. hetét tölti a Billboard Global 200 lista élén, 40,3 millió streamet is elhagyott már. Ez a Billboard Global 200 sláger lista a világ több mint 200 országából származó online streaming és digitális eladási adatok kombinációja alapján áll össze. Ebben nincsenek benne a rádiós játszások. Hát ez nagyon nagy dolog. 9. hete az első ezen a Billboard Global 200 slágerlistán. Ez a dal. Die Die, Shakira és Burna Boy a folytatásban.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a következő órában is. Köztük napjaink legsikeresebb Z-generációs német előadói is. Elhozom Loi újdonságát, az egészségpercek után pedig Kamrát barátunkkal kezdünk. Azt a dalt hozom, amit élőben előadott tavaly a stúdiónkban. Be Mine, eztől nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy fesztivál szezon finisében is, és hát közben eszembe jutott, hogy nagyon sokan hát boslábolnak ki fesztivál betegségekből, ugye Rádió 1-esek. Kint voltunk egy hétig, bulikáztunk, jó nagy volt kint a por, aztán ilyenkor az ember olyan könnyen összeszed ilyen felső légúti betegségeket. Hát szegény Lóllyal is pont ez történt, akit a folytatásban hozok, az aktuális dalt, a David Puentes-zel közös Golden Summert, életében először le kellett mondani a koncerteket emiatt. Jó bulás, Lóllyal, szeretünk!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korá

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is, és ezekben a percekben is zajlik a buli a Szegedi Ifjúsági Napokon a Rádió 1 arénában. Pulmex szettje után Jauri. Hát ő fogja zárni a mai line-upot, de minden aktuális line-up, vagyis DJ beosztás megtalálható például a Facebook oldalunkon, az Instagram oldalunkon, és egyéb fontos hasznos tudnivalók a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Így indul

0: megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kismár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

felejthetetlen bulik Szeged szívében, kint vagyunk két helyszínnel is a Rádió 1-es DJ-kkel, 5 órától indul a buli a Rádió 1 stégen, hát ezt vehetjük egy ilyen elég komoly alapozásnak, aztán este 11 órától másnap hajnal, illetve már reggel 5-ig a Rádió 1 arénában folytatódnak a bulik, természetesen kizárólag Rádió 1-es DJ-kkel. Érdemes böngézni a Facebook, Insta oldalainkat, mert mindig frissítjük a napközbeni DJ felhozatalt. Most pedig olyan nemzetközi DJ-k a folytatásban, akikkel kezdtük az idei szezont a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Swiss Disco, Sam Felt, Rehabbel együtt, ez a Sleep Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, egy igazi díva és egy nagyon menő DJ producer a folytatásban, Jennifer Lopez, David Guetta és az aktuális kedvenc Save Me Tonight. Ünnepelt a napokban Jennifer Lopez, mert hogy egy korábbi dala, ez

Floor, a Pitbull közös dal átlépte az 1 milliárdos játszási küszöböt a legnagyobb zenei streaming oldalon. Úgy fogalmazott, hogy azóta gyakorlatilag egy új parti nemzedék felnőtt, és borzasztó a hálás, nagyon-nagyon meghatódott, hogy ez most megtörténhetett vele. Jelenleg ez a dal ostromolja a slágerlistákat. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. The Fate of Ophelia, Taylor Swift dalát hozom. Hát akik nem értik még mindig ezt a Taylor Swift varázslatot, sokan vannak így. Ez a dal is csak egy újabb bizonyíték az énekesnő hihetetlen nagy varázs erejére, mert hogy Shakespeare-re utalni, Fate of Ophelia, és aztán toplistás dalt gyártani ebből a témából, hát ezt tényleg nagyon kevesen tudják. Taylor Swift-en kívül lehet, hogy senkinek nem érdemes próbálkoznia vele. Persze most is sztár producerekkel dolgozott az énekesnő, bevált, és már sokat bizonyított producerekkel, például Max Martinnal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Megújul a Láncír utcai sportáltalános iskola a Dílárfogás Kiskunhalason, a madárvonulást is befolyásolja a klímaváltozás. Demeter Dia vagyok. Több ütemben csak nem 1,2 milliárd forintból újul meg a Láncír utcai sportáltalános iskola. Erről írt közösségi oldalán Kecskemét polgármestere. Szemerei Népataki Klaudia közölte, a tornaterem felújítása már zajlik a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásának köszönhetően. A munkálatok elsősorban a tetőfödém teljes rekonstrukciójára irányulnak. Az iskolai sportpálya is megújul az Aktív Magyarország program keretében, a létesítmény rugalmas gumiborítást kap. A tervek szerint mindkét fejlesztés elkészül az év végére. Hazai és uniós forrásban zajlanak majd beruházások a környezettudatosság jegyében. Várhatóan jövőre esőkerteket alakítanak ki, a burkolt területeken vízelteresztő anyagokat használnak, és csapadékvíztározó tartályokat is beszereznek. Szintén 2027-ben zajlik majd az iskola épületének felújítása. A munkálatok kiterjednek az energiahatékonyságra, az épületgépészetre, az elektromos hálózatra, a belső építészetre és a futópálya felújítására is. Újabb díler kezén kattant a bilincs. A kiskunhalasi rendőrök egy helyi férfinál tartottak házkutatást, miután úgy értesültek, hogy kábítószert értékesít a városban, illetve a környező településeken. A kábítószer gyanús anyag mellett a rendőrök készpénzt, valamint a kábítószer értékesítéséhez szükséges eszközöket is lefoglaltak. A férfit őrizetbe vették, írja polisz.hu. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is, kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület Monitoring és Kutatási Osztály vezetője.
3: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot.
2: Túlnyomóan tisztán derült időre készülhetünk ma sok napsütéssel, időnként növekedhet meg kisé a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem várható. A keleti szél ugyanakkor élénk erős maradhat, a legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 30-32 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett időnként lehetnek kisebb felhősödések, szeles időben a legmelegebb órákban 30-34 fok lesz.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hozom már is az óra showmennyét, Accentet, akinek a zenei utazása 90-es évek közepén kezdődött körülbelül. Erdély északi részén DJ-zett, és pár évvel később már volt az Accent nevű zenei duója, ami mostanra ismét egy egyszemélyes show műsor, és hogyha nem a zenei fellépések miatt utazik, akkor is szívesen repülőre pattan, de akkor már a családjával imád új helyeket felfedezni. Egyébként meg nagyon szeret a stúdióban is lenni. Jön már is a Don't Leave a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. A cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Nagyon szeretjük őt, egy ablakon bekukucskáló férfi tartja félelemben a nyíregyháziakat. Szemtanúk szerint a férfi kerékpárra járja a belvárosi lakótelepeket, majd arra állva bámul be a föncinti lakások ablakain. Egy fiatal nő arról írt a Facebookon, hogy szombat este hozzájuk is be akart jutni ablakon keresztül, de elkergették.
2: De várjál, ő be is akar mászni, vagy csak kukkolt?
1: Ő be akart mászni, kukkolt, igen. Aha. Sokan osztottak meg a férfiről fotót, illetve videót, viszont senki nem tett még feljelentést.
3: Nem, mi történik ott nálatok? Nem látod sem, hogy bejebb kellett hajolni. Hát most érted, hogyha nem, nincs műsor, akkor nem vált a csatornát?
2: Hát de azt mondom, hogy mész tovább.
3: Azt csinálja, hogy a biciklit neki támasztja, és akkor felmászik a biciklire, és akkor onnan a nyitott ablakokon bekukucskál. Hát de nem ilyennek kell ijeszgetni a gyerekeket?
2: Hogy jön a biciklis bácsi.
3: Kimegy a wifi, meg benéz a kukkoló.
2: Na, hát hol el a szennyesedetben, jön a kukkoló.
3: Így van, így van. Szerintem nem tudom. Nem csinált még semmit, amire azt tudnám mondani, hogy ez leírja az ő teljes skáláját.
1: Spektrumát, van, hogy még nem tudjuk, hogy mit csinál.
3: Igen, tehát most még egy megfigyelési állapotban figyeljük a megfigyelőt.
1: Ő mit csinál? Ő rabolni akar? Vagy ő csajokat néz? Vagy, tehát biciklire állok, benézek. Benézek egy lakásba, hogy azt ki lehet-e rabolni.
3: Vagy keres valamit.
1: Vagy keres valamit, vagy nőket
2: a
1: néz.
2: A sajátját keresi? Vagy a tiédet?
1: Benéz, hogy Mizu, mi baj mindegy. Van abba kérdezni.
3: Szerintem egy érzést keres. Benéz ilyen családokhoz, és nem ez. Amit a Slidersben tudod, hogy mindig dimenziókat vált, és keresi azt, amelyik a sajátja.
1: Igen. Mi van, simán vak? Kérdezi valaki. Miért vetjük el?
2: Hogy biciklizik?
1: Hát, ez egy jó kérdés.
2: Akkor viszont nagyon ügyes van.
3: Hogyan teszel különbséget egy Mikulás meg egy kukkoló között?
1: Egyébként igen.
3: Hát, a szándék az honnan tudod?
2: Mert a kukkoló az ablakon jön, a Mikulás a kéményem. Ennyi.
3: Nem Nyíregyházán.
1: Nyíregyházán mindenhonnan minden jön.
3: Ebben a hőszivattyúk megjelenésével megjelentek a másfajta a Mikulások.
1: Nem akarok semmi rosszat, csak kíváncsi vagyok, írja Kazi. Ha látom, hogy benéz egy ember a biciklin a lakásomba, én felléphetek ellene? Elzavarhatom? Vagy megverhetem? Vagy
3: ellene lépnél fel? Neki lépje fel.
1: Igen, felléphetek neki. De hogy itt vagy, akkor hát
2: az van, amilyen fegyverrel támadnak, te olyannal támadhatsz vissza.
1: Hát
2: de ebben az esetben biciklivel visszanézel.
1: Intimitás közben zavar. Én mesztelen vagyok. Én ott járkálok. Egyszer törőközőben. Kenem a vajas kenyeret. Akkor na, csinál rólam egy fotót, tessék. Akkor már felléphetek
3: nem
1: ellene.
3: Nem olyan típus.
1: Nem, ez nem az a típus? Nyíregyházán nem csinálod velük?
3: Nem. Egy klasszikus analóg karakter. Tehát, hogy láttam a nadrágját és a pólóját, és ő biztos már fotót készíteni rólad. Ő csak benéz, és véleményt formál.
1: Ja, te már láttad a videót? Megnézted? Hát, ha valami földi.
3: Meg.
1: Azt hogy nem a családból valaki.
3: Azt akartam, hogy nézzük meg, hogy Péter tudjuk-e, hogy hol van, és aztán utána meglátjuk, hogy mi újság. De viszont ezzel lehet motiválni a gyerekeket, hogy porcivózzanak ki az ágy alatt is, mert jön majd a kukkoló, benéz, azt mondja, na hát ide be se jön.
1: Hogy itt milyen kupi van. Igen. De valójában minden városnak, meg minden falunak megvan így a kellő bolondja. Tehát ugye ott volt a pécsi ember, aki autókkal gyalázott meg. Nem, a Szeged volt.
2: A Szeged
1: ott a pécsi ember. A pécsi volt az, aki leszette az autók tankját, és szeretkezett az autókkal. Ez létező történet.
3: Romantikus karakter.
1: Szentendrén most van megint egy dolog, felbukkant, és szentendrei csoportokban osztják most nagyon durván, hogy évekkel ezelőtt volt egy nő, aki éjjel volt kint az utcán, fehér lepelben közlekedett, és különböző erdős részeknél látták Szentendrén.
3: Ez én őt keresem a macskámat.
1: igen.
2: Jó, de minek a lepel?
1: Ezt aludjál már éjszaka most már tényleg.
3: Mert nincs kedve felöltözni, és magára látotta a lepedőt.
1: Eltűnt, és most a Szentendrén csoportban írják, hogy újra felbukkant, a lepelben látják, Szentendre környékén, források környékén, és senki nem tudja, hogy ki ő, ijeszgeti a szentendreieket. Ezt elhiszed?
2: Hát beteg, hát összeszarod magad.
3: De a szentendreiek amúgy is ijedősek, nem? Tehát ezért...
2: Hát mitől félnek?
3: Hát a macskakövektől nem félnek, azt tudjuk.
2: A Dunától se félnek.
3: Igen, de hát arra vannak a töktől félősök is, nem? Az is az a régió.
1: Figyelj, felbukkant a tiszta fehér ruhát viselő néma alak, éjszaka járja a Bükkös patakot, ott van a fotón, Bükkös Major lakótelep környéke, és halálra ijesztegeti az ott lakókat. A legnagyobb szentendrei Facebook csoportban hétfőn este egyszerre került pánik, és lincs hangulatban egy rakás ember, szeretnék elkapni, hogy ő kicsoda.
3: Tőle ijednek meg.
1: Nem fosod össze magad, ha ez rád.
3: Nyíregyházán belőle igazi mennyasszonyt csinálnának.
1: Nyíregyházán azonnal kapnád bököt.
3: Majdnem háromkor megjelenne a kert aljába belőle, hamar nagyon mennyasszony lenne, mondom.
1: Igen. Érted? Nekünk itt Pesten volt a kőbányai csávó, aki ráment hajléktalanokra és finoman boldogatott őket. Szentendrén van a fehér lepelestő. Minden helyen van valami őrült akkor.
2: Közben megérkezett egyébként a megoldása, hogy hívják olyan nyíregyházi biciklis csávóra, hogy ő tulajdonképpen ugye egy tájföldi, vagy nem tudom milyen már volt futár, és nem találja a címet. Na, hetek csak azért nézve, hogy van-e mit enniük.
1: Hetek óta keresi, akkor... igen, egy kiült pizzával, és egy nagyon megkeményedett rizottóval, hogy hetek óta próbál címre menni. Igen. Szóval valószínűleg akkor tényleg ez van, hogy minden helységnek, minden városnak, minden falunak megvannak a kis őrültjei.
3: De nem érzitek a versengést ebben? Hogy felütötte a fejét a nyíregyházi.
1: Igen,
3: gyukoló,
1: és jön mindenki.
3: Rögtön kinyújtózhatta magát a Szentendrei. Na!
1: Mondom azért. A következő, Joe küldte nekünk. Figyelj, nagy tétény. Ott nagy a következő. Tétény, van egy harisnyás, maszkos ember, aki bemegy kertebe. Nem mondta, hogy nem jó arcok. Ő nagy tétényben van, harisnyát vesz a fejére, nem lop el semmit, csak bejárkál nagy tétényben családjáz a kertjébe. Na?
3: De harisnya
1: van a fején.
3: A fején van?
1: Harisnya van a fején. Két
3: ilyen combfixbe. És látjátok, hogy van Csornán is macskanő. Nyitott autóba szokott. Csornán macskanő. Nyitott autóba szokott turkálni.
1: Csornán van. Ráckevén néha látják Batman-t. Ne. Mondom, na, írjatok, drága hallgatók, jó? Tehát nézzük meg akkor, hogy kisebb falva, kisebb városok, kinek milyen csodaszere van.
3: A Ferencvárosi nyest.
2: Igen.
3: Azt akarok lenni.
2: A besurranó?
3: Kábelget fog rágni.
1: Nyíregyházi emberünknek már neve is van, a nyíregyházi szurikáta. Fölmegy, körbenéz, fölmegy, és megvan. Igen. Püspökladánynál a négyesen. Van egy bácsi, aki kint ül 2-3 között, egy bekötő úton, és csak nem csinál semmit, csak nézi a forgalmat.
2: Megfigyel.
1: Jó arcok.
3: Délegyházán van Pumukli,
1: ne.
3: Aki baltával veti szét a postát, és az autókat is mesztelenül, autók között mesztelenül bringázik.
1: Várj, de elemezzük, te Pumuk, miért Pumuk vörös hajjal van, és mesztelenül bringázik, adom, jó arc. Tehát már eleve nem lehet rossz fej.
2: Ó, nyilván, becsípődik a cucc.
1: Nyilván te ilyes.
2: És nem? Tehát, és
1: mit
2: csinál? Nincs neki.
1: És baltával?
3: Baltával veri szét a postát. Az autókat is mesztően bringázik.
1: Teljesen. Kumadaras, figyeld? Kumadarason. Nem tudjuk, hogy ki ő. Neki az a happy, hogy alsógatyát húz a fejére, és úgy járkál. Nem, semmi rosszat nem csinál. Nem árt senkit. Alsógatyát húz a fejére, és úgy járkál. Ő a kumadarasi ember. Mindenhol van valaki. Tehát, hogy ez...
3: Budapestiek írják, hogy tídeni van.
1: Igen, tídeni van mazman. Ő még nyomja ezt a maszkos történetet? Neki még
2: igen,
1: ez van?
2: Igen.
1: Gyerekek, Tatabánya, higgyétek el, csak ilyenek vannak. Tibi küldte nekünk.
2: Sűsáv kóka, mesztelen futófantom. Mesztelenül fut. Micsoda szabadság, gyerekek.
1: Megbolondult, mindig is bolond volt, tök normális, csak mesztelenül fut, és utána egyébként elmegy hétköznap, és elvégzi a normális dolgát. Mit csinál? Miben van, aki mesztelenül fut szerinted? Hova teszed?
2: Igen, hogy például családapa dolgozik, tökre rendben van minden, de a futást ő így
3: képzelje. Milyen nehéz neki úgy élni, hogy ott van a lába között az legnagyobb kincse, és senki sem látja.
1: Igen. Mondom a következőt, Siklós, tessék, mit csinál? Van egy pasi. Sokan tudnak róla Siklóson, beugrál a nyitott ablakon, és néz téged álmokban, van, amikor rágyújt egy cigire.
2: Hát azért az, na, és te fölébredsz, és ott dohányzik fölötted a csávó.
3: Istenem, és fonyódon a halőr, aki bokornak szokott öltözni, hogy elcsibja a huligánokat.
1: Ne, figyelj, zseni a téma, imádom. Igen. Nagy harsány, dáj-dáj, Sanyi.
3: Dáj-dáj,
1: Sanyi, nagy harsány. Mikor főutcán mennek a kamionok, elkezd kiabálni, dáj-dáj, és neki szalad a kamionoknak. Most ilyen a következő írás, sajnos rossz vége lett. Kiváló ember voltál, Sanyi, nagyon sajnáljuk a történetet. Aztán elküldte egy hallgató, igen, hogy hát ennek nem lett annyira. Jobb, mondom, tessék, nagy kanizsa.
3: Igen.
1: Oké. Okay. Mad Max ruhában. Nem tudom, milyen a Mad Max ruha. Kisminkelve klumpában sétálgat.
2: Jó. Megvettük.
1: Ugye, hogy megvettük? Működik. De mi a Mad Max ruha? Mi a Mad Max ruha? Mi az a Mad Max ruha? Mit csinál?
3: Itt van tépe, le van így lakva. Ilyen, tudod, ilyen csimbókokban áll rajta. Nem? Tehát ilyen...
1: Aha, tehát ilyen klumpában megy. Tisza Várkony, figyeld. A csávú nyáron egyszer alsógatyában kiáll a főút mellé a sarokra, számolja a kocsikat. Megunja eltűnik, 20 perc ma visszön, és folyamatosan számol.
2: De miért alsógatja?
1: Tehát, hogy tehát azt, hogy a kocsikat számolás, számolás teljesen okay, normális, hogy miért van alsógatyában.
2: És télen nincs, azt írd már még meg, légy szíves.
1: Szigetszent Miklóson van horpi.
3: Horpi.
1: Van egy horpadás a homlokán. Nagyon ismert arc a környéken, elméletileg lefejelte a hévet.
2: És kisiklott a hív.
1: Hát én imádom ezeket a sztorikat. Horpi. Úristen, velük de kellene egyszer. De Horpi cuki.
3: De spanyolok szoktak így beszenelteni, hogy a legnagyobb hiányosságodra mutatnak rá egy, a legkegyetlenebb módon.
1: Igen. Kunszent Miklóson még ismernetek kellene Csöcsös Ágit írja nekünk egy hallgató. Műdildóval fürdött a szökőkútban, és a kutyáidba bakocsizta.
3: Én nem tudom, engem ez ezen, engem... nem tudom, mi vár rám a jövőben, úgyhogy...
2: mi szeretnél lenni ebből?
3: Figyelj, minden benne a paklival.
1: Figyelj, én, engem ezek nagyon szórakoztatnak ezek a történetek. Én imádom a helyi bolondokat. Valahogy, ebben, ha kedvesek, akkor egyébként én nagyon szeretem.
3: Miért a Balkányban lakó piton?
1: Igen, jó, tessék, mit csinál? Mit
3: csinál? Nem írják, csak azt mondják, hogy nem csak piton.
1: Jó, csak mondd el a nevét, ha ott van, megpróbálják kitál, mit csinál. Tessék, van név?
2: Igen, de árulkodó táncos böske, ugye? Tehát, hogy tudod, hogy táncolva sétál, nem ez a gond. Körszakállos.
1: Most miért kell mindenbe belekötni? Most kit érdekel, érted? Ha jó csáj, kit érdekel, hogy körszakálla van?
3: Amúgy szerintem ennél csak növeli az értékét a körszakállat.
2: Ugye, különleges eszencia.
3: Igen. Meg amiért nem szeretem, azt mondom, kicsit szirogatja az arcodat a másodnak a szakállat.
1: Jaj, nagyon, úristen, nagyon szeretem. Hát én tízig tudnám olvasni. Szóljál még rá.
3: Jászberényi Eszmeralda,
1: tessék.
3: Itt megkeressük, YouTube-on felvonáltalak.
1: Szolnoki vasútállomás, nagyon sokszor látják, csávó szoknyában tobban. Eszmeraldának hívják, sokszor felbukkan a szolnoki vasútállomáson.
2: Csorvás.
1: Jó, igen.
2: Csorvási település. Ez is Békés megye egyébként.
1: Jó, hát ne felejtsük, azért ott volt egy kis baj.
2: Volt. Úgy hívják, hogy Újpest. A csávót belecsapott egy villám, és azóta egy szekrényben alszik.
3: De miért szekrényben?
1: Nincs, és túlélte.
2: És túlélte. A csávó azóta szekrényben alszik, és így hívják, hogy Újpest.
3: Ez nem szekrény, ez egy Feredék Kalitka. Elmondanám
1: sírok, neked? Sírok. Azóta igen, fél, hogy belecsapott a villám, a szekrényben van. Puszta mérges?
3: Ez a követő, vagy ez még a helyszín?
1: Nem, ez a helyszín. Van egy kocsma, a Sivatag Vége Italbár. Ugye már ez önmagában már szenzációs. Ott van egy faszi, Guppi névre hallgat. 4 hosszú lépés után lemegy halba, és onnantól kezdve nem kommunikál, csak mutogat, és itt van a szár.
2: És gondolom, dűn lett szembe. Még 90-es évek Leheltér, Szipus Kincsó, a neve sokat elárult.
3: Úristen, ez egy csodálatos név.
2: Igen, tessék, és az volt, hogy ő ugye cigit tarhált az arra járóktól, de cserébe azért adni akart valamit, tehát produkciót, és ha adtál neki egy szál cigit, akkor egy szó nélkül a mellette álló nővérét lekaratézta.
1: Nincs ilyen. Itt őzünk egy kicsit Bishop Sanyinál, és akkor...
3: Bishop Sanyi.
1: Jó, egy kicsit a diózsenői Bishop Sanyinál egy picit megint időzhetünk. Kocsmában tudja a késes trükköt az Alien 2-ből. Ugye ott a Bishop a robot, aki elővette egy kést. 2 rövid után kikapja a pillangót a zsebébe. Pillangó a zsebébe. És már mehet is a rulett. Bishop Sanyinál hívják a diózsenői kocsmában. Egyfajta látványosság. Jó. Na, tessék, igen.
3: Én tudod, ki küldenék rá Bishop Sanyira?
1: Jó, kivel überelni Bishop Sanyi?
3: Nem, a Bishop Sanyi azt akarom, hogy mérkőzzön meg Pikpak Gyuszival.
1: Ezt nem bírom.
3: Juszi Miskolcon a fehér elefánt presszóban veri agyba fűbe az idegen vendégeket.
1: Nem ott, hogy nem innál meg ott egy feles. Gyuszika, gyere ide, bejött egy idegen, megérkezik Pikpak Gyuszi, és azonnal elintézi őket.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Paki termelés kezdődik a csalános igénygyűjteménynél, sikeresen zárult a vándortábor szezon, ellenfelet kapott a KTE a Magyar Kupában. Demeter Dia vagyok. Fakitermelési munkákat végez szeptemberben a Kefag ZRT a Kecskemét közelében található kísérleti célú csalános igénygyűjteményben, közölte az erdészet. A beavatkozást az állomány egészségi állapota indokolja, a területen található akácis szürke nyárfák, mintegy 80-90%-a ugyanis elpusztult, a kiszáradt fákat távolítják majd el. A munkálatok az 52-es főút és a mellette húzódó kerékpárút környezetét is érintik. A beavatkozás alatt gépek és faanyagszállító járművek közlekednek a területen, és időszakos zajhatásra is számítani lehet. Az arra járóktól fokozott óvatosságot kérnek, és azt, hogy tartsák be a kihelyezett figyelmeztetéseket, ne lépjenek be a lezárt munkaterületre. A fakitermelés helyén tavasszal üzemi fafajta kísérlet indul, amelyben a fekete fenyő mellett az aleppói fenyő alkalmazhatóságát is vizsgálják a szakemberek. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, hogy a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: Megvan a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójának párosítása. A Kecskemét a Tatabánya ellen lép pályára idegenben. Az ellenfél az MB3 északnyugati csoportjában ezüstérmes volt az előző idényben. A jelenleg futó kiírásban 4 kör után a 6. pozíciót foglalja el, írja honlapján a KTE. A fordulót szeptember 12-én és 13-án rendezik, végleges kezdési időpontról később születik döntés. Túlnyomóan tisztán derült időre készülhetünk ma, sok napsütéssel, időnként növekedhet meg kisé a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem várható. A keleties szél ugyanakkor élénk erős maradhat. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 30-32 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett időnként lehetnek kisebb felhősödések, szeles időben a legmelegebb órákban 30-34 fok lesz.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó, szelíd motoros, Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsi!
1: Na már itt is vagyunk, és hogy elment ez a hét? Már csütörtök, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Eszter, jó reggelt!
2: Hello,
1: kis pihi gyerekek, nem? Hát megyünk ki a holnapot. Hát most mit izélünk ezzel? Hát
3: korrekt. Most... Szerintem tök korrekt, nem is voltunk Szabin már 4 napja.
1: Ennyi. Hát persze.
2: Be is vagytok feszülve, látom az arcotokon kicsit.
1: Igen.
3: Na mit szólsz, hogy összeöltöztünk neked?
2: Na, az most nagyon sok vizuálisan, amit látok, az az igazság, hogy itt két kigombolt sejeminges, vagy nem sejem, mi ez?
3: Géz.
2: Nem géz.
3: Dehogy
1: nem. Lemvászon.
3: Lemvászon.
2: Géz.
3: Hát ilyen gézing, lemvászoning. Könnyű
1: fehér
3: nyári.
1: Fehérbérkeztem.
2: Mindenkettel úgy néztek, mint aki egy latin lover továbbképzésre érkezett.
3: Közösen voltunk. Tudod, hát Júli viszi ugye Annát Sellő tanfolyamra, mi latin lover képzésen voltunk.
2: Én még soha nem láttam ilyen szépet.
1: Na most mondom, mindenkettel fehérben.
2: Ez a két kiszökött melszőr ott, tehát csodálatos.
1: Én egy kicsit füstszagúan, de meg vagyok.
3: Mi volt tegnap?
1: Tüzeztek a gyerekek, és én már zuhanyzás után voltam, úgyhogy mondtam, én ezt még egyszer nem, meg ilyen csillagnézés, meg minden, és hát rám jött, úgyhogy kellemes füstben vagyok, gyerekek, kellemes füstben vagyok, de szép fehérben. Nagyon szép csillagos este volt tegnap, úgyhogy lehetett nézelődni.
3: És most is lehet majd, az megvan, hogy
1: nagyon sok van.
3: Holdfogyatkozás lesz éjszaka, és 4:30-kor kezdődik, tehát a mi kelési időszakunkban, úgyhogy Eszter is kiáll majd a 7. kerületi birodalmába, vagy 9. vagy 8.
1: De ráadásul teli hold, várjál, tehát hogy nagyon komolyan, ha azt látszani fog, az jól fog látszani, mert hogy teli van a hold, tegnap néztem, vagy majdnem teli.
3: Mondom, majd neked, igen. 80%-os eltűnése.
1: A 100%-os holdnak, mert hogy teli holdnál kezdődik.

0: Mi?
1: Semmi.
2: Befejeztem a Sopranost, amúgy nem most, még nyári szünetben.
0: De hát annak Péter is örül, kicsit Sopranost esténként az...
2: Befejeztem, mondom, befejeztem. Nincs több Sopranost.
0: Ja, nincs több, akkor nem mert kicsit Sopranost minden este, azért hát irigykedünk.
2: Hát ezt
0: nem, nem kell soha. 5-10 perc Sopranost, és szerintem hamarabb.
2: Ezek 60 perce Sopranostok voltak, csak mondom.
0: 60 perce Sopranost.
1: Ilyen a főnök.
2: Hát a maffia az ilyen.
0: Az nem tudod kire gondolni, vagy mi volt?
2: De mindig van kire gondolni, ugye?
0: 60 perc, nem viccel, közérbe elmegyek, lezuhanyzom, kétszer szívok egy cigit, hanem 60 perc.
1: Hogy
0: bárgy
1: lett az birri? Mit tud hát ez ennyi, a férfi?
2: Hát ennyi, naponta két részt is megnéztem, nem
0: dupla Sopranost. Én meg szalonnál sütök a gyerekkel.
1: Rögtön egymás után volt a Sopranost, vagy volt egy délelőtt, és volt egy este?
2: Ilyen, kimentek pisilni?
0: Hát ez hihetetlen. Komolyan, én meg csillagot nézek, meg tüzezek, érted?
1: Az se rossz.
0: Itt meg dupla Sopranost van a 9. kerületben.
2: Hát látjátok, kinek mit osztott?
0: Hát komolyan mondom, van ilyen.
2: De hát az inaktív karaktereknek nincs szüksége már semmilyen inputra, úgy hallottam. Azok már megoldják magukat.
0: Néha megsimogatják. Az égre látunk két ilyen kókat, hullott csillagot, de jó, ma is jó volt az elmegyünk aludni.
2: Néha megsimogatják a döglött macskát, aztán nem is tudom, hogy hogy is van ez, na mindegy, szóval örülök neki, hogy jól vagytok, srácok.
0: Jó.
2: Igények még, engem a szemetek még kívánja a jót.
1: Engem ez feldobott. Csavarodni, tudod?
2: Igen, hát tudom.
1: Szóban.
0: Macskákat senki nem kezdte el? Ricky Gervais macskás sztoria még, nem?
1: Zsula.
2: Zsula az egyetlen követőd ebből a táborból, csak mondom neked.
0: Aki túljut a második részen, azzal vagyok hajlandó beszélni. Kezdő első részesekkel.
1: De megnézted a hármas?
0: Nem, én most ízlelgetem a másodikat, de mondom, aki akarja, nézem.
2: És mivel nézed, Google Translatorra?
0: Hát Netflix felirat, mert olyan angol beszélnek ezek a macskák, hogy figyelj, ez a vidéki tájszólásos, szlenges angol-angol.
2: British English, Cambridge?
0: British English, vidéki tájszólással, de Netflixen felirattal nagyon jól hozzák. Csak olyan gyors az egész.
2: De mellett azért ott az egyik gyereked, aki magyarázza neked, hogy apa,
0: persze, ez apa nem, most ez nem vicce, apa most nem kell nevetni, apa jön, megint elbóbiskodták, eljél föl. Apa megint leheted magad. Igen, hát jó, hát kinek a Sopranost, kinek a macska.
2: Hát kinek mi ugye?
0: Kinek ki mit húzott?
1: Úri embereknek is jön az új.
2: És annak mi között van neked az úri emberekhez?
1: Ne, hát az is gengszteres, tudod, hát, a Gáldicsi.
0: Ilyetek meg, a Juli mondott egy jót, és arra kezdtek ráfűzni, az jó lesz.
1: Jót, nem.
0: De kézzeld el, hogy jó lesz, csak annyit mondok, várjál egy kis ajánlóba, annyit mondok, hogy a Netflixen a millió dolláros titok. Jó?
1: Aha, millió dolláros titok.
0: Anna, tudja, már bólogat, úgyhogy már láttad, már tudod, már nézed. Jónak tűnik.
2: Jó.
0: Jó? Jó karakterek, ki hogy bírja a nyomást, ki hogy reagál. Jónak tűnik. Szerintem szeretnétek.
2: Nem tudom, hogy el tudok-e fogadni bármit tőled ezek után. Ezek millió után, dolláros titok.
0: Hogy ajánlottam ezt a Ricky Gervais-es macskás őrületet?
2: Igen, én nem tudom, amúgy én a Ted Lasso-t nézem most még. És
0: arra sokan ráfűznek.
2: Nagyon
0: igen.
2: Jó a Ted Lasso, az igazság, mert hogy kedves, és mégis nagyon-nagyon szórakoztató, és jó benne a poénok.
0: Valamiért többször neki mentem, de lehet, hogy neki megyek újra. Egyszer, hogy van ez a sorozat, hogy tudod olyan, mint egy jó desszert. Vagy elkap, vagy nem. De ha nem kap el, holnap újra megpróbálhatod, mert lehet, hogy holnap olyan hangulatban vagy, hogy elkap.
2: Szerintem, ami neked szóval... tetszene, és ilyen régebbi sorozat, és neked...
0: Az a Guldenburgok öröksége.
2: Igen. Szomszédok.
1: A pult mögött.
0: A klinikák 326. részét, ha megnéznéd, akkor az igen, biztos jó lenne.
2: Igen, ilyesmire gondolkodom, de nem, hanem a Shame lesz. Szerintem az neked nagyon belőle.
0: Azt elkezdtem nézni, ez egy családról szó. Igen. Hát, figyelj, pokolidan durva.
2: Az annyira durva, minden részben el kell menned családterápiára.
0: Igen, tehát egy családról szól, ahol mindenki bolond. De olyan szinten bolond a család, hogy megőrülsz. Az apa a legbolondabb, őrült mindenki a családba, és így szanaszét vannak, de valahogy mindig összeállnak. Zseniális, azt láttam.
2: Arra szól, hogy van egy függő apa.
0: Tehát igen, ez bolond mindenki.
2: Egy alkoholista apa, aki ugye körül a gyerekek ilyen szuper parentifikáltak, és mindenki egy rendszer felállt, hogy az egész ugye működjön ez a család. És ugye itt a kisgyerekektől a nagygyerekekig mindenkinek megvannak a simliskedései, a maga feladatai, meg a maga játszmái. Nincs anyuka a képben, az olyan sokáig nem is kerül elő. És az a lényeg, hogy arról szól, hogy párhuzamosan futnak ezek a cselekményszálak, hogy kinek ugye hogyan alakul a saját magánélete. És néha ugye jön Frank, aki meg az egészet lerombolja és tönkreteszi.
1: És akkor megnézed, akkor jobban szereted a sajátjaidat?
2: Nem, nagyon sok mindenre felhívja a figyelmet, hogy amúgy ez, hogy hogyan szabotálnak mondjuk téged, úgyhogy nem is veszed észre, meg hogy milyen maga ez a családi dinamika, meg hogy hogyan lehet kapcsolódni másokkal. Szóval érdekes mód nagyon.
0: Az jó, igen, az egy jó. Én az első évadot láttam, nem tudom, mennyi van belőle.
2: Érzem, hogy nagyon sok amúgy.
0: Tehát sok, az van, hogy nekem is sok volt. Tehát már Fatert meglátod a 26-szor, és már mondod, hogy nem akarod, mert annyira durva a karaktere.
1: Hogy... Rándul a
0: gyomrot. Igen, de tényleg jó. Az de egy jó sorozat.
2: És az elpusztíthatatlan az öreg. Tehát az van, hogy már volt olyan, hogy végstádiumban feküdt a kórház, és akkor is valahogy megmenekült.
0: Igen, mindig túlélni. Ja, gyerekek, ezek jók, ezek, szeretjük ezeket a sorozatajánlókat, mindenki tud belőle

0: szemezgetni. Műsorajánló reggel, kérdezi egy hallgató. Igen, ez jó, ezt higgyetek el, sok hallgató szereti. Csak mondom, ott a szentendrei fantomunk, akiről tegnap elkezdtünk beszélni hét után.
1: Úgy látom, mosott, mert most...
0: Nagyon durván néz ki egyébként, össze-vissza fosnám magam. Igen, én összetojnám magam egy
2: ilyen
0: hotel.
2: Ilyen fehérítőt használ vajon?
1: Igen, ezt amúgy egy kicsit a Szilárd ráülhetne erre azért.
0: Na, de milyen jó témát adott nekünk, ugye? A Ráckevei Horpi, aki egyszer lefejelte a hévet, tehát, hogy és behorpadt a homlokon. Hát milyen karaktereket találtunk tegnap? Hát... Jó kis témát.
1: Durva, látod, ez csak Szentendrén tud megtörténni.
0: Igen.
1: Szentendre az egyetlen hely, ahol az emberek megijednek ettől. Mondom, Szabolcsban egy ilyen nőnek látszó fehérruhás alak végigmenne.
0: Már
1: feleség lenne. Ennyit mondok nektek.
0: Igen, ugye ha valaki nem hallotta a tegnapi adást, beszéltünk a szentendrei rémről, egy nő álltak fehér ruhában, vagy lehet, hogy férfi ijeszgeti az lakosokat, és már ilyen szentendrei csoportokban próbálják kitalálni, hogy ki lehet. Éjszaka tűnik föl, fehér lepel van rajta, össze-vissza fossa magát mindenki.
1: Ettől a korábbi fideszes képviselő van.
0: Igen,
2: mit keres korrupciót?
0: Csak minden este ilyenkor megy haza. De nagyon szégyeli az elmúlt 16 évet.
1: Kopogtató cédulák, vagy kicsit korán. De,
0: igen,
1: de
0: igen.
1: Elég körekező.
0: És hát találgatják, hogy
1: mi
0: ki lehet.
1: Mi az, hogy Lázár van alatta?
0: Én szerintem, hogy már külföldön van. Szerintem, hogy már külföldön.
1: A tanúvédelmi programban.
0: Ő már nagyon messze van. Na mindegy, úgyhogy ja. Így van, gyerekek. Jól van. Na, nézzük akkor gyorsan egy-két SMS-t. GTA 6 bemutató a Netflixen. Az nagyon komoly, gyerekek. Ja, az igen, igen, az egy világvárja.
2: Vagy mi?
0: Hát ez még csak a bemutató, és most lesz majd a GTA 6-nak a premierje. A félvilág ezt a játékot várja, óriási.
2: Jó, de akkor mit mutattak be a Netflixen?
0: Hát gondolom, ma nem tudom, hogyan készült, mit kell róla tudni, mi lesz benne új, nem tudom, ezt majd a szakik megírják. Én a gyerekek miatt tudom, hogy a GTA 6 az
2: szent és sértetlen
0: nagyon várják, és őrület. Őrület van a GTA 6
1: körül. Jött neked még egy jó sorozat ajánló, az Acapulco akciócsoportot esetleg.
0: Az jó, igen, köszönöm szépen.
2: 86-ból.
1: Úristen, de rég láttam ezt.
0: Acapulco, az kicsit, jó Isten, de jó. De jó is az, gyerekek, de jó is az. Ja, jól van. Oké, játékra lehet jelentkezni ma gyónunk.
2: Jó,
1: nincs kibúvás.
0: Akkor beírtam, hogy ugye tegnap nem volt, de ő megörökölte a gyónást, és itt már többen kérdezitek, hogy mi van, meg már izzítanátok, meg már küldenétek. Úgyhogy lehet. Abszolút lehet. Fogunk gyónni. Átkerült már a gyónás 3 hónapja a Csaba pisilek esténként. Jó, ez nem baj, én mondtam, hogy az addiktív, de várjatok ezzel. Csak most
1: ez
0: még csak
1: úgy... De ez már klinikai hírek, mert kérdezem, hogy ez most az, amikor így öreg beteg emberek elmondják, hogy hova vizelnek.
0: Igen.
1: Ez lesz a... Jó, mi, jó, az nekem fog, én tudok menni ezzel. Az. Én akartam azt... is mesélni valamit a múltkor.
0: Azt valaki egyszer elkezdted. Szopránosz,
2: valaki vizelés, hát.
0: Hát kinek
2: mi jut.
0: Kinek mi jutott, így van. Úgyhogy 8 után, jó? 8 után.
3: Hova?
0: Na, és akkor még egy utolsó sorozat,
3: egy utolsó
0: tessék.
3: Sorozat, egy sorozat ajánlom.
0: Nem tudom megjegyezni.
1: Sziszi a hercegnő. Igen.
0: Várjál, valami, most hosszolsz.
3: Laci ajánlotta a Szabi előtt, sziasztok. Az a címe, hogy úgyis megtalállak.
0: Aha.
3: Úgyis meg, I will find you.
0: És ez...
3: Igen, az nagyon-nagyon-nagyon jó. Egy apa, akit börtönbe tesznek, hogy úgymond a fia meggyilkolásáért. És akkor innen majd megy a sorozat. Rohadt izgalmas, nagyon-nagyon tetszett.
0: Aha.
1: Könnyű nyári
3: program. Ne, nagyon jó, nagyon-nagyon izgi, nagyon szövevényes. És...
0: De hol, mi a stream, azt tudjuk? Azt
3: Netflix.
0: Netflix, aha.
3: Igen, úgyis megtalállak.
0: Na jó, most már ezeket föl kell írni, gyerekek, már nagyon sok van. Megjött a vadangyal, köszönjük, még kaptunk egy ilyet is. Oké, gyerekek, játékra, ha valaki érez magába erőt, jelentkezzem. Jó, és egy jó kis fekete-fehérrel, meg egy plusz ajándékkal. Gazdagítjuk. Na most nézd meg, ott van a Migerről is beszéltünk. Olyan jó, hogy minden, amit láttunk az RTL híradójába, azt igazából tudjuk, hogy megbeszéltük. Ott volt a... Leszállt a kifutóra, és úgy katapultált. Láttad? Most már végre én is láttam a videót.
2: Igen, ez még nem vagy volt, nem az első hírek még nem szóltak erről.
0: Igen, ez a Gripelem voltak a kifutón. Ja, ott van, nézd, nem van a kifutón. Hopp, és ott a katapult, oda néz. Azt a mindenit neki.
1: De most ez a veszélyesebb, vagy az elektromos roller?
0: Hát
2: az elektromos roller.
0: Az a katapult se piskolta.
1: Na most akkor döntsük el meg. Amúgy felhívhatnánk valakit, aki esetleg.
0: Ezt elmondaná. Igen. Jól van, megyünk, jó fél hét. Lehet jelentkezni játékra, kávé, te, aki mit szeret. Egy pici hírek, aztán itt vagyunk már is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggel

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól!
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
5: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
6: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
8: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
9: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
10: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
11: Világmárkák, világra szóló áron.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Elindult az új színházi évad Kecskeméten, a biztonságos iskola kezdésre figyelmeztet a rendőrség, újabb égi jelenségben gyönyörködhetünk. Demeter Tia vagyok. Megnyitotta a jubileumi évadát a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. Októberben lesz 130 éves a teátrum épülete, így többféle programmal készülnek. A nagy színház első bemutatója a Kodályhegyi Éjszakák című dráma lesz. Az évadnyitó társulati ülésen új tagjait és jubiláló munkatársait is köszöntötte a színház. A teátrum tájékoztatása szerint továbbra is nagy figyelmet fordítanak a fiatalokra, így a Színház és Filmművészeti Egyetem több hallgatója is Kecskeméten vendégeskedik majd, és a Nemzeti Dobogó Dráma és Színház Pedagógiai Műhelyének fiataljai közül is többen újabb lehetőséget kapnak arra, hogy megmutassák tehetségüket. Jövő héten megkezdődik a tanév, a közelgő iskola kezdése tekintettel a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől. Felhívják az autósok figyelmét arra, hogy különösen fontos, hogy a kijelölt gyalogátkelő helyeknél lassítsanak. A szülőktől azt kérik, a gyermekek biztonsága érdekében közösen beszéljék át és gyakoroljanak, hogyan kell biztonságosan átkelni az úttesten. Az autósoktól azt kérik, hogy a sebességet mindig az út és látási viszonyoknak megfelelően választák meg. Kiemelik, hogy a múlt héten több mint 1600 gyorshajtót mértek be a vármegyében. 54 balesetben 31-en sérültek meg, egy személy pedig életét vesztette. Olvasható a polisz.hu oldalon. Ritka égi látványosságban lehet részünk csütörtökről péntekre virradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiunknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
1: Túlnyomóan tisztán derült időre készülhetünk ma sok napsütéssel, időnként növekedhet meg kisé a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem várható. A keleties szél ugyanakkor élénk erős maradhat, a legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 30-32 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett időnként lehetnek kisebb felhősödések, szeles időben a legmelegebb órákban 30-34 fok lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na mindjárt mondom, 3-6-7 lesz, 3 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és gyónásra fel, hoppá, Balázs. Azon gondolkodom, hogy tényleg a kívánság műsor előtti napon akarod lerakni a piát, egyébként ez egy jó felvetés, mert én vasárnap akarok leszámolni a nyári alkoholizmusommal, és
2: itt fogsz küzdeni vele, ne csináld.
1: Most egy napot ráhúzok, akkor hétfő este? Velem lehet alkudozni.
2: Szerintem legyen jó. Hétfő. Tehát korábban semmiféleképpen ne hozzuk előre. Érted, vasárnap egy olyan hangulatba teszed le magad aludni, hogy vége valami szépnek, valami jónak, és úgy akarsz kíváncsi.
1: Akkor hétfő.
2: Jó.
1: Akkor hétfő este.
2: Hétfő este.
1: Hétfő este elbúcsúzom akkor az italtól, mert hogy hétfő még van egy kívánságműsor, így van. Tehát ti mentek 10-kor, eltűntök innen, edzeni meg, nem tudom, motorozni.
2: Így van, még bedobunk egy dalt, van egy kérésünk. Hello, bello.
1: Jó, jak, te kérsz egy dalt, így van, meg aki akar, és aztán. Jó, akkor hétfő este állunk le. Te maradsz végig? Itt kell lenned?
3: Dehogy kell, hát miattad itt maradok.
1: Aranyosak vagytok.
3: Hát. Hogyne? Telefonokat kapkodom.
2: Mi nem maradunk ezt
1: el. Nem is sem, nem elvárás, gyerekek.
4: Engem
1: nem
4: se
1: elvárás. Csak nem, ne csak be kell ülnöd a kocsitba, és be kell telfeled, hogy kérsz egy dalt.
4: Én ezt nagyon meg tudom csinálni. Én ebben nagyon jó vagyok.
1: Ennyit kell csinálni. Nincs más dolgotok, ez aztán menjetek, nem kell itt lenni. Hát elüldögélek
3: én. Ezt elüldögélek, nem, én nyugodtan menjetek csak.
1: Persze, élvezzétek a hétfői napsütés majd.
3: Majd a kedreggel, de menjetek.
4: Elrontottuk a dátumot, csak mondom meg.
1: Na miért?
4: Mert szeptember 1-et kellett volna belülni. Mert az van az első iskolai nap, akkor sokkal többen lesznek a kocsi. És ugye még 31-e, akkor ez még ilyen kis utolsó rötyög, és mindenki mással elfoglalva, utolsó nagy alvás, és akkor ugye az első
2: hát
4: nagy durva.
2: Ez 10 után van.
1: Nekem
2: hát
1: szeptember, nekem augusztus 31-én reggel 8-szor akkor meg kell jelenni. Tehát, hogy már nem nekem az iskolába.
2: Bízom hogy... velük, ez normális, csak hát szeptember 1 az iskola kezdés.
1: Bizony, de bizony. Nálunk osztálykirándulás van. Már nekem nem, hanem Noel megy osztálykirándulásra. Tessék, a kis Pistike.
2: És hátul ültök?
1: Leghátul ültök a kis Pistikával. Pistike nagyon ügyes. Ott szendvicset, megeszem a kis faszírozott a zsemlét, úgyhogy ja, de a többi, igen, a bennek meg kedd, úgyhogy a hétfő még egy ilyen tingli-tangli. De még hivatalosan a nyárhoz tartozik, hát még hivatalosan még augusztus.
2: Igen, de a lezárása a nyárnak, elsőjén már bennülnek a suliban.
1: Igen, akkor már ott más kornyadoznak az iskolába.
4: De jó, de nem az általános iskolásokra lövünk, nem? Hanem
1: ez igaz.
4: Szóval,
2: Nem lő.
1: Jó, hát én azt gondolom, hogy aki hétfőn dolgozik, az kedden is dolgozik. Vagy aki kedden dolgozik, annak már hétfőn is be kell menni.
4: Hát de még hétfőn még ott mindent gyerekkel leszek elfoglalva. Mindegy, ti tudjátok, ne mindegy, hallgass,
1: most
4: mindegy,
1: már
4: ez van.
1: Most már eladták, odaadták, úgyhogy most már.
4: Eladtátok.
1: Igen. Szia Balázs, az összes alkesz halogat, Szilvi, köszi. Egyébként ez így van. Persze, most ezt én vetettem föl, ezt hallgató vetette föl, de mélyen egyet tudok érteni a kezdeményezéssel. Na, azt mondja, még nagyon régen volt nálatok Máté Bence a fotós, most, hogy újra feltelti Magyarországot a térképre, valamikor beszélhetnétek vele, nagyon durván tolja, szerint szerettem, amikor vendégetek volt. Jó ötlet, köszönjük, felírjuk, tök jó.
2: Mit csinált, hogy fölteszi a térképre?
1: Ő most megint valamivel talán jelölt lett, vagy díjat nyert, ugye a év természetfotósa, de én most csak a műveit láttam, de nem tudom pontosan, hogy ez most világ, szinten csinálja világversenyen, vagy Magyarországon, de hogy elindult megint valami versenyen, vagy jelölték, vagy odaért, a világ 100 legjobb természetfotója közé, azt hiszem.
2: Az anyja úristen.
1: Bizonyám, és ott van a Máté Bence is. Ugye vele régen beszéltünk, itt volt, meghívhatnánk tényleg egyébként. Úgyhogy jó interjú, arany, fölírjuk akkor. Anna, kérlek, jegyezd föl a hajónaplóba, jó, hogy Máté Bencét kerítsük elő. Volt nálunk jó pár évvel ezelőtt, akkor arról beszélt, hogy hogyan csinál ő ilyen mindenféle leseket, és aztán egy hónapig készül egy kép egy ugró békáról, ami szita kötőt kap el.
2: És mozdulatlanul fekszel egy hónapig egy ilyen igen. Sárkunyhóban.
1: Két hét előkészület, sárkunyhó építés, egy hét állatokhoz való szokás, és utána az utolsó egy héten, amikor már mindenki tudja, hogy ott van, akkor tudja megcsinálni a képet, felfoghatatlan. Nem is értjük, hogy egy ilyen természetfotóban benne van egy fél évnyi munka. De tényleg, a helyszín, az állat megszokása, a táborhely megépítése, felfoghatatlan.
2: A piros csőrű szövőmadárról készített képet.
1: Igen, a piros csőrű szövőmadár. Egy olyan kép tudott, hogy azt jelenti, hogy jól elkapta, igen, na az 3-4 évig készült arra a képre. Tehát tényleg felfoghatatlan univerzum.
4: Ehhez képest egy buliban pillanatok alatt lehet készíteni olyan képet, amire szintén mindenki emlékszik majd.
2: Igen, és nem is kell beállni.
4: Igen. Most kell állni sehova, csak jó időben kell jó helyen lenni.
1: Én tegnap megcsináltam az év természet fotóit, lehet, hogy én is elölöm magam.
4: Na, mi történik a fotódon?
1: Bementem a gyerekekkel pecázni, ők elektromos hajóval mentek, ilyen kis, nem csónak, nem jacht, hanem ilyen kis...
2: A te kis csónak.
1: Úsztak a szapon, és én aludtam a szapon már, elaludtam. Mennyire bácsi is, nem?
4: Szóval mondták neked, hogy vasszap?
1: Vasszap. Akkor menjél fel a vasszapra, szekisdal, ugye? És nagy balin horgászatban voltak, és csináltam olyan naplementés képet róluk, hogy...
2: Ahogy ugrik ki a balin a csali fölé.
1: Görbül a bőt, mögöttük badacs, hogy megy le, figyelj, tehát nem én csináltam akkor... Nagyon-nagyon jó kis kép lett. Úgyhogy ez van. Én is Máté Bence vagyok, az nem jó nektek?
2: De ha tudsz fotózni, jöhetsz.
1: De várj, azt jelenti, én Bence Máté vagyok, az nem jó nektek. De fiam, van fotód, akkor oké. Nepáról fogunk-e beszélni? Megemlítjük, gyerekek, nagyon nincs mit, de megemlítjük majd, borzasztó. Hát te két napja ezzel van tele a social. Felfoghatatlan.
2: A felfoghatatlan az, hogy jöhet egyszerre egy helyen ilyen mennyiségű víz.
4: Ezt mind tőlünk lopták el?
2: Olyan, hogy nekünk azért nincs víz.
4: Ez minden velencei tóból lett összegyűjtve, mondom neked, Feri.
1: Ugye ilyen villámárvíz, hát a villámárvizet az úgy gondolhatjuk, hogy ilyen hát jó kis árvizecske. Itt a hegyekből megindult egy olyan mennyiségű víz, hogy letarolta a házakat, völgyeket. Felfogadatlan, milyen erős a természet.
4: De az, hogy milyen magas volt a víz. Tehát, hogy igen. Egész, tehát, hogy és az, hogy azok az emberek, akik ott voltak.
1: Döbbenetes. Magyar
2: az árvíznél csak ugye azt gondolod, hogy elkezd lassan, vagy hát nem lassan, gyorsan, de elkezd emelkedni folyamatosan. És itt nem az történt, hanem egyik pillanatról a másikra.
1: Nem, én valami olyan animációs időt láttam, hogy volt valami nagy víztározó, vagy valami gletszer, vagy valami hatalmas nagy tó, abba beleszakadt, vagy beleömlött valami nagyon nagy darab a hegyről.
2: Ja, és akkor az...
1: A hegyről lezuduló lavina az itt telenyomta ezt a tavat, amiben már nagyon magasra gyűlt a víz, és az a kigyülemlő víz, az átbukott a saját medrén, és elindult lefele a hegyekből. Aha. Ugye a kínai, nepáli határon talán, vagy tibeti határon ott indult el valahol, az félelmetes.
2: Hát, hogy vasúti kocsikat, házakat tesz úgy arrébb, hogy
1: ja, mindent.
2: Tehát ott nem maradsz életbe.
4: Szerintetek amúgy, amikor így megfordulsz, és mögötted van ez a 30 méteres ilyen víz, nem tudom mi ez, egy szörny.
2: Vízfal,
4: vagy ilyesmi, hogy ott van időm még ezt felfogni, hogy ez már csak...
1: Szerintem rohansz, tele vagy adrenalinnal, egy pillanatra azért valami bevillam, hogy szerintem ennek itt a vége. Van időd, 5-10 másodpercet a futsz közben azért az agyad jár.
4: De ilyenkor, amikor megjön, tehát akar víz, akkor így, hát akkor a nyomás, nem? Tehát, hogy egy nap...
1: Van olyan videó, hogy úgy nyomás, hogy futás? Tehát, hogy
4: nem úgy nyomás, hanem úgy,
2: hanem a víznyomás.
4: Tehát, hogy miben halsz bele? Tehát nem a megfulladásba halsz bele, hanem a súlyába halsz bele a víznek, nem? Tehát,
1: a súlyába is belehalsz, meg is üthet valami, amit hoz a víz, azonnal fejbe ver valami, de hát ha meg...
2: Hát vagy képzeld, de neki nyom egy épületnek. Tehát 10 méter állsz egy épülettől, megfog a víz, és neki ver.
1: Na, tényleg felfoghatatlanul durva. Tehát mindenki látja, ugye a külügyminisztérium már keresi a magyarokat. Nagyon-nagyon durva. Nagyon durva videók vannak.
4: Voltak itt magyarok?
1: Vannak, keresnek is, igen. Hát 380 turista, de hogy ez nőni fog ez a szám, hát itt ezrek. Szóval ez a 162 halott, ez még ilyen nagyon alábecsült történet.
4: Az az érdekes, hogy minden kontinensnek, vagy minden országnak azért vannak ilyen bejósolható természeti katasztrófái, tehát mondjuk tudod, hogy Texasban tornádó van, stb. De azért Nepálról nem mondtad volna meg, nem, hogy bent pedig a napakliban.
1: De azért Nepál nagyon földrengős, törészzónán fekszik, földrengős.
4: De én magára az árvízre gondolok.
1: Az árvíz az igen, az talán nem.
4: De hogy nem volt benne egy a top 5 gondolatomban Nepállal kapcsolatban, hogy elvihet egy ilyen villámárvíz, nem?
1: Igen, tényleg durva. Na jó van, gyerekek, menjünk valami vidámabbal, itt a hallgatónk. Jó reggelt!
5: Jó reggelt,
4: éppen tolat, úgy hallom.
1: Tolat vagy lélegeztetőn vagy? Mi a helyzet?
5: Egyik sem. Hát éppen úton vagyok egyébként, Pécsre, de félreálltam,
1: aha,
5: hogy tudjunk beszélni.
2: Mit csinálsz Pécsen?
5: Hát kisfiammal megyek, neki lesz egy filészeti beavatkozása igazából, úgyhogy semmi olyan komoly.
1: Na, filészeti beavatkozás, aha.
4: Szúrják?
2: Vágják?
5: Nem, semmi ilyesmi, hanem csak ilyen kisebb műtét lesz neki, mert van egy pici hallás csökkenése, úgyhogy ez segítik.
1: Kiszedik azt a matchboxot a füléből, ami eltorlaszolja. Egy piros kamiont.
2: Másik oldalról meg az illatgyertyát.
4: Ez egy nagyon bonyolult eljárás, igen. Gombelemeket távolítanak el a hallójáratból.
1: Nem is tudom, hogy szúrnak-e még. Ez van még? Igen, mert az arcüreg szúrás az már ugye azért gyerekkorunk nagy traumái közé tartozik, de az már azért nagyon nincsen. A fülszúrás az még lehet, de...
2: Hát, hogyha már annyira vészes a helyzet, tudod,
1: akkor meg szúrhatják, igen. Jól van, kit választottál játékra? Kivel játszanál, Zsófi?
5: Hát a Ferit választottam.
1: Helyes, játszott csak az öreg. Játszott
2: csak. Öreg az anyát segged, de tényleg
1: már. Játszott csak itt a fehér flanelingébe, érted itt. Beachbadiskodik, meg ilyen beachbolyoskodik, érted?
4: Nagyon gyorsak vagytok nekem még mindig, de ráadásul neked nyakláncod is van, tehát hogy a kettő együtt, hogy
2: nekem
4: mi lesz.
2: Nekem
1: ilyen szándokános vagyok, nyaklánccal kigombolva.
2: Szándokános!
4: Nekem ilyen sudokrémes vagy, ha engem kérdezel. Nekem mindegy.
1: Igen, egy vasalás azért rám fért volna. Na jó, indítom a játékot, akkor figyeljetek. Kész vagy, Zsófi, meg okay. Vagy? Minden nem?
5: Persze. Igen, igen.
1: De jól viselkedik ez a gyermek? Vagy nagyon jól nevelt, vagy nagyon fél a műtéttől?
4: Vagy nem, hall semmit.
1: Vagy teljesen süket. Semmit, semmit nem hall. Ülné már a kocsiba, és azt látja az anyatátok.
5: Á, nem.
1: Na jó van, izgul. Na jó van, akkor figyeljetek, 3-2 tessék.
2: Kaposvári vagy, Zsófi?
5: Ott lakom Kaposvárnál. Mm-hmm.
2: És akkor miért kell Pécsre menni?
5: Hát, megmondom őszintén, mert ott meg vagyok elégedve az orvossal.
2: Aha, odajártok.
5: Odajárunk. Közben én is kezdhetek
2: tőled. Hogyne, persze.
5: Te szoktál járni a DJ Otinak a koncertjére?
2: Hogyne, voltam ez? Most is. Mit képzelsz te? Te is voltál?
5: Hát, ez negatív.
2: Aha.
5: Ez negatív.
2: Ez mit jelent?
5: Hallom a Balázs suttog. Hát,
2: te hallottad, hogy milyen ing van rajtunk ma Balázzsal?
5: Azt hiszem valamilyen világos színű ing, egy flanelling, ha jól hallottam.
2: Flanel. Uh-huh. Jönnél, jövőre jönnél Otira? Intézzem?
5: Lehet, hogy elmennék, mert sok barátok szereti.
1: Meg vagyunk.
2: A negatív együtt.
1: A negatív, én csak annyit mondtam, hogy negatív. Itt szóltam bele, itt nem is hallottam. Valaki a nemre azt mondja, hogy negatív, igen.
4: Ügyes voltál.
5: Valamit muszáj volt mondanom.
1: Jól van. Gyermek, tapsol, próbálja leolvasni a szádról, hogy mi történik?
5: Próbálja. Ő nem hallja.
1: Na jó, figyelj, mutatjuk a plusz nyereményt, így szól, mert még az is van.
6: Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 28-ai ünnepi koncertsóra a Gödöllői Királyi Kastélyban.
1: Miért nem a Vidor Fesztiválra?
4: Ezt én is szeretném megkérdezni, miért nem a Vidor Fesztiválra? Gyertek,
2: mert nagyon messze van.
4: Nem, presszer lesz ma, mondom meg.
1: Azt a mindenit.
2: Van költségvetés. Az igen.
4: A Szabolcsigalmából.
2: Mondjuk Kaposvárról azért Gödöllő sincs közel.
1: Az nincs, de majd.
4: Kaposvárgyi egyházat nem lehozod? Hát figyelj, semmi.
2: Egy 500-as.
1: Mentek egy jót. Jól van, oké, köszi a játékot, csáó, küldjük.
5: Köszönöm szépen, köszönöm, sziasztok.
4: Szia, jó
1: hello.
2: Negatív.
1: Na jól van, negatív, igen. A negatív az kemény volt.
4: Ez okay. Egész gyerekkoromat a fülorgégészeten töltöttem.
1: Figyelj.
4: Az egészet.
2: Minden mozdulat megvan. Voltunk felmelegített sópárnátok?
4: Semmi se segített.
2: De jó, én nekem jó esett, én szerettem.
4: Jó esett, ez igaz.
1: Ugye, akinek szúrták az arcüregét, az soha nem felejti el. Hogy ez micsoda tra. Azt nem, aki kitalálta, az egy Mengele volt. Azt tényleg komolyan mondom. Az nem hiszem, hogy annál nem volt humánusabb megoldás, mint hogy egy rohadt nagy tűt felszúrnak az orrodba, abba bevezettek egy csövet, és leszívják a gennyet. És hallottad, hogy recseg az orrod. Neked a füled vagy orrod volt? Igen, mi volt? Arcüreg vagy fül?
4: Füles voltam, orrüregemből kivették ugye az ormandulámat, amit ugye úgy csinálnak, hogy egy nagyon erős fickó, egy bőr, mi az, amit hordnak a szakácsok is?
2: Bőrkötény.
4: Egy bőrkötényben magához szorított egy fém székben, és akkor ott ugye mindenféle érzéstelítés nélkül kitépik az ormanduláidat, ami minden gyereknek Nyíregyházán az első emléket tulajdonképpen a gyerekkorából.
1: De tényleg nagyon durva, hogy ez megmarad. Nagyon durva.
4: Igen. Hogy aztán utána, hogy visszanőhessen, hiszen az ormandulá.
1: Igen, ez visszajön.
4: Igen.
1: Én arra emlékszem, hogy lekötik a két kezemet, csávó lehajtja ezt a cuccot, ezt a tükröt a szem előtt. És így le van kötve a kezed, és felszúrják az orrodat, és arra is emlékszem, 6 éves, hogy recseg az orrom, hogy szúrja be ezt a tűt, és a tűbe valahogy benyomja azt a csövet, és mondja, hogy fújjam, és alám teszi ezt a fekete fura, ilyen fura alakú, embrió alakú
4: tálat.
1: Vesett állat alá. Minden megvan,
2: és
1: pedig 6 éves voltam.
2: Ki, és az a te fejedből jön.
1: Figyelj, és lekötötték akkor még a kezedet. Mondom, igen. Ezek mengelék voltak.
4: Emlékszem rá, hogy volt olyan fülorgégészeti beavatkozás, hogy ebbújtam az orvos elől a saját, tehát ben voltam a vizsgálóba, tehát kirúgtam magam a kezéből, és bebújtam az asztalok alá. Emlékszem rá.
1: Tényleg, rohadjon meg, aki ezt kitalálta.
2: üldözük.
4: Hát de gondoltam, hogy én mentem már keresztül, akkor volt olyan is, hogy, hogy be akartak kötni infúziót, de nem találtak rajtam vénát, ezért a talpamba akartam bekötni. Ránéztem anyám, és mondtam, figyelj, engem dögöljek meg, menjünk, engem dögöljek meg, nem érdekel.
1: Anya, nem szívódott fel, ezért 38-as a lábad 56-osra nőtt, mert ott volt a fél liter folyadék benne a talpamba. Igen, belett a fél liter folyadék a bütyködbe. A bütyköd felszívta.
4: Viszont nagyon érdekes, hogy a luttapom teljesen elmúlt.
1: Igen, börtönjárra érte, szívemből beszélsz, Bali, igen. A mai napig el tudod sírni magad, ha eszedbe jön az arcüreg felszúrás. Szerintem arra mindenki, akinek ezt csinálták, az megvan.
4: És utána bevisznek abba egy szobába, hogy szintén csak gyerekek vannak, és nincsenek fél. És az egész, az egy olyan, ilyen twistoli vér, csak kínzással.
1: Nagyon durva.
4: Nem, ott ültök 80 gyerekek ilyen ágyak végében, és vajon értem jönnek még a szüleim a végén? Vagy
1: tényleg nagyon durva. Nem,
2: itt fogok leérni az életet.
1: Én nem tudom, azért erre kíváncsiak, hogy ez egy nyugat-európai, amerikai protokoll, ez egy kelet-európai protokoll, ez ott ők, őket is szúrják. Ezt valaki kitalált itt Magyarországon, hogy szúrjuk meg, hogy ki kitalált?
2: Nem volt
1: antibiotikum, nem volt valami orrcsepp, föl
4: kell... A mikrobiomod érdekében inkább nem antibiotikum.
1: Fel kellett szúrni? Ma már ez antibiotikum, van egy
2: genyes. Ma már igen.
1: 80-as években nem volt antibiotikum? Azóta találták fel, vagy miért kellett ezt akkor szúrni? Mi változott azóta? Ez írja már meg nekünk egy orrfülgégész.
2: Nem tudom, hogy ma szúrnak el.
1: Nem nagyon. Orrot már nem. Ez a roncsolós orrfelszúrás, ez már nincsen. Nincs. Fület még igen, de ez a tű, kézleköt, orba be, ezt már nem csinálják.
4: Az úristen.
1: Figyelj.
4: Az egész, meg a szaga a kórháznak.
1: És a fityma szűkület műtétem. Na, figyelj!
4: Az engem is megviselt.
2: Érzéstelenítés nélkül foggal vették
1: az,
2: le.
1: Figyelj, az szopránosz. Hát az tényleg az, igen.
4: De volt fityma szűkület műtéted?
1: Elmondom neked egy kávé mellett, jó? Csak nem akarom holnap elolvasni a kis kegyelbe és a nőklapja kávé.
4: Ez edukációs jegel. Sok férfnek adnál erőre, Balázs.
1: Hadd ne meséljek erről neked adásba, de utána pont nagyon szívesen megmutatom a
4: hegeket. Képzeld, de erről hallgattam most. Na, ezzel fogjuk ezzel
1: következni.
4: Nem a tiéddel, hanem általánosabban a fitma szűkületem, és új híreket kapta ezzel kapcsolatban a fodrásznál.
1: Szerintem edukáljuk egy kicsit, de mindenképpen. Megnézed a hegeket?
4: Meg. Ne utasd a fukám. A Laci volt a szemüvegemet.
1: Jövünk mindjárt 7 óra van pontosan.
6: A Gyökertész webshopja a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
7: Egy szemüveggel minden távolságra, cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett, most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
12: Az idő múlik, a ragyogás maradhat. Dermaklinika. Esztétikai kezelések, lézeres bőrfiatalítás, plasztikai sebészet. Dermaklinika.hu. Szépség szakértő kezekben.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
14: Mi a Michelin csillagos lecsó titka? Hogy a hozzávalóit nálunk szeded. Bágy zöldért. Savszegény paradicsomok, gurmé paprikák. Szedd magad. Kecskemét, Borbás utca 10.
15: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
16: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy C-L modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jepiauto.hu oldalon.
17: 20%-os tanszervásár és 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. A papírírószerosztályon 4000 forint kosárértéktől 20% engedmény jár minden teljes áru termékre. A többi osztályon pedig 7000 forint kosárértéktől 15% kedvezményt adunk, ha fizetéskor bemutatja a kupont. Ne feledje, tanszervásár és kupon az Alföld áruházban szombat 16 óráig.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong.
0: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem.
18: Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
19: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
18: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Megújul a Láncíd utcai sportáltalános iskola, a Dílárfogás Kiskunhalason. A madárvonulást is befolyásolja a klímaváltozás. Demeter Dia vagyok. Több ütemben csak nem 1,2 milliárd forintból újul meg a Láncíd utcai sportáltalános iskola. Erről írt közösségi oldalán Kecskemét polgármestere. Szemerei Népataki Klaudia közölte, a tornaterem felújítása már zajlik a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásának köszönhetően. A munkálatok elsősorban a tetőfödém teljes rekonstrukciójára irányulnak. Az iskolai sportpálya is megújul az Aktív Magyarország program keretében. A létesítmény rugalmas gumiborítást kap. A tervek szerint mindkét fejlesztés elkészül az év végére. Hazai és uniós forrásban zajlanak majd beruházások a környezettudatosság jegyében. Várhatóan jövőre esőkerteket alakítanak ki, a burkolt területeken vízelteresztő anyagokat használnak, és csapadékvíztározó tartályokat is beszereznek. Szintén 2027-ben zajlik majd az iskola épületének felújítása. A munkálatok kiterjednek az energiahatékonyságra, az épületgépészetre, az elektromos hálózatra, a belső építészetre és a futópálya felújítására is. Újabb díler kezén kattant a bilincs. A kiskunhalasi rendőrök egy helyi férfinál tartottak házkutatást, miután úgy értesültek, hogy kábítószert értékesít a városban, illetve a környező településeken. A kábítószer gyanús anyag mellett a rendőrök készpénzt, valamint a kábítószer értékesítéséhez szükséges eszközöket is lefoglaltak. A férfit őrizetbe vették, írja a polisz.hu. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is, kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
3: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot.
2: Túlnyomóan tisztán derült időre készülhetünk ma, sok napsütéssel, időnként növekedhet meg kisé a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem várható. A keleti szél ugyanakkor élénk erős maradhat, a legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 30-32 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett időnként lehetnek kisebb felhősödések, szeles időben a legmelegebb órákban 30-34 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Két óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Mai témánk a fitbeszűkület.
1: Igen, itt hagytuk abba. Jelentkezzenek férfiak, fotóval bizonyítsák, hogy mi a helyzet jelen pillanatban. Úristen, oda nézzetek, mekkora eső
3: Armageddon.
1: Van.
3: Armageddon.
1: Armageddon. Előttem süt a nap, mögöttünk hát viszont ott Pest környékén. Valami komoly zivatar. Újpest. 13. kerület, az ott most nagyon
2: én
1: kapja.
2: Én nem látok semmit.
1: Nem látod?
2: Kicsit beamborulva.
1: Az arra, ott a másik oldalon, az komolyan. Komolyan néz ki. M1-esen Hegyeshalom felé vezető oldalon, Herceghalom térségében terelési lerobbant kis tehergépjármű vesztegel a 25-ös kavicsnál. Emiatt a külső sávot lezárták. Nagy a torlódás már most. Köszönjük szépen. 0-23-111-111. Ez az SMS számunk. Frisset láttok, hallottok, akkor küldjetek.
2: Szóval kézzétek el, na, hogy voltam a fodrászomnál,
1: igen?
2: És egy nagyon
1: szerintem
2: kedves...
1: Szerintem ezeket a fodrászpletykákat.
2: Igen,
3: nő vagy férfi?
2: Felcsetítettek, ismered a fodrászomat, Balázs a fodrászom.
3: Ja, Balázs.
2: Egy fufut. Megtanult a fecót, aztán...
3: Szokta ondolálni?
2: Igen. Fúj.
3: Miért?
1: Nagyon jó vagyok.
3: Miért? Ez egy szakkifejezés.
1: Nagyon jó vagyok ondolálásban, csak szólok.
3: Hát, ezért mondtam.
2: Szopránoszban és ondolálásban.
1: Igen, nagyon jó vagyok.
3: Szopránoszban is, az szép.
2: Ez a kis specialitása.
1: Na, mik a legújabb iparági fodrászpletykák?
2: Na, ott ültem egy nagyon kedves, nagyon-nagyon-nagyon vonzó hölgyel, aki a 20-as évei végén járt, és sok randizáson van túl, és arról panaszkodott, hogy megnőtt a fitmaszűkületet küzdő felnőtt férfiak száma, és hogy figyelj...
1: Ez a fodrászhoz akarok járni.
2: Figyelj, hogy kedves... nagyon jó a kinéző, jó a kommunikáló, érzelmileg intelligens, sikeres férfiak, akikre igen, azt gondolnád, hogy aztán nem egy nagy vasszizdasz elmenni egy ilyen problémát megoldani ugye egy orvossal.
1: Aha.
2: Nem mernek elmenni az orvoshoz, és inkább hozzászoknak ahhoz a teljesen ugye vissza, hát ilyen lekorlátozott létállapothoz, amiben lehet élni egy fitmaszűkülettel, és alkalmazkodnak ehhez, és ezért mennek tönkre a párkapcsolatok, mert ki se tud alakulni rendesen, mert ugye nyilván azért ehhez nehéz igazodni.
3: És a fél a fájdalomtól, vagy ciki?
2: De az a durva, alapból fájdalomban él, hiszen ugye a fitymaszüket nagyon az fájdalmas.
1: Aha.
2: Meg ugye, hogyha az esetleg netránáltál valaki izgalomban jön, akkor az ugye szakad.
3: Szakad.
1: És felnőtt férfiak, mert gyerekek oké, hát azt ugye megcsinálják, megműtik.
2: Felnőtt férfiak. És jó módú, jó kinéző, kedves, jó kommunikáló felnőtt férfiak.
1: És ott volt a fodrászod...
2: Igen,
1: randizott volna velük.
3: Éves,
2: nem, a fodrász a férfi.
1: Ja, a fodrász
2: én egy
1: férfi.
2: Másik vendége beszélgettem, a fodrászom ja,
1: és a vendég ott lett volna, randizott volna a pasikkal, megtörtént volna a dolog, és ott voltak felnőtt férfiak, hogy jaj.
2: Hát, na figyelj, így ne nyújj hozzá. Úgy tudsz, hogy kicsit, hogy igen, és akkor na, igen, ott már azt már ne, és igen, hát tudom, hogy izé, de nem. Igen, így van. És én arra kíváncsi, hogy ez egy szűk minta, amit ez a lány kapott
3: tehát
2: az élettől.
3: Csak, igen, ő csak
2: és
3: rosszul
2: és
3: jár.
2: És az, hogy valami, hogy ránéznek a fitymaszűkületes férfiak, és azt mondják, hogy na, ő lesz az.
1: Oké,
2: okay,
1: mit várjunk?
2: Ez most tényleg van.
1: Lajos vagyok, 32, igaz?
3: Igen.
1: Zsófi vagyok, tegnap este randiztam, 42, nagyon igaz.
2: Már írják, tessék, sajnos igazad van, Eszter.
1: Béla vagyok, én is ebben szenvedek.
2: Na, tessék.
3: Meg tudom erősíteni, hogy így van. Két ismerősnek a csaja mondta.
2: De látod ezt? De ez hogyan alakulhat így?
1: Na de várj, mi az oka, hogy nem mész el orvoshoz? Tehát Lajos vagyok, 42, szeretnék bejelentkezni. Hova kell mennem? Sebész ez urológushoz? Hova menjek? Legyek én a
2: mémet. Jó, kérdeztél, én a krokit ajánlom, az a gyereksebészet.
1: Felnőtt férfibe jön a kroki nevezetű gyereksebészetre.
2: Egész helyszínetben csak az ő fitmaszükület reklámét kaptam, miután ezt a beszélgetést végighallgattam.
1: De szemét vagy ezt így kibeszélni, Balit. Igen. De felnőtt korban ettől félsz, ciki elmenni? Hát urológushoz is el kell menned. Ezek az orvosi vizsgálatosan is meg kell, hogy
3: történjenek. A férfiak. Hát az
1: ez igaz, hogy menjen, akinek öt anyja van. Nekem azért idegen férfi ne turkáljon a fenekembe.
3: Mondván 45-től kötelező lenne minden évben.
1: Hogy egy felnőtt férfi belenyúljon a fenekembe.
3: Igen.
1: Vegyen egy vért, és mondja meg vérből, hogy belekedjen.
3: Nem tudja megmondani.
1: Legyen ennek valami előjátéka, egy előszobája. Ne nyúljon azonnal a fenekembe. Vigyen el vacsorázni. Vagy,
3: legalább ismerkedjünk
1: össze. Ismerkedjünk meg, meséljenek is az életéről. Mozi. Oda megyek, és 5 perc van, benne van a fenekembe. Hát azért milyen orvosi vizsgálat ez kérdezi? Menjünk egy közös egy moziba, vagy együnk valamit. Hát, hallottál
2: már ilyen? Szerintem amúgy a fülfelszúrásnál bátorodtak meg a doktorok.
1: Egyébként
2: ott. Ha ezt megengedik, én a picsájába is benyúlok.
1: Ha ezt lehet, akkor elkezdek a segjükbe turkálni.
2: Ennyi, így van.
1: Na mindegy, hogy akkor felnőtt férfiak félnek ilyen kis... De ott mi van ott? Van egy kis csippentés, van egy vágás, kis heg, gyógyulsz, és megvagy. Nagyjából ez a menete.
3: Hát a gyógyulási szakasz szerintem nem egy egyszerű.
1: Az nem egy egyszerű, de hogy akkor ettől félnek ők, és inkább...
2: Hát egy kis sisakot rá, gézba.
1: Egy sisa, persze, kis kupakot.
2: Egy kis gézba.
1: 8-as kövés.
3: Rajtszámmal.
2: De hogy van a gyógyulás, Feri, neked hogy volt?
3: Nekem se, hogy én köszönöm szépen, jól vagyok, csak van ismerősöm, aki.
2: Szóval mit tudunk erre?
3: Meg szerintem szégyellet, hogy nem csinálták meg gyerekkorodban, nem figyeltek oda.
2: Már a körülmetélést?
3: És már 20 éves, hogy hát nem feltétlenül.
1: De van olyan, amit dokinál szégyelsz, hát dokihoz mész, tehát lehet szégyelni dokinál, tehát felnőtt férfiak nem tudnak rendesen együtt lenni, meg intimitásban lenni, és inkább nem megy el dokihoz, és nem csináltatja meg. Igen? És olyan a nőknek is van ilyen apró pici szépséghibájuk, amitől félnek, de nem mennek el? Mit tudom én? Tapsi füles a nagy ajkuk, vagy nem?
2: Hát nem tudom, de az nem korlátozó őket abban, hogy tapsoljanak vele.
1: Ez igaz.
2: Tehát ugye itt a probléma az, hogy ugye hát...
1: Anya, egy színház előadás,

0: Rám az orvosnál, és mi a nő legnagyobb félelmetesség? Nézzük meg, ki a gyávább. Mi gyávábbak vagyunk, vagy a férfiak leggyávább vagyunk. Oké, nekünk az urológus?
1: Nekünk
0: az, hogy fehér köpenyes idegen férfi azt mondja, hogy csattanú gumikesztyűvel elő kell. Akkor a nőnek a nőgyógyász a legnagyobb félelme?
2: Én imádom a nőgyógyászomat.
0: Szereted a nőgyógyászodat?
2: Imádom. Nekem egy nagyon pici iráni fickó nőgyógyászom, és nagyon kedélyesen szoktunk beszélgetni, miközben nézelődik.
1: Hogy van?
2: Hát a közös szemkontaktus.
0: De a kis fürge ujjai azok úgy járnak. Mert én azt gondolom, hogy a nőnek a nőgyógyász a legnagyobb félelme. De akkor mondja,
2: a nők nem félnek semmitől. Nem? A gyávák. Mi nem vagyunk gyávák.
0: Ez igaz lenne, Feri? Tehát mi jobban félünk az orvosi vizsgálattól.
2: Sokkal. Figyelj, én nekem meg tudom operálni magam. Sőt, rendszeresen meg is teszem.
1: Ez évtizedes, vagy évszázados belénk épített ilyen program, hogy a férfi az nem beteg. A család fenntartó az nem lesz beteg.
0: Oké, de mi a konkrét félelmed? A fehér gumikesztyű, az orvos? Nekem például a tű. Tehát nekem ha tűvel kell hozzám nyúlnom valahol. Tehát bármi. Még inkább azt mondom, legyen urológus. Nézzen körbe, járjon ki be. Az injekciós tű egy olyan dolog, hogy azt így meglátom, nem vágódok el a vérvételem, meg semmi. De
2: csak
0: az...
2: a sima tű, vagy a goblánytól is rosszul lesz.
0: Nagyanyám kötöttű, én is mindig elájultam, hogy kötöttem.
2: Jó, én hova? Hogy jár a kezed?
0: Nekem az injekciós tű. Tessék, neked mi? Mi a olyan gyomortükrözés?
2: Én érzéstelent is nélkül csinálom a gyomortükrözést. Már mondták, ne jöjjek többet.
1: Azt
2: mondták, hogy nem lehet össze.
0: Semmitől nem félsz.
2: Nekem, mondjuk a vastagbél tükrözés, most azért ezt így forgatom még a számban, hogy ez milyen lehet.
0: Altatásban megcsinálják.
2: Nem akarok altatást. Engem ne altassanak el. Kifizetem, én ott akarok lenni ezzel.
0: Gyere, akarok lenni. Zsűr, neked mi a legnagyobb félelme? Mi a legnagyobb orvosi félelme? Nem mint betegség, hanem mint beavatkozás, eszköz, bármi, amit azt mondod, hogy na, ezt ritkán. Szádon keresztül bármi.
3: Gyomortükrözés.
0: Aha.
2: Előző életeiből felgyűlemlett bűntudat miatt nem lesz elvetni.
0: Neked valamit ledugnak, neked azt, hogy ledugnak valamit a szádba. Neked például az annyira nem képzeld.
2: Imádok, hogy tudod, nagyon könnyen. Viszont, jó, tudod, de hát ez... Megvan, tudod?
0: Hát azért ezt tudjuk, hogy azért van egy szakmai előélet.
2: Hogy kerültél a rádióban? Nem volt könnyű, de mindent megtettem.
0: Szóval,
2: amikor szemműtét van, tudod, van egy ismerősöm, akinek...
0: Amikor kifordítják a szemedet.
2: Injekciót kell kapni a szemgolyójába, ott azért meghúzom a határt. Tehát amikor a szemgolyóba szúrnak injekciót, én akkor arról lennék lehet...
0: Tűvel, van ilyen. Abszolút.
2: Igen,
1: mi csinálnak olyankor? Érzéstelenít?
2: Nem tudom, miért kapta. Egy barátnőm apukának diabétesz miatt ilyen szövődményre kellett kapnia ilyen injekciót a szemgolyójába.
0: Azt a mindenit! Oké, fogorvosi félelem, inkább nő vagy férfi, fogorvos, fúrás, nő.
2: Nő a jobbik, én a női fogorvosokat szeretem.
1: De nem, hanem ki fél jobban. Tehát, hogy a nő vagy a férfi.
0: Mi gyávábbak
1: vagyunk? Az is férfi.
0: Nagyon sokan rettegnek, tehát nagyon sokan a fogorvosi félelmet írják, hogy minden jöhet, csak ne kelljen fogorvoshoz venni, mert az egy olyan félelem.
2: Én nem a fogorvostól félek, hanem a fogorvos asszisztensétől.
0: Miért? Üti a klaviatúrát, belerakja a nyálelszívót a szádba, meg néha cserél egy törlőkendőt.
2: A sátán csendes flegma szolgái. Hát ők azért vannak, igen, hogy amikor ott van a kedves fogoros, aki becsalogat téged a praxisába, aki tudod, hogy nem sose bántanak téged, és mindig van nála egy kis érzéstelenítő, és akkor azt mondja, hogy na jó, a fogkő leszedéshez, akkor gyere már, Kati!
0: És akkor
2: Kati. És kifordul a szemed oldalra, és ott jön Kati, aki akkor tette le a...
0: Egy Mengele inkarnáció.
2: Konkrétan, aki, ugye, és van benne egy ilyen folyamatos fájdalom, hogy csak egy jókáit végzett el, és ezért úgy érzed, hogy ezt most le fogja vezetni az ingyeden.
0: Kati most idegig viszi a fogjuk.
2: És konkrétan, figyelj, nekem volt, hogy úgy jött, hogy ömlött a vér a számból, mert Kati jól érezte magát azon.
0: Jó, ami nekem még nem volt, de hát nektek volt, és rettegek tőle, írja valaki, nagyon jó, nekem óriási félelem, de még soha nem csinálták, és mondja el valaki, akinek volt katéter felhelyezés. Anna, túl vagy rajta.
2: Nekem az nem volt szenokat.
0: Olyan parám, azaz, hogy fekszem egy ágyon, bejön egy nővér, és azt mondja, hogy most húzzuk fel a takarót. Oké, rendben van.
2: Szimuláljuk ezt.
1: És most húzzuk le a nadrágot.
0: Itt már nagyon megyek össze. Még próbálom elterelni, hogy esetleg egy ajándékcsomag, egy bögre vagy egy balázsékos póló, és fog egy csövet, és a csövet...
2: Már nem létező péniszedben, mert visszahúzódott.
0: Nem, köszönöm szépen. A nem létező péniszedben feltolja a csövet. Ki van rajta túl?
4: Hát én nőként vagyok rajta túl, nőknek egyébként egyszerűbb ez a dolog, megmondom őszintén, férfiaknak a húgyvezeték miatt azért ez rosszabb.
0: Hát ez az.
4: Hosszabb a húgyvezeték.
2: De hogy lenne hosszabb a húgyvezeték, csak máshol van a húgyvezeték?
4: Hát rosszabb
0: de miért
4: férfiaknak.
0: Végig, azt feldugják
4: fel
0: végig.
4: Fel kell dugni, hát ugye abba az egyébként félelmetes, amikor fönn van. Nekem volt egy nőgyógyászati műtétem, és képzeld, amikor látod, hogy a kis tasakba elindul a vizelet.
0: Miért kell föltenni? Mi a másik opció?
1: Mert nem tudsz kimenni.
0: Nem baj, hagyd pisíjek ágyba. Nem érdekes, hogy a hegszem egy hétig abban.
4: De műtét előtt, tehát a hűtőasztalra nem szeretnék, hogy bepisíjél, ezért van fönn a katéter.
0: Nekem ez a nagy, ez a rettegés.

0: És ez meg fog történni.
1: Összehúgyasztom magát.
2: De nem
1: baj.
2: De nem fáj.
0: Adok kérdőkérét, ne beszéljen róla senkinek.
1: Jó sikerült a magbér, mint annyi, hogy kis vizelet került az alhasába, mert végigpisírt a második felé.
0: De nem van, amikor csak azért teszik föl, mert nem tudsz kimenni mosdóba, mert valami a műtét, vagy fekszel mondjuk egy hetet.
3: Hát
0: én nekem lefedőt se cseréljenek, nem kell.
1: Kijött a kedves sorozatodba, hogy új évad azért berakták.
0: Nektek nincs katéterfelhelyezési para? Nem, nincs.
3: Mindenkinek.
0: Hát mindenkinek.
3: Szerintem, azon gondolkodtam. Ami ilyen altái elől-hátul, az tök mindegy. Szerintem férfinál az a legrosszabb.
1: Hát én miután elmondták, hogy kell szülni, azóta nekem már ez meg se kottyant volna. Viszont ami durva volt, ez a balonozás volt, amikor megpróbálták elindítani a szülést, és akkor felküldnek egy ilyen csövön, egy ilyen lufit, és azt elkezdik fújni fel a mészájadnak.
0: Az a durva, hogy hőlékballon volt, de még mindig tudtál fújni. Mondták, hogy nem értjük.
1: Az volt, hogy akkor eléggé fel voltam fújva. Tehát azt éreztem, hogy
0: 42 hetes terhesen.
1: Igen. 42 hetes terhesen már nem éreztem, hogy még lehet belém fújni. Nem volt az az érdezem, hogy itt van még hely. Na mindegy. De azon gondolkodtam, hogy a katéternek felteszik, hogy akkor megijedsz, tehát eltűnik a péniszed, hogy akkor nem az, hogy megfordítam, mint egy babát, és rácsapnak a feneked, hogy előjöjjön.
0: Igen, ez jó kérdés. A katéteret miért nem lehet egy 3/4-es colos lagot fölrakni rá?
2: Tehát, az még rosszabb lenne szerintem. Ez egy vékony.
0: Nem, hát itt föl
3: rá a tetejére.
0: Rácelux az, hogy megvagyunk. Minek kell azt oda végig feltolni?
3: Azért, mert nem ürül, érted?
0: Tehát, hogy egyébként nincs ingerem pisilni?
3: Nem tudom, hanem valami ott lezár, és szétdurran a húgyhólyagot.
0: Ráköti az opislagot, és bevezeti nekem oda a mosdóba. Én ott elcellukozgatom, ha az lejön. Én megoldom magamnak ilyen ragasztószalaggal, vagy valami. Nem? Rámegy a kupakra, kivezetik ott a WC-be. Átlépi a slagot, a dokja, amikor jön be hozzá. Tehát nem értem ezeket az orvosokat.
1: Vagy egy ilyen vákuum, a szivatjuk el folyamatosan, amit csak így csendben megy mellette.
3: Vagy te magad kézzel pumpálod a vákuumot.
1: Sok lenne a visszaélés, azért nem hozták ezt a módszert. Nem akarták.
3: Igen. Jó csontvelővétel. Kinek csináltak
0: nem
3: már?
0: Nem volt még.
1: Micsoda?
3: Csontvelővétel.
1: Nekem volt, nekem epidurálom volt. Az ugyanolyan. Oh. Már ezt a gerincbe szúrják.
0: A szülés előtt kaptad epidurál, valószínűleg.
1: A tű, bele szúrják a gerincedbe.
0: Na, no, nekem a tű. Tehát én egy ilyennél így fognék, hogy összecsuklanék.
1: Ú, most nagyon jót írtam.
0: Én a tűtől kész vagyok.
3: Mondom, neked fekszel az ágyon, szegcsontból veszik, ahogy hívják ott, a velőt.
0: Zsül, nem kell még reklámra,
3: mert megjön a néni, ekkora tű, 15 centi, és ilyen
0: vavasra. Ja, én már mindegy, ájult vagyok. Nem, mert semmi, ájult vagyok. Már készíthetik a szelfiket a mesztelen alsó testemről. Itt én már el vagyok ájulva.
1: Jó, írja.
0: Teljesen lefordultam az ágyról.
1: Írja a hallgató, belső aranyért gyűrűzés.
0: Egyre több félelmem van ezen a listán. Szóval, hogy igen, ugye ezt meggyűrűzik, ugye a következő van, bocs, hogy tudom, fölteszi rá a gyűrűt, nem csinálták, mondom, hogy honnan.
1: Először egy szertartás, bevonultak a családot.
3: De már ez a külső, vagy a belső?
0: Ez
3: már belső.
0: Én a külső tudom. De mesélték. Nem az a rossz, amikor elveszi a gyűrűt, hanem utána egy nap múlva, amikor leülsz a WC-re. Na ott.
1: Akkor van a gyűrű letétel?
0: Ott vigyél magad egy bibliát. Kezdtel olvasni az új testamentumot, mert azt figyelj! Hát,
1: találkozás a jó Istennek.
0: Hát találkoz, bármit megígérsz.
1: Ja, Isten, ja. Szóval,
0: na jó, na, de szóval sok mindentől félünk.
1: Igen, de ezt tudjuk folytatni, elkezdtek jönni az üzenetek.
0: Igen, kinek milyen orvosi parája van? Az is lehet, hogy még nem történt meg, de vizionálod is nagyon félszületed. Nem az, amin túl vagy.
1: Jó, jöhetnek az eljárások is, jó? Mert engem az is érdekel. Mitől lehet félni?
3: Jó, igen, tehát, hallgatói fele rosszul vagy, csak mondom.
0: A fejedben még, tehát még nem történt meg, de valamiért attól a beavatkozástól nagyon félsz, jó? Tehát ilyeneket. Ugye, te jövünk mindjárt, Zsűl, integet, itt vagyunk a hírek után.

0: gyerekek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
5: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
6: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
5: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
6: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu.
7: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
6: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a KFC.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
12: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
13: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
14: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió Egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
16: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzám! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
17: Mi lenne, ha a teraszodon sosem érne véget a nyár? Fodó téli kert. 4 évszak. Egy kedvenc hely. Most ajándéklátványtervel és prémium grillel. Fodokft.hu.
18: Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
19: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
18: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Mart főnöget tegyesor egy szám alatt a cipőgyár területén.
19: Shoemaker's Outlet, hogy jól kezdődjön a suli.
7: Zöldkéz, több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz, minden ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
0: állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakában nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong.
2: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden csütörtökön 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
20: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76-414-010.
2: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Pakitermelés kezdődik a csalános igénygyűjteménynél, sikeresen zárult a vándortábor szezon, ellenfelet kapott a KTE a Magyar Kupában. Demeter Dia vagyok. Fakitermelési munkákat végez szeptemberben a Kefag ZRT a Kecskemét közelében található kísérleti célú csalános igénygyűjteményben, közölte az erdészet. A beavatkozást az állomány egészségi állapota indokolja, a területen található akácis szürke nyárfák mintegy 80-90%-a ugyanis elpusztult, a kiszáradt fákat távolítják majd el. A munkálatok az 52-es főút és a mellette húzódó kerékpárút környezetét is érintik. A beavatkozás alatt gépek és faanyagszállító járművek közlekednek a területen, és időszakos zajhatásra is számítani lehet. Az arra járóktól fokozott óvatosságot kérnek, és azt, hogy tartsák be a kihelyezett figyelmeztetéseket, ne lépjenek be a lezárt munkaterületre. A fakitermelés helyén tavasszal üzemi fafajta kísérlet indul, amelyben a fekete fenyő mellett az aleppói fenyő alkalmazhatóságát is vizsgálják a szakemberek. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, hogy a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
3: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
2: Megvan a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójának párosítása. A Kecskemét a Tatabánya ellen lép pályára idegenben. Az ellenfél az MB3 északnyugati csoportjában ezüstérmes volt az előző idényben. A jelenleg futó kiírásban 4 kör után a 6. pozíciót foglalja el, írja honlapján a KTE. A fordulót szeptember 12-én és 13-án rendezik, végleges kezdési időpontról később születik döntés. Túlnyomóan tisztán derült időre készülhetünk ma sok napsütéssel, időnként növekedhet meg kisé a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem várható. A keleties szél ugyanakkor élénk erős maradhat, a legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 30-32 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett időnként lehetnek kisebb felhősödések, szeles időben a legmelegebb órákban 30-34 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: 3-4-8 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók. És már is folytatjuk. Nagyon jó SMS-ben jellemezte nekünk egy hallgató a témát, az előző témát, amiben egyszerre minden benne van. Hányok, félek, sírok, nevetek, és bepisiltem. Kérlek, folytassátok a témát. Igen, de tulajdonképpen ilyen volt, ugye, aki milyen orvosi beavatkozástól fél, erről beszélgettünk itt, és hát a legelképesztőbb, legrémisztőbb dolgok jöttek, ami még ugye nem vagy túl, csak valamiért vizionálod, vagy ha meglátod, vagy azt gondolod, hogy ez veled megtörténik, akkor az a legborzasztóbb. Igen, egyszerre volt ermesztő, ijesztő, vicces és hidegrázós a téma. De köszönjük
2: még
1: szépen. Egyet
2: azért még mondtak, amire ezt lehet gondolni majd esténként, amikor lefekszel aludni, vagy rágyújtasz egy cigarettára. Ez pedig nem más, mint a hörgő tükrözés. Ami az, amikor a tüdődbe visznek le egy kis szondát, amit ugye hát nem altatásban csinálnak.
1: És nem ezért tudom.
2: Te végig köhögsz, fuldoklasz, és ők pedig kicsit neked darabot belőle, hogy vigyenek belőle, hát majd a szövettanra.
3: Elég.
2: Én ezt véghallgattam, azért ott a tüdőszanatórium előtt, hogy ezt csinálják, és
1: igen. Ugye úgy kezdtünk el erről beszélgetni, egyrészt Eszter Fodrász elmondta, hogy sok a férfi.
2: Nem a fodrászom, szegény a fodrász, Balázs, igen, meg ráhozod a szégyen.
1: Meg hogy még előtte, hogy az orrfelszúrás az miért volt gyerekkorunkban, meg a fülfelszúrás, és Anna megnézte, ugye, mert ma már ezt nem csinálják, és hogy az milyen dermesztő volt gyerekkorban, hogy lekötözték a kezedet, és a 80-as években még nem volt széles spektrum antibiotikum, hatékony orrspré, váladékoldó, és azért ezeket az invazívabb vagy fizikai beavatkozáspárti kezeléseket részesítette a szakma előnybe. Ezért tűnt el, hogy felszúrták az orrát a mi gyerekeink, vagy mi nekünk, de a mi gyerekeinknek ezt már nem csinálják, mert hogy jött egy csomó minden más, ami kiváltja az orrleszívás, vagy orrfelszúrást.
4: És hát azt is megírta Annácska, hogy a hanyatló nyugaton erre azért volt rendes módszer, altatásban csinálták, vagy kapott egy ilyen kis szellőzőt a fülébe a gyerek.
1: Köszönjük.
4: Igen, csak hát itt tudjátok.
1: Itt azért más volt.
2: Tényleg olcsó volt.
4: A magyar gyerek ettől lesz kemény.
1: De ez a mi generációnk ettől ilyen kemény. Nélkül furtak és gyökértömtek, fölszúrták az arcüregedet. Mit hozott a felnőtt kor már egy ilyen gyerekkor
2: hát
1: után? Micsoda!
2: Iszálltak az érzéstelenítőt, tehát igen, az egész élet ekörül forog
1: az érzés. A 70-es, 80-as évek születése túlélte, megvoltunk. Hát mindenen keresztül mentünk, amin keresztül lehetett. Tehát hagyjad már!
2: Tényleg az egész egy életben maradás volt. Tényleg? Visszagondolok erre, hogy figyelj, hogy mik történtek meg egyáltalán, és ehhez képest az én lányomat milyen ingerek érik, hát ehhez képest tényleg burokban van, nagyon durván.
1: Abszolút, persze. Mindenféle biztonsági dologgal.
2: De szeretnék egy, nap hallgatója díjat adni annak, aki ezt az SMS-t írta, hogy ő, tehát van egy ismerő, hát az apja, hogy engem felolvasom, nem fogok már tízni. Tehát volt összetársam faterja, saját magának húzta ki a húcsőben félig megakadt vesekövét egy szemöldök csipesszel.
4: Ennyi. A magyar férfi azt tudja, érted? Nem egy orvos, hogy egy ilyen aprósággal. Hogy nyúlt föl oda? Hogy?
2: De a beszélgetés, elmegy pisilni. Magdi, hol tartod a szemöldök csipeszedet? Minek kell ez neked?
1: Meg kettő koppan, de a harmadik bennmarad.
2: De csak add ide!
1: Azt a mindenség itt neki.
2: Nem érzem.
1: Na, egy vidámabb téma, gyerekek. Vidámabb téma, igen. 39 éves kínai programozó megvan? Képzeljétek magatok el. Munkahelyére bement reggel, és meghalt a WC-n. Ugye hát ez egy szomorú történet, de nem is erről akarom
4: beszélni. Tényleg jó a sztori.
1: Egy sokkal vidámabb történet. Na de várjál, mert hogy a hatóság nem ismerte el a munkával összefüggő halálesetet. Az indoklás szerint a férfi még nem jutott el a munkaállomásig, és a számítógépét nem kapcsolta be. Ezért nem számít munkahelyi balesetnek. Tragikus a hír, közölte a munkahely, de nem munkahelyi baleset, mert hogy nem kapcsolta be a laptopot. Nem volt már a munkahelyén,
4: eljött a munkahelyre. WC-re ment először.
1: De WC-re ment, és nem kapcsolta be a laptopot, ezért a kínai hatóságok és a munkaadó azt mondta, hogy nem számít hivatalosan munkakezdésnek, ezért semmilyen felelősséget nem vállalnak se a temetésben, se a családsegítésben, semmiben, mert hogy nem munkahelyi halott. Na honnan számít? Mi a munkaidő? Akkor honnan számít a munkaidőd? Mert nekem az, hogy belépsz a munkahelyre, az a munkaidő megkezdése.
4: De tulajdonképpen meg igazuk van, mert nem dolgozott. Tehát nagyon szemét a döntés, hogy azt mondod a gyászoló családnak, hogy nincs egy fillér, se kús, mert még nem kapcsolta be a gépét. ebben az esetben valószínűleg igaza van a munkaadónak.
1: Hogy még nem indított el a munkát.
4: Igen, hogy a melót még nem kezdte el, ő először vécére ment, ott történt ez a sajátos eset.
1: De nem az a munkai baleset, ami a munkahelyeden történik?
4: Függetlenül, ami munkaidőben történik, nem?
1: Ami munkaidőben történik. Mit mond a HR-es?
2: Az, hogy természetes halált halt, tehát nem azon, hogy a WC ette meg, vagy...
1: Nem, meghalt, valami meghalt, nem.
2: Tehát nem az, hogy ráborul. Tehát a munkahelyi balesetnek ugye egy nagyon fontos rész az, hogy történik egy baleset. Tehát az, hogy természetes halált halsz a munkahelyeden, ugye az még az nem azt jelenti, hogy téged a baleset ért. Tehát az bárhol érhetett volna. A munkahelyi balesetnek ugye az a definíciója, hogy a munkába való úton, vagy azonnal hazafelé történő baleset. Ami, tehát érted, de mondjuk...
4: Tehát elüt az autó, akkor az munkahelyi baleset?
2: Tehát, hogyha ha mész haza a munkahelyedről, akkor az még munkai balesetnek számít, ha hazafelé, te otthonra hazamész, tehát nem bevásárolni mész.
4: Nem csak ha hazamegyek, és ott elütnek, akkor igen. Az baleset.
1: Na tehát ő benn volt.
4: Ha megáll a szívem ezen az úton, és úgy halok meg, az már nem munkahelyi baleset.
2: De ez nem baleset, az egy...
4: Az egy természetes igen, folyamat. Nem... Hát akkor itt nincs is, érted, akkor ő természetes úton halt meg, nem esett rá a laptopja, vagy nem dőlt rá az egyik elválasztófal, akkor nem baleset. Innentől kezdve...
2: Tehát, hogy az van, hogy nem tudom, mik a helyi törvények.
1: Igen, ugye Kínában máshogy gondolkodnak.
2: Az fontos lenne, hogy ez pontosan mit jelent. Azt lehet mondani, hogy ez mondjuk stressz hatás miatt történt, ez a szívleállás, ami mondjuk a munkahelyének a szövődménye, és akkor viszont innentől kezdve viszont akkor lehet munkahelyi baleset.
1: Oké, kérdezi a hallgató, hogy beérek a munkahelyemre, még nem jutok el a gépemig. Még, ugye még nem vagyok ott a gépemnél. De előtt egy targonca.
4: Az
2: egy baleset védelmi, és írjon már nekem amúgy, hogy jól mondom-e, mert most nem akarok te hülyeséget.
1: Biztos, hogy jól mondod.
4: Azt írják, hogy jó.
1: Te súlyadban van a HRS szakma.
2: De most gondolkodom rajta, hogy ez hogy van, mert lehet a stressznek a szövődménye a természetes halál. Persze. Mert akkor viszont lehet, nem? Akkor csak egy ügyvéd kérdés, hogy ez most micsoda.
4: Leültél a budira, és a kínai főnököd bejött üvöltve, hogy miért nem jössz már a gépethez.
1: Bestresszeltél.
4: És neked ettől megáll a szíved, hát ha ez nem munkahelyi baleset, akkor semmi.
1: És ha nem érek el a gépe, még előtt egy targonca, de még nem kapcsoltam be a laptopot, és ez Kínában van. Tessék. Mikor azt mondja, hogy nem kezdte meg a munkáját. Na, de elütötte a targonca, amikor ment a munkahelyére, hogy megkezdje a munkáját, ugye?
4: Abban már van baleset. Ott fizetni kell.
2: Na most azt írják, hogy az üzemi baleset, meg ugye az úti baleset, nem, de most az üzemi balesetnek az a kérdés.
1: Előjött a HR-es belőle, figyelj, a kis HR-es odanéz. Jó, neked ezt már nem kell tudni.
2: Telefonálnom kell egyet, mindjárt.
1: Fel kell hívni egy HR-es kollégát.
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye, tehát tulajdonképpen számít-e az, hogy milyen jellegű, ami a testedben végbe megy?
1: Hogyne? Ugye itt a kínaiaknak azért számít, mert hogy a munkai baleset, akkor nagyon nagy kártérítést kap a cégtől, ellátják a családját, életjáradékot kapnak, tehát hogy ezen megy most a per, és a munkaadó azt mondja, hogy nem volt munkakezdés. Hiába a helyszín, nem volt munkakezdés. Hiába találták meg a kis csend a budin 39 évesen.
4: Akkor ott nincs ez a rész, hogy otthonról a munkáik, ha bármi történik veled, az munkahelyi.
2: Igen, csak ugye tényleg, itt most már nem is azon gondolkodom, mert tehát a munkahelyi balesetnek ugye az, szerintem az részét képezi maga az utazást, tehát lehet, hogy kint ott nem, de azért nálunk meg igen. Meg hát ha benn vagy a munkahelyed, akkor ez már munkahelyi baleset. Tehát, hogy, jó, de hogy itt maga a baleset kérdése, hogy...
4: De nem
2: hogy
4: kezdte el, nem vette fel a munkát, nem kapcsolta be még a gépét.
2: De nem azért ment oda, hogy igyon a tejből, aztán hazamenjen.
4: Hát kakilni ment. Ő első degesen oda a kakilás véget ment be.
2: De srácok, ez egy örök tanulság legyen mindenki számára.
4: Előbb kapcsolj be a gépet.
2: Ha össze is szarod magad, de legalább a gépet kapcsolod be.
1: Menj be, kapcsolod be a laptopot, és utána menj ki a budira. Bármi történik a budi, már be van kapcsolva a laptopot. Jó? Tehát az már akkor munkai baleset. Igazából. Én még mindig nem értem, honnan lesz ez vidámom. Ebből kell kihozni, ebből építkezünk, hogy működik ez egyébként Kínában. Tök mások a törvények egyébként egy európai fejjel, ezt nehéz megérteni, hogy a család most miért harcol, vagy mit szeretne bebizonyítani, hosszú peres eljárással próbálják majd bizonyítani, hogy elkezdte a munkát, vagy nem kezdte el a munkáját. Belépett, vagy amikor ő leül a laptophoz, ugye ez elhezitálnak. Most nyilván teljesen mások, mint az európai törvények.
2: Na itt direkt, csak a munkahelyre vezető út és a hazaút az úti balesetnek számít, és az üzemi baleset, ha a munkahelyeden baleset ér.
1: Home office-ban vagyok, dolgozom,
4: na.
1: De megráz az áram.
2: ez munkahelyi baleset.
1: De home office-ban vagyok.
4: Hát de az most az a munkahelyed.
1: Igen. Tehát az a munkahelyed.
2: Ha kivétel, igen. Ha aláírtak vele előtted egy papírt,
1: hogy bármi történik veled otthon.
2: Az a saját felelősséged, és ez így szokott történni, aha, hogy le van papíroz velőre, hogy...
1: Egyébként mit jelenek az, hogy munkahelyi baleset? A sebesség már csak elhunyt munkahelyi balesetben? Miért fontos, hogy munkahelyi baleset? Támogatja a cég majd a temetésemet?
4: Átvállalja
1: akkor... a költségeket? Segíti a családomat?
4: A más a lóvé a végén.
2: Más a lóvé a végén.
1: Persze, a kilépő?
4: Igen, a kilépő.
1: A kilépő papír.
4: Hát azért a család az csak azt mondja, hogy na jó van, csak érdemes volt meghalni az öregnek. Hát
1: tehát
4: az...
1: más van a kilépő papírodon.
2: Igen, de azért elmondanám, hogy a jó munkahelyeken akkor is adnak pénzt, amikor nem ott halsz meg, hanem máshol. Tehát azért az, hogy egy jó munkahely azért így azt mondja, hogy jó, azért ez egy nagy veszteség a családnak, nyilván nekünk is, de mi egy nagy munkahely vagyunk, úgyhogy van pénzünk nektek adni pár hónapi lóvét, úgyhogy tessék.
1: Beviszem a laptopot a WC-re, és ott halok meg.
4: Az munkahely. Ott te már dolgoztál. Ha csak nem izé ment a, mit tudom én, Pornhub volt megnyitva rajta, akkor az nem.
1: Jó, tehát az ölemben a laptoppal a munkahelyen találnak meg, hogy ki van nyitva a laptop, és be van kapcsolva. Ha ezt a kis Csen így megcsinálta volna, akkor ez már munkahelyi baleset. De ő nem vitte el magával, ezért nem munkahelyi baleset. Aha. Uh-huh. Értem.
2: Hát igen, de ez egy érdekes.
1: Ezért kell mindig. Az a legelső, én is bejövök, bekapcsolom.
2: Például...
1: ez a legfontosabb. Működjön a laptop.
2: De hogyha van ilyen, tudjátok, ilyen becsipogást, megérkezés, ugye csipogsz a kártyád, hogy beengedjen a munkahely, akkor már ben vagy a munkahelyen, akkor az már ház.
4: Nem? Ja. Tehát, hogy igen. Akkor... Na most még egy érdekes felvetés.
1: Jó, oké, bocsánat, egy másodperc. Ha nem érek el a laptopig, uh-huh, de a recepció Margitot jól megdöngetem a klotyóban, a Margitot a recepcióról,
2: elég csak
4: és utána meghalsz,
1: az munkahelyi szex, hiszen még nem kapcsoltam be a laptopot.
4: Az nem az, tényleg.
1: Hoppá! Érdekes. Az nem munkahelyi szex. Tehát ott a Margit, azt mondom, gyere, usdj Margit, be a budira, laptop még nincs bekapcsolva, az nem munkahelyi szex, de már benn vagyok a munkahelyen.
2: Na de várjál, akkor mi van akkor, hogyha bejössz, senki ezen szólsz, csak álcsúcson veled az egyik kollégádat.
1: Köszönöm. Igen. Az munkahelyi verekedés.
2: Vagy ott még nem indultál semmi.
1: Igen, semmi, ja? Hiszen nem kapcsoltad be a laptopot.
2: Így van.
1: Tehát azt csináljátok, drága hallgatók, hogy a laptop bekapcsolása előtt most verjetek álba nagyobb valakit, uh-huh, és nem lesz munkahelyi, nem számít munkahelyi verekedésnek. Hiszen is bekapcsolva a laptop. Mit akartál mondani?
4: Hogy home office-ban vagy, ami ugye adott pillanatban a te munkahelyed.
1: Uh-huh. Igen?
4: Egyszer csak csönget a DHL, akivel te rendeltél valamit, és ő kiszállítja.
1: Igen?
4: Te kimész, elesel a lépcsőn, és eltöröd a lábad, az munkahelyi vagy nem? Hiszen te home office-ban otthon voltál, de egy magánügy miatt álltál fel a munkahelyedről.
2: Nem, mondom, a home office-t lepapíroztuk már. Tehát az van, hogy a home office-ban, amikor otthon vagy, akkor vállaltad azt, hogy magadért vagy felelős, úgyhogy we don't care.
4: Semmi?
1: Tehát azt aláírják veled előre, hogy te magadért felelsz a home office-ra. Figyeld, milyen ravaszok ezek a HR-esek azért.
2: Akkor büntetés jár, mert nem dolgozol rendesen. Szaktanári!
1: Szaktanári! Hiába kapcsolod be, Bali Zsűl oda megy a halálod után, és kikapcsolja.
4: Ez az utolsó bosszú.
1: Megtalálod letolt gatyával a budina, hogy fekszem eldőlve balra egy trombózissal.
2: Ami... Nem tudsz eldőlni, mert megtasznak a falak.
1: Mennyi időn mennétek észre, hogy halott vagyok a WC-n?
2: 2-3 hét.
1: Tehát most elmenné budira, akkor hamar feltűnő, mert nem vagyok itt a megszállása. Keresnétek, vagy csak kiabálnátok?
4: Ha 10 után mész el, senki észre nem venni.
1: Elmondom, mi lenne. Elmondom, mit csináltok. Bemennék a WC-re, meghalnék, de még lenne 5 perc esélyem, hogy megmentsetek, mert még olyan, hogy még ha mentőt hívtam, meghalok. De itt szerintem 9:30-ig csak azon viccelnétek, hogy szorulásom van, vagy fosok. És azért halnék meg, mert nem jönnek ki senki megnézni, hogy most miért nem jöttem vissza a megszállásba, és jobban élveznétek, hogy a megszállásba 8:30-ig végig arról beszéltek, hogy valószínűleg összefostam a budit.
2: Látod, magadból
1: jól
2: érzem indulsz,
1: magad?
2: Magadból indulsz. Azt mondtad, elmondom, mit történt a valóságban.
1: Én bemennék utánatok 3 perc után.
2: Soha nem jönnél be. Oda sem jönnél be senki. De én azt látom magad, hogy ez megtörténne, és nyilván Laci találna meg téged, mert...
1: Igen, este 3:11-kor. Igen, mikor az összes DJ elment.
2: És hallom a hangját a fülemben, hogy odaáll, lefotóz. La, Balázs, Balázs!
4: Ez kicsit így lógna ki a lábad.
2: Mondtam neked, ne heroin hozzá, Balázs!
1: És azt mondja, hát meghalt, mindegy, eszem egy reggelit. Több marad nekünk.
4: Legalább megmaradt a szendvics.
1: Megmaradt a padlizsánkrém. Azért egy szelfit még csinálok. Tényleg nagyon kicsi.
2: Ebből megveszem a tetőkertemet. Ebből a szelfiből.
1: Ezt eladom. Szóval érted? Nem maradnánk ki, egyikünk sem maradna életbe, mert nem mennénk be a másik után. Zsül után mennyi után mennénk be a budira? Most
2: amúgy tudom, az őszinte igazság, hogy én lennék az egyetlen, aki után nem jönnétek be.
1: De!
2: Hát kit küldeni ebbe utána?
1: Én bemennék.
2: De hogy... Most
1: 8-kor eltűnsz.
2: Harapd el, gyere!
1: 8-kor eltűnél a megszállásba, és 8:30-kor nem jöttél ki a budiból.
4: Igen, azért csak gyanús lenne?
1: Berontok.
2: Szerintem tudod, mi lenne? Az lenne, hogy elmennék 5 perc után, elfelejtenéd, hogy valaha itt voltam. Te teljes aranyhal
1: memória. Elmacskásodtam egy kicsit. Mi van, gyerekek? Mi is volt? Rég halott vagy a WC-ben.
4: Mi szokott itt más lenni?
1: Igen, valami olyan fura.
2: Ne jó, a gyerekeket hogy vannak.
1: Hozol egy vizet, Laci, nem tudom, lehet, hogy az segít.
2: Na mindegy, és annyi lenne, hogy 3 hét után megkérdezni Gyulit, hogy amúgy ezt a rakós nem akar már dolgozni.
1: Igen, amúgy Eszternek sok fellépése van.
2: Úr, nézzük, hogy mi a vele. Addig már elkezdtem lebomlani itt a WC-ben.
1: Igen. Na jó van, gyerekek. Tehát akkor laptop bekapcsol először, utána bármi a munkahelyen, jó? Ezt a történetet azért hoztuk, hogy tessék bekapcsolni a laptopot, és a laptop bekapcsolás után már mehet bármit. Mert akkor már munkai balesetnek számít, és akkor már családot támogatják. Na! Gyónás 8-tól?
2: Nagy fekjárgó jelekkel.
1: Elmaradt tegnap, hónap utolsó szerdája volt, áttettük mára csak, hogy még bűnözzetek, meg még valljatok, de nem büszkélkedéseket várunk, mert az utóbbi hónapokban ez a rovat ez kicsit átment ilyen, beszámolok, nem meggyórom, inkább büszkélkedem. Igazi bűnöket várunk, jó?
2: Ide egy hallgató még az előző témához, hogy kömüves vagyok, hogy pontosan milyen laptopot kapcsolják be.
1: De kíváncsiskodják, kapcsolatban a laptopot! Na, drága hallgató.
2: Így van, jöjjenek mindenféle dolgok. Most már lássuk meg, hogy mi történt veletek a nyáron.
1: Apró bűnök, nagyobb bűnök, nyári bűnök, mindenre kíváncsiak vagyunk.
2: Szezonális bűnökre vagyunk leginkább kíváncsiak.
1: Így van, gyógyjatok nekünk, könnyítsetek a lelketeken, a hónap utolsó csütörtökén. Jó, jövünk mindjárt, itt 2 perc napon, 8 óra.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy!
3: És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Meneküzd te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: A 90 grammos, szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint.
4: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való.
5: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
11: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
13: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spatrend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
14: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
15: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
14: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
15: Szállás.hu.
14: Úgy is tett.
16: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
17: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
18: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
19: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
11: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
2: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyem multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
0: Mi lenne, ha a teraszodon sosem érne véget a nyár? Fudó téli kert. 4 évszak, egy kedvenc hely. Most ajándéklátványtervel és prémium grillel. Fudokft.hu.
7: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett.
8: www.zöldkész.hu.
20: Iskola kezdési akció a JP Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy C-a modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a JP Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
21: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
22: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
21: Neked Sedacur Forte kell.
22: Sedacur Forte?
21: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
23: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
25: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
26: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
25: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
1: Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát facebook.com/rádióegygong, és hallgass minket online weboldalunkon www.rádióegygong.hu. Reklámot hallottak.
25: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Elindult az új színházi évad Kecskeméten, a biztonságos iskola kezdésre figyelmeztet a rendőrség. Újabb égi jelenségben gyönyörködhetünk. Demeter Tia vagyok. Megnyitotta a jubileumi évadát a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. Októberben lesz 130 éves a teátrum épülete, így többféle programmal készülnek. A nagy színház első bemutatója a Kodályhegyi Éjszakák című dráma lesz. Az évadnyitó társulati ülésen új tagjait és jubiláló munkatársait is köszöntötte a színház. A teátrum tájékoztatása szerint továbbra is nagy figyelmet fordítanak a fiatalokra, így a Színház és Filmművészeti Egyetem több hallgatója is Kecskeméten vendégeskedik majd, és a Nemzeti Dobogó Dráma és Színház Pedagógiai Műhelyének fiataljai közül is többen újabb lehetőséget kapnak arra, hogy megmutassák tehetségüket. Jövő héten megkezdődik a tanév, a közelgő iskola kezdése tekintettel a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől. Felhívják az autósok figyelmét arra, hogy különösen fontos, hogy a kijelölt gyalogátkelő helyeknél lassítsanak. A szülőktől azt kérik, a gyermekek biztonsága érdekében közösen beszéljék át és gyakoroljanak, hogyan kell biztonságosan átkelni az úttesten. Az autósoktól azt kérik, hogy a sebességet mindig az út és látási viszonyoknak megfelelően választák meg. Kiemelik, hogy a múlt héten több mint 1600 gyorshajtót mértek be a vármegyében. 54 balesetben 31-en sérültek meg, egy személy pedig életét vesztette. Olvasható a polisz.hu oldalon. Ritka égi látványosságban lehet részünk csütörtökről péntekre virradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiunknak.
28: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
27: Túlnyomóan tisztán derült időre készülhetünk ma sok napsütéssel, időnként növekedhet meg kisé a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem várható. A keleties szél ugyanakkor élénk erős maradhat. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 30-32 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett időnként lehetnek kisebb felhősödések, szeles időben a legmelegebb órákban 30-34 fok lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Na már itt is vagyunk, 8 óra után 13 perccel, és az M1-es Budapest felé oldala miért áll? Zoli kérdezi, de hogy merre, Zoli?
2: Tehát,
1: hogy
2: Budapest az M1-es... felé, most mondta.
1: Az oké, okay, de hogy 250 kilométer jön Budapest felé. Tehát ez lehet a 164-es kilométer, és meg lehet a 13-as.
2: Egy csomó helyet.
1: Igen, tehát legalább egy kilométer, és akkor rá tudunk nézni. De egyelőre nincs nagyobb vagy több infónk ennél, mint
2: igen,
1: amit
2: szerintem elküldtél. Szerintem az M1-esen senki ne lepődjön meg. Tehát most már az, hogy áll.
1: Igen, azt figyeltek az.
2: Igen, ott a felbontás 80 kilométeren keresztül.
1: Európa és Közép-Amerika. Rekord felbontása. Egy nyomvat markoló néhány helyen elhiteti veled, hogy történik valami, de 70 kilométeren keresztül van lezárva az autópálya. Nem is érted. És a következő 4 évben ez egy teljes nonsens. Tényleg nonsens. Mert az, hogy útfelújítás meg bővül, tök örülünk, de azért miért kell az egész 50 kilométert lezárni, úgyhogy az 50 kilométeren nincsen munka.
2: Megmagyarázták, azt nem tudod?
1: Nem, mi lett a magyarázat?
2: Megmagyarázták, hogy egyszerűbb megcsinálni, és költséghatékonyabb.
1: Egyszer lezárod.
2: Igen, egyszer lezárod.
1: Egyszer még lezárod 4 évre.
2: 4 évre, még akkor is, hogyha szakaszonként 2 kilométereken dolgozol, mert az mindig ugye egy újabb terelés kiépítését hozná, ahogy kész van 2 kilométer, arrébb rakod a terelést.
1: Áthúzták az egészet.
2: Így aztán magyar leleménnyel megoldottuk. 80 kilométer lezárva, jó.
1: Minden idők kívánok. Leghosszabb lezárása, de tényleg, tehát nagyon durva. Na gyerekek, Gyónásnál vagyunk, ugye a hónap utolsó szerdáját is megéltük, aztán ezt tegnap átsúszott csütörtökre, de ez van, mert eltelt az augusztus. Eltelt az augusztus, és kisebb-nagyobb bűnökkel vagyunk tele. Nyári bűnök, kalandok, flörtök, talán szexek, nassolások, vércukor elszabadulások, hízások.
2: Erről keveset szoktam olvasni a gyónások között, hogy elszabadult a vércukrom.
1: Diétalemondások, nyári beachbody testek elengedése. És
3: de egy kicsit személyes lett ez a felszólás.
1: Nem, most tényleg nem. Nem, abszolút nem. Nem, tényleg nem akartam végre nézni. De hogy...
3: Csak hogy levetnéd a vállamról a kezedet. Ennyit kérek csak. Nyugodtan beszél bármiről, csak ezzel ne fogják.
1: A sport elmaradások, minden apró kis vétek érdekel bennünket, jó?
3: Én rengeteges úgyhogy... sportoltam, excellenciás sportoló vagyok.
1: Ti most nagyon feketővesek vagytok. Heti négyel vagy?
3: Heti négyel.
2: Négyeset nyomunk.
1: Az durva.
3: Hát, igen.
2: És majd egyszer látszik is, igen.
1: Igen. Nem, és ez 8-10 év múlva
3: találkozunk. Ne látszódjon, ne tudjátok, milyen erős vagyok. Ez a lényeg.
1: Igen.
3: Ez a lényeg is. Így az van.
1: Váratlanul verjél majd el vál szájba.
3: Ez lesz. Most a marok körülben dolgozok. Ja. De nem, az van, rájött, hogy én nem fog lefogyni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon dinamikus vadmalasz leszek.
1: Szerintem ez
2: egy izmos, dinamikus.
3: Egy nagyon izmos, dinamikus vadmalac, és nem érdekel semmi. Az a lényeg, hogy jól érezzem magam, és ez most jó.
1: Figyelj, ez teljesen egyet értek ezzel.
3: Így tehát, van.
1: Hogy puszta kézzel roppasd össze a koponyámat, legyél egy dinamikus vadmalac, nem kell mindig ezzel a fogyókúrával
3: szemben. És közben végig a fogok nézni.
1: Jó. Hogy, mint egy ilyen citrom, így elmegyek.
3: Igen.
1: Na gyerekek, nézzük akkor. Előre szeretnék gyónni. Jaj, nem, hát előre gyönpi. Előre nem gyónunk.
3: Nincs előre gyónás. Ez gyáva dolog.
1: Barátommal 9 év után már 4 hónapja külön vagyunk. Volt barátomnak egyik legjobb barátjával együtt bulisztunk a szigeten. Oti bulin, a buli végére sikerült többször is csókolóznunk.
2: Wow, ez az
1: a csát, nem az esetem, de a csók jó volt, sőt, többet is kívánunk. Azóta többször is beszéltünk, kéne folytatást. Nem kéne, de akarom, ez a buli egy fertő. Mi na, volt?
2: Ez igaz, tehát az Oti buli egy fertő. Okay? Ezt aláírtuk, lepecsétettük, eltettük oldalra. Mi a problémád?
1: Hát, hogy a most frissen szakított barátjának a legjobb barátjával
3: ez
1: kezd összemelegedni.
3: Ez kármentés, ez nem probléma, ez meg csak egy gyónni.
2: De nincs pasid. Hát, te szakítottad.
1: Igen, de valahogy azért a legjobb hagyjad barátnak már a barátja nem egy ilyen, nem szent, sérthetetlen.
3: Nem a pasidnak a legjobb barátja?
1: Hát a pasi az exének a legjobb barátja,
3: hát
1: de már nincsenek
3: Excel
1: együtt.
3: Már kiesett a kiskosárból, hát már ez nincs egy lojalitás, ott nincs azért. Majd a csávó majd megbeszéli a haverjával, az már nem a te problémád.
2: Igen, az majd az övéké. Ha neked ez jól esett, akkor
3: hajra. Tudod, hány házasság született így, hogy valakinek a lepattanójából?
2: Hát és nem. Hány vállás?
1: Nem tudom, nekem ez a barát barátja, meg a barátnő barátnő.
2: De már nem, de állj! Nem vagytok már együtt. Tehát azt megértem, amikor azt mondod, hogy együtt vagy valakivel, és annak van egy legjobb barátja, azzal nem fekszünk le.
1: Mindig van egy ilyen kis bosszú üzenete, mindig van valami mögöttes szándékot, egy nő rámegy a barátnőjének a pasiára, vagy az exének a pasiát. Annyi pasi van, nem? Hogy azon arra nem lövünk, de...
3: De most itt a magadra gondolj a helyzetben, ja. Hogy te volt egy csajod, akivel szakítottad, és a csajnak a legjobb barátja, oda söndörök hozzá.
2: És te, jó, és egyébként te is.
1: Ha ő jön, akkor persze.
3: Na ez az.
1: Meggyőzhető vagyok. Jó az a csaj, meggyőzhető vagyok. Három kicsi gyerek van otthon. Ha rosszat csinálnak, mindig kiabálok velük, de néha már én is megijedek magamtól, olyan hirtelen haragú vagyok. Este gyötör a bűntudat, néha sírni is szoktam, hogy vajon jó apa vagyok-e. Édesem elsírja magát.
2: Hát, na, és sírd is. Sírd, de úgy, hogy a sarokba fordulsz, és rátérdepesz.
1: Így van. Miért nem ártál meg egy né? Minek a kettő, de a három, meg aztán pláne.
3: Kérd meg a nagyot, mondd meg a nagynak, hogy a nagy a kapitány, és ő kiabál helyetted.
1: Azon, hogy három kicsi van.
3: Hát de mit csinál egyik idősebb?
1: A legidősebb 2,5.
3: Ki kell venni az
1: ötöt? Beszélgess el vele.
2: Hát ez a legalja, hogy hazaviszed a problémádat, és a gyerekeiden vered le.
3: De neki a gyerekei a problémái.
1: Nem viszi nem. Haza, erről szólni.
3: Otthon vannak a problémák.
1: Otthon van a három gyerek. Elfogy a türelme, ordít, és este gyötri a lelkiismeretfurdalás. Ekkor, hogy mondjam, hogy ez mindig így lesz. A szülői lét az egyben egy lelkiismeretfurdalás, nagy öröm, nagy extázis, nagy bűntudat. Minden egyszerre, abban minden érzet meg lehet élni. Három de... kicsi gyereke, van okod néha üvölteni, ne legyünk túl szigorúak. Fáradt vagy, három gyerek, üvölt, sír, veszekszik, tépi a hát. Gyerekek az ideg próbáló. Szóval igen, azért ott néha fölemeled a hangod, ez még azért, na hát.
3: Amit tenni tudsz, az az, hogy a saját...
1: Megölöd magad.
3: El tudod hagyni az országot, és...
2: Menekülj.
1: Igen, beugrasz egy betonkeverőbe.
3: A gyerekeknek gyerek dolgokat kell csinálni. A gyerekek most az a dolog, hogy idegesítőek legyenek. Nyilván bizonyos határokon belül. De amit tudsz csinálni, az az, hogy fogod magad, és akkor dedikálsz magadnak egy órát, minden egyes nap, tehát a 24-ből egyet adsz magadnak, ha kell, akkor kelj fel korábban, vagy feküdj le később, és azt az egy órát, azt töltsd azzal, hogy átkokat szorsz a többiekre, kérdezik, nem, hanem hogy, az, hogy akkor az legyen, akkor menj el testet zeni. És ehhez kezd a sok feszültséget. Próbálj gondolni ezekre az érzelmi gátjaidra, amik ahelyett, hogy meg tudnád beszélni a dolgokat, inkább kiabálásba fordulnak, tudod? Tehát, hogy adj ki magadból a feszültséget. És akkor hidd el, hogy jobb lesz. Ha ezt heti 3-4-szer meg tudod tenni, akkor már nem lesz annyira rossz paszban, hidd el nekem.
1: De igen, muszáj, és muszáj. Van egy másik nagyon egyszerű technika. Ez tényleg nagyon jól működik. Fogsz egy feles meg egy sört. Nem, hogy észreveszed, hogy most akarsz üvölteni, és halál nagy közhelynek

0: kettő, három, és abban a pillanatban észreveszed, hogy most jönne a szörnyeteg elő belőled. Most válnál szörnyé, de nem fogsz. Három számolás, megvagy. Tényleg tudom, hogy hülyén hangzik, nagyon-nagyon durván működik. Főleg kiabáló, erős indulatos szülőknél, akik hirtelen elborulnak, vagy felcsattannak. Három másodperc egy lélegzetvétellel. Nagyon erős. Energetikailag. Tényleg. Nagyon visszahoz a jelenbe, hogy nem most nem.
1: De lehet közben levegőt venni?
0: Minden csinálsz közben. Igen. Húzd meg a kis ujjam.
2: Próbálj csak ki, ez egy nagyon észki kísérlet. Igen.
0: Kerti partit rendeztünk a nyáron, az egyik barátunk felesége diétázik. Megkérdezte, hogy a gyümölcsleves cukor nélkül készítettük el, mi azt mondjuk, persze, nagyjából negyed kiló cukor volt benne, nagyon ízlett neki, oldozzatok fel.
2: Ennyi, ízlett neki, nyugodt volt a lelkiismerete, amiről nem tudod, hogy hízlal, az nem is hízlal.
1: A barátod, ha igazán diétázol, rá se nézett volna a gyümölcsleveset, tesó.
0: Így van.
1: Tehát ezt ő is akart, ezt mind a ketten akart, akart, hogy átverjék.
0: Annyi, hogy cukorbeteg, 16-os lett a cukra, lefordult, két napra kómába esett, és üszkösödni kezdett a nagylábúja, de most ez miért baj? Hát most jó, finom volt a gyümölcsleves, nem?
1: Imádom azt, imádom azt, imádom. Anya, tettünk egy kis zsertizsírón, lett megpirítva a cukorra, mivel felhúztuk. Az az érdekes íze, ez a karamellizált.
0: Igen. Összekukiztam a munkatársam bögrét, mert paraszt volt, egy kicsit se bánom. Na látod, ez a hencegés, ez a nem gyónás. Tehát, hogy mi gyónásokat várunk, csak akkor írd meg nekünk, ha bánod. Szeretném meggyónni, hogy a haverom elektromos cigének a szipkáját megdörgöltem.
2: Hát ez nem. Tessék, mindenki a kukiázat dörzsöl mindent.
0: Sosem.
1: Ezért van ennyi figyba szűkületem. Összeszedtek ez a sok baktériumot.
0: Ezért van ennyi herpeszöm.
2: De mit dörzsölsz, hova?
0: Én nem tudom, el kell ezen gondolkozni. Most megint van, milyen afta van a számon. Ti vagytok az?
1: Ki? X-afták.
2: Haló, ki hozta a kávédat ma reggel?
0: Laci.
2: Na?
1: Na,
0: vidd el a kölyelbe ezt a csészét, nézessük meg, hogy mi van rajta, azon minden van, basszus. Na várjál, azt mondja, hogy én nem. A három hónapja megszületett a kisfiunk, minden este a csapba pisilek, hogy ne kell lehúznom a vécét, és ne keltsen fel, jaj, de cuki.
2: Persze, praktikum.
0: Oldozatok fel, csak érteteszem, persze kicsit addiktív is, üdv Dominik, mondtuk, erről beszéltünk egy pár hónapja, azt elkezded, nagyon addiktív. Most dob a pisilni, a legnagyobb addikció. Csak szólok.
1: Én most csak hagyom.
2: Hát, hogy Eszternek egy kicsit nehezebb.
0: Nem, pasiknak. Ha próbáltam, elkezded.
2: De jó, csak úgy néztél. Azon
1: is fel,
2: nem. Azon gondolkodtam, hogy megy a fejedbe a kép, hogy Eszter fölkucorodik.
0: Higgyetek nem, de már nekem, volt, nagyon
1: már
0: addiktív.
1: Fürdőt el, de már pisíltem bele.
2: Korrekt vagy.
1: De az nem azért, mert akartam, hanem nem volt más lehetőségem. Tehát akkor, de az már túl vagyunk. Nagyon jó.
0: Oldozatok fel, muszáj kiadnom magamból, elegem van a millenial palikból. Kérlek, nyugtassatok meg, hogy nem minden csávó vagy 5 éves szintjén, van 5 éves szintjén, aki még mindig takarítónőt, szakácsot, logisztikus, szexbabát, vagy saját anyát keres a párjában. Különben marad az örök szingliség. Tisztelet a kivételnek, bárhol is vagyok, 4 randi, 4 pali, azt hittem, hogy idősebb férfi, érett férfi, ehelyett jobban nem eshettem pofára. Mindig lenéztem a saját generációmat, úgy gondoltam, ők az örök gyerekek, erre kiderül, hogy 1000-szer intelligensebbek, mint ezek a balfékek. Ezek szerint végig rossz helyen kerestem. Zoli, Kristóf, Ádám, Péter, nőjetek már fel!
2: Szeretlek, hogy odaírtad rá.
0: Bejött a neveket.
2: 81 és 96, ez a millenial.
0: 81 és 96 között. Majdnem milleniál vagyok, várjál.
2: Az 4 évvel maradtál.
0: Nagyon milleniál vagyok.
2: És ezek a pasik, tehát akik 4 évvel fiatalabbak nálad, azok alkalmatlanak ezek szerint a normál párkapcsolatra. Azt írja ugye a hallgató.
0: Ezt kikérem magamnak. Hát miért? Azért, mert van 1-2 ilyen mama hoteles, meg ilyen mama kedvence.
2: De nem egy van. Neki 4 jött össze.
0: Az, amik egymás után igen.
1: Hát az a kérdés, hogy mit sugalsz amúgy? Én ezzel már gondolkodtam, hogy nem ez lehet, hogy nagyon durva ilyen mama energiád van, és akkor azt mondják erre,
0: hogy... De ez lehet, hogy bevonzod ezeket a gyerekfelnőtteket, igen.
1: Ugye, én azt tudom neked javasolni, hogy amilyen döntéseket hoztál, most hozzá az ellenkezőt, hát az sikerül. Tehát mit kerestél eddig? Egy megbízható idősebb férfit? Jó, egy megbízhatatlan fiatalt. Próbáld ki.
2: Hát, igen.
0: 3 gyerekem van, bevallom, nekem a tököm tele van a gyerekneveléssel, költözzenek már el végre. De lehet tele a tököt, hát ez teljesen rendben van. Én azért mentem Szabira, hogy másodállásban keresek 1,5 millió forintot egy hét alatt. A munkahelyen mindenki azt tudja, hogy nyaralni voltam. Na oda néz! A kis Stahanovista elment, és egy hét alatt megkeresett 1,5 millió forintot. Mit csináltál? Azért azt mondd már el.
2: Mi a meló?
0: Mi a meló, amiben mi? Embercsempészet?
1: Prostitúció.
0: Prostitúció, át kellett vinni valami kisebb csomagot a határon? Mi az a munka, amivel keresel egyébként 1,5 millió forintot?
1: Ahogy sokan írják, hogy ilyen 26 év alattiakkal kell most összeszűrni a levet, mert ezek ilyen érzelmileg nagyon intelligens, jó kis jó fizikai állapotban,
0: no, hát kandúrok. Ez valamikor témánk volt, ez a 40-es, 50-es nők és fiatal pasik.
1: Na, hogy ez lenne a szép új világ, hogy nem az van, hogy

0: itt az idősebb pasik a fiatalabb csajokkal, hanem majd itt pumák.
1: Na de ha szakítasz 40-50 évesen, miért kéne korodbelit választani? Irányak fiatal pasik, nem? Bírják az ágyban, jó testük van. Nem? Akar 50-40-esen szakítasz, nem a 40-es palival akarsz összejönni.
2: Ott hagytál egy 40-es palit, még egyet, minek?
0: Nem is értem.
1: Igen. Dicsőti koncert helyett a Fradi Real meccset választottam. Ez...
0: Nincs feloldozás.
1: Nem is értem. Oldozatok fel, mert a gyereket rávettem, hogy váltson sportot, mert így majd heti 4 edzésre kell járnia, nem heti 1-re.
2: Nagyon ügyes.
1: Többet lehetek együtt a feleségemmel. Aj, de kedves.
2: De abból gyerek lesz. Mentés, ez jó.
1: Ez szép. Tehát eljár a gyerek, ti meg tudtok együtt.
2: És egyébként a gyerek meg egészségesebb lesz a heti 4 sporttól, mint ez az egytől. Ez egy
1: jó
2: döntés.
1: Kombó. Ti szexeltek és sporttól.
0: Így van.
1: Igaz, hogy jazzbalettre vitted 16 éves és fiú, de legalább el tudod kapni a feleséget. Tökéletes megoldás.
0: Ez szinkronúszás. Ami...
1: a kis Pistike, olyan szinkronúszó, csipesszel az órán, annyira ügyes. Fogyókúrázó kamaszlányom mindig megkérdezi, hogy olaj nélkül sütöttem-e a csirke mellett. Válasz, persze, drágaságom. Előtte mangalica zsírban pácolta.
2: Ez az.
1: Azért a saját gyerekedet átvered.
2: Hát hogy legyen az a gyerekem? Most érted, te utálod zsír nélkül sütni a csirke mellett. Na.
1: Fogyókúrázik, és te mangalica zsírban pácolod a csirke mellett.
0: Szerintem, hogy a mangalica zsír az rossz a fogyókúrának?
2: Á, dehogy. Semmilyen zsír nem rossz. Hát
1: viszonylag kalóriadús a zsír azért.
0: De van meleg, de a zsír az nem tesz rosszat a fehérjével. Nem, hát mit teszel hozzá? De most érted, mit teszel hozzá?
1: Két eklerfánk se tesz rosszat, csak 6000 kalóriát.
0: De most egy zsírban kisütleg egy szelet húst, és megeszi zöldséggel.
1: Igen?
0: Akkor az miért rossz?
2: Hát nem rossz, csak nem olyan...
0: Prove me wrong, Feri.
1: Mert egy kicsit borul a kalóriadeficitet.
2: Csak nem olyan jó, mint hogyha zsír nélkül csinálnád ezt.
0: Értem.
2: Annál sokkal jobb, mint ha megeszel hozzá egy kiló fehér kenyeret. Az igaz.
0: Szerintem az, hogy most havi egyszer, vagy heti egyszer megeszik valaki valamit, ami zsírban sütnek meg, és ehhez nem eszik mondjuk cukrot, vagy szénhidrát, vagy ilyesmi, azért azt szerintem...
1: Igen, csak átvágja a lányát, hát átvágod a lányodat, hazudsz
0: neki.
1: Szerintem
0: ez az első eset.
1: Ez is igaz, karácsony, Mikulás,
0: ez volt
1: csomó
0: most
1: minden.
0: Meg először itt indult el,
1: Jézuska télapó.
0: Ez a dolog.
1: Hát 6 évesen hazudunk nekik.
0: Mert csak abban, amikor pici baba volt, hát olyanokat mondtunk neki.
1: Na írjatok még, drága hallgatók, jövünk mindjárt 2 perc, a 8:30.
3: Balázsék hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer. Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín. A Rádió Egye.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
3: Lehet is.
2: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
3: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
4: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
5: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
6: Önnek a Protexin kell!
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
11: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
13: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megújul a Lánchíd utcai sportáltalános iskola a Dílárfogás Kiskunhalason, a madárvonulást is befolyásolja a klímaváltozás. Demeter Dia vagyok. Több ütemben csak nem 1,2 milliárd forintból újul meg a Lánchíd utcai sportáltalános iskola. Erről írt közösségi oldalán Kecskemét polgármestere. Szemerei Népataki Klaudia közölte, a tornaterem felújítása már zajlik a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásának köszönhetően. A munkálatok elsősorban a tetőfödém teljes rekonstrukciójára irányulnak. Az iskolai sportpálya is megújul az Aktív Magyarország program keretében, a létesítmény rugalmas gumiborítást kap. A tervek szerint mindkét fejlesztés elkészül az év végére. Hazai és uniós forrásban zajlanak majd beruházások a környezettudatosság jegyében. Várhatóan jövőre esőkerteket alakítanak ki, a burkolt területeken vízelteresztő anyagokat használnak, és csapadékvíztározó tartályokat is beszereznek. Szintén 2027-ben zajlik majd az iskola épületének felújítása. A munkálatok kiterjednek az energiahatékonyságra, az épületgépészetre, az elektromos hálózatra, a belső építészetre és a futópálya felújítására is. Újabb díler kezén kattant a bilincs, a kiskunhalasi rendőrök egy helyi férfinál tartottak házkutatást, miután úgy értesültek, hogy kábítószert értékesít a városban, illetve a környező településeken. A kábítószer gyanús anyag mellett a rendőrök készpénzt, valamint a kábítószer értékesítéséhez szükséges eszközöket is lefoglaltak, a férfit őrizetbe vették, írja polisz.hu. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is, kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület Monitoring és Kutatási Osztály vezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot.
1: Túlnyomóan tisztán derült időre készülhetünk ma sok napsütéssel, időnként növekedhet meg kisé a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem várható. A keleti szél ugyanakkor élénk erős maradhat. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 30-32 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett időnként lehetnek kisebb felhősödések, szeles időben a legmelegebb órákban 30-34 fok lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel.
1: 3.49 lesz egy perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, egy gyerekek, egy lackótól egy történet, és visszaszállsz a földre. Tehát itt minden van, itt a gyórások kapcsán főtt egy-két történet. Laci, bejön, elmond egy sztorit, megvagy. Itt visszaérkezel, ő visszahúz. Csak az igazságot mondja, de azt nagyon... Az nagyon keményen. Na, még egy-két Jónás gyerekek. Az egyik albán muszlim munkatársamat megkínáltam májkrémmel, de nem mondtam el neki, hogy disznó májkrém. Megette, majd annyit mondta, hogy finom. Azóta se tudom, hogy elmondjam-e neki. Most már ne.
2: Most már ne.
1: Most már ne mondd el.
3: Annyi, hogy a pokolra kerül, de
1: igen.
3: Megette. Biztos jó vicc volt, tudod.
1: Igen, de most már, ha akkor nem mondtad, ez most már kínzás. Tehát most már szerintem ne mondd el. Gyónom, hogy egy nagyon régi pasimnak írtam, 20 év, azt, hogy jobb lenne, ha a létezésemet is elfelejtené. Az ő érdekébe tettem, de tudom, hogy lehetetlen, sajnálom, Tomi, ezt értitek? Ezt én nem értem. Írt egy 20 évvel ezelőtti pasiának, hogy a létezését is felejts el.
3: Kicsit nagyképűnek érzem ezt az
1: üzenetet. 20 évvel később ráírsz, hogy figyelj, Tibi, felejtsd el, hogy voltam.
2: É, hát, torlódos.
3: Ne keresd, ha nem keresd, rám se néz. Engem nem lehet.
1: De Tibi, értsd meg, 20 éve szakítottunk, nem értek el, felejts el. De hülye, nem érted, hogy túl vagyok rajtad? Van két gyerekem, egy feleségem, hagyjál meg, felejts el.
3: Értem könnyeket, illik ájtani.
1: Ezt, ha megmagyarázza az SMS vagy a Viber üzenet írója, segítünk neki, de nem tudjuk ezt így értelmezni.
3: Imádom ezt. Figyelj,
1: de ebben van egy bizalom.
3: Tehát,
1: mindenki írja magyar... most az exére, hogy felejtse. Most mindenki küldje az exére.
2: Nem imádlak többé.
1: Felejtse, nem érted?
3: Ebben ennyi volt. Csak ennyi. Jó, figyelj, tényleg, aki elküldi 20 év azért exére, csak egy
1: ilyen... Az jó felség, ebben ennyi volt, ne haragudj. Most már nézd tovább.
3: Még 20 évig te benne voltál ebben a kapcsolatban, ami már nem létezik.
1: Tehát, óriási.
3: De ennyire óriási. Generációk születnek, és hal, nőnek fel, és halnak meg.
1: Ő megírta. Tényleg megírta. Nagyon jó.
3: Jaj, szeretlek.
1: Szeretjük, nem értjük, teljesen, mire gondolod, de ha ez van, akkor ez zseniális, igen. Évek terápiájával, önfejlesztő könyvekkel azt hittem, meggyógyíthatom a belső sérült gyermekem, és újra olyan férfit választottam, aki elérhetetlen, ezáltal bánt. Fogalmam sincs, hogyan kellene magamat választanom, a gyónás magamtól magamnak megy. Milyen szép, ugye, hogy akkor...
3: Ez egy folyamatosan aktuális dolog, szerintem.
2: Hogy, így, hogy mindig hogy... visszatérsz ugyanahoz, ami szar?
3: Nem, hanem hogy ráébredsz magaddal kapcsolatban nagy igazságokra, összerakod magadban a képletet, hogy úristen, ezért történt, és most már jobban értem, ami történt a múltban, és akkor jön a jelen.
1: Most beválasztasz egy ugyanolyat,
3: vagy egy hasonlót. De amúgy jó az a csávó, amúgy nincs ebben semmi.
1: Gyere csak ide, igen. De jó nyomom van, Zsófi, mert valószínűleg tényleg nem történt meg a teljes gyógyulás. Ha ugyanaz a minta, ugyanaz a pasi, ugyanúgy elérhetetlen érzelmileg, ezek még mindig régi struktúrák, tehát valójában még mindig nem ment elég mélyre. Tényleg, de jó nyomom vagy, Zsófi, mert ez a helyzet. Tehát ez van, hogy még nem gyógyultál meg teljesen.
3: Meg itt az is kérdés amúgy, hogy mi a te elvárásod, tehát hogy tudod, ilyenkor van az, hogy az ember megpróbál bevasalni az új párkapcsolatán az előző hiányosságokat, és akkor azt mondod, hogy, tehát, hogy nem nulláról indult a szituáció, hanem az, hogy ez egy kedves srác, akiről azt gondolod, hogy nagyon kedves és odaadó lesz hozzád, és nem úti meg azt az ilyen iszonyatos túláradó szeretetet, amit ugye képzeletben oda tettél mögé, és alapból csalódott, vagy tehát beprogramozod, hogy a csalódás megtörténjen. És szerintem erre is érdemes odafigyelni, hogy elsősorban neked kell szeretni magadat, és neked kell magaddal szemben gondoskodónak lenni, és akkor utána ehhez lehet csatlakozni. De igen. Úgy nem lehet ott belemenni ebbe a szituációba, hogy akkor ez most a kárpótlási kör lesz.
1: Igen.
3: Mert az nem tud megtörténni sajnos.
1: Abszolút, igen. Szeretném megjönni, hogy két éves aluli, two under two, nekem magyarul írjátok gyerekek, ne flancoljunk itt. Anyukaként kezdek nagyon kiégni, iszonyat kevés segítségem van, lassan kezdünk építkezni, és nincs türelmem. A férjem este várna a szexeljünk, de az egyetlen idő, amikor senkinek nincs rám szüksége, és egyszerűen nem tudom rávenni, magam pedig kívánom.
3: Hát csináltak egy glory holt. Ahol nem kell hozzáérni. Nem kell hozzáérni. Te csak
1: hozzatok egy falat, vágjatok rá egy lyukat.
3: Most így
1: csak fordítom azoknak, akik esetleg boomerek, és nem tudják, hogy mi a glory hol.
3: Igen, csak az, te felkínálod, ami neked jól esne, ami, mert mondtad, hogy kívánod, csak nem akarod, hogy hozzád érjenek, és ezt teljesen megértem, mert az ember, amikor kisgyerekeinek, megfogják, tudod, túl vagy érintve egyszerűen. Tehát annyi inger kap a
1: magyar. Kettő-kettő alatt, kettő, két gyerek kettő alatt azért az
3: rengeteg inger. És akkor csak elhúzzátok a függőt, és akkor neki, hogy...
1: Jön a Lajos, kicsit oda belógatja.
2: Megvagytok.
1: Hamar megvagytok. Lajos balra megeszi a mackósajtot, leült kicsit a tévé elé.
3: Hát között tudsz még színezni, vagy
1: valami. Persze, de meg is van.
3: Nem amúgy, de tényleg az van, hogy ezt a férfiaknak meg kell érteniük, hogy, hogy ez egy nehéz időszak, és minket már ne érintsenek meg saját magukat, és legyünk ezen túl, aztán együtt.
1: Hát igen, csak látja, hogy a férje kívánja, közben ostorozza magát, közben lehet, hogy egy kicsit azért úgy, akkor a férje akkor azt mondja, hogy neki ez kellene, de nincs meg, akkor milyen dolgok történnek ott, meg milyen kérelmek indulnak.
3: Azt kell a férjnek, hogy kivegye a részét abból, amit te kapsz, igen. Tehát hogy könnyítse meg az életedet, mert egy kipihent nő az szereti, ha hozzáérnek. Egy kipihent nő kívánja az érintést, kívánja a szexet, igen. De ebben csak a férje tud neked segíteni.
1: Menjen egy hétvégére, hajdott a két gyereket a férjedre, vasárnap este nem fogja kívánni a szexet.
2: Ez tökéletes.
1: Vasárnap mennyi vissza, és azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagy, kezedbe nyomja a két gyereket, és el fog dőlni, és alszik 24 órát. Úgyhogy le kell fárasztani.
3: Igen, ez mondom, hogy egy szuper perspektíva, mert szerintem ez nagyon ritkán történik meg a férfiak, hogy ilyen szintű igénybevételnek teszik ki őket.
1: Hát igen, meg sokan nem is hagyják ott egyébként érthetően. Tehát, hogy kettő év alatt, ja igen. De itt egy másik dilemma, figyeld. A gyerekem 8 éves, 3 éves kóra óta lovagol, saját lova van. Utálom, hogy lovagol, gyomorgörcsel állok a pálya szélén, azt mondtuk neki az apjával, hogy nem jó már a ló arra, amire kell. Talán lehet, hogy öreg, vagy el fog pusztulni, vagy meghal. Nem tudom, szinte szem hozzá. Nem lehet vele járni versenyre, le kell lőni. Nem mondta ki. Lókolbász lesz belőle. Nem lehet vele versenyre járni, most áruljuk. Naponta sír. Megszakad a szívem, de már másik sport felé kacsingat. Tehát csak azért, mert neki van egy félelme, ami gyerekkorban, van egy félelme, hogy a gyerek le fog esni, a lóról baj lesz, ezért a 8 éves gyereknek szabotálja a lovaglását, 3 éves kóra óta lovagol, ami yes, ráadásul
3: tudod,
1: az egyik legzseniálisabb
3: sport. Tudod, mire nem lehet leesni? A pingpongasztalról.
2: De lehet, hogy már arra lökik a gyereket. Ez rohadékság.
1: Ez genyóság. Ez tehát a te félelmed szülőként valid, jogos, sok szülő izgul, én is hülyeségeken stresszeltem, de ha neki jó és jól érzi, mert ráadásul pont a lovaglás állatokkal van, gondozza a kognitív képességek. Nagyon jó a lovaglás. És most akkor mi lebeszélted? Azt mondtad, a lovat lelövik, vagy akkor elvitted úszni,
2: igen.
1: Vagy...
2: Igen, és szépen átáll a gyerek. Fú, nagyon...
3: Kiderült a lóról, hogy diszkalkuliás.
1: Kólikás lett a ló, elpusztult, kicsikét nagyon sajnáljuk, elpusztult. De ott van a karám, az nem az, az egy másik.
3: A ló de szerelmes
1: meg
3: lett.
1: Ismert, meg a fakazaló, nem a te lovat.
3: Hogy hívják a lovat? Annyi nevet neki.
1: Lovat? Lajos.
3: Lajos szerelmes lett.
1: Elment.
3: És követett egy kancát az erdőbe.
2: Tehát, hogy szép sztorival támadjuk.
3: A vadló lett belőle, és a Texas Ranger lett.
2: És együtt száguldoznak a mezőn a szerelmével. Sajnos kicsim, te ebben nem férsz bele.
1: Visszanyerte a szabadságát, Lajos. Felpukantott egy vörösvári kancát, azt utána ment.
3: Lajosról kiderült, hogy egy transzló. És sem most...
1: Eljutottak a gyerekektől.
3: Most se lőkítéri az életet.
1: Szelő lett a Csepel-félszigeten Lajos a ló, mert kiderült, hogy egy transzló. Ezért ne haragudj, kislányom, neked marad a szinkronúszás. Hát ez jó.
3: Nem tudod azonosulni a ló szerepével.
1: Ezért jó, a Szelő lett.
3: Most Szelőként próbál elhelyezkedni a Palatinuszon.
1: Tökéletes. Ezt kell beadni egy 8 éves gyereknek, érted? Na. Szóval ezt ugye szülőként megértem, nem tudnék odáig eljutni, igen, hogy lebeszéljem egy sportról, ha látom, hogy csillogó szemmel megy. Ráadásul akkora érték, hogy nem a telefon nyomkodja, csillogó szemmel megy, lovagol, társaságban van, jó állat. Szóval, igen, ez kemény. Nem szép,
2: hát
1: nem
2: ez
1: szép,
2: most
1: de
2: már
1: feloldozunk.
2: Azon nagyon, hogy ez soha ne derüljön ki. Soha ne
1: igen,
2: derüljön ki.
1: Ne derüljön ki. Jó, tehát ne legyen imádkoz. Az, hogy egy hónapon meglátja Lajost, hogy nagyon lovagolnak vele valahol, mert az, hogy gyerek az örök trömmel lesz, anya ott a lovam, igen. Gondolom azért anyuka szeret lovagolni, de ez milyen Bajer Zsoltos hozzászólás.
3: Bajer Zsolt, annyira vicces, hogy hallgatna minket, nem is.
1: Óriásen, igen. Bézsé. Gondolom anyuka azért szeret lovagolni. Takarodjon az ilyen szülő. Gyerekek, nem, most itt dilemmákat, erről szól a gyórás, itt nem ítélkezni kell meg bántani őket, csak megérteni a helyzetüket, és megpróbálni feloldozni, de igen, nem tudom, hogy ezt meg tudnám-e tenni.
3: Amúgy meg az érdekes, hogy a lókolbász nem is finom. Tehát hiába látod benne a lehetőséget. Hiába látod benne a lehetőséget, ez egy hülyeség. Amúgy tényleg az, hogy hiába fosunk, mert úgyis a rossz dolgok nem abból jönnek ki. De nem akkor történik rossz, amire számít az, hogy ez egy veszélyes dolog, és akkor ebből hát ebből a legrandomabb dolgok szoktak.
1: Egyszer csak valami történik, amire egyáltalán nem számít.
3: Nekem egyszer egy üveg dohányzó asztalnak a lapja levágta három lábujjamat. Tehát eltörte őket, most, hogy elváltak így a többi csonttól, és hidd el, hogy soha életemben nem akartam semmilyen sportot űzni rajta.
1: Igen, és nem is féltetek az üveg dohányzó asztaloktól.
3: Soha nem, igen, igen. Tehát ez nem így működik.
1: Na itt van egy másik gyerekem, elkezdett nyomasztani, hogy mikor írhat levelet a Jézuskának. Mondtam, még ráér. Még 3 hét után egy rossz pillanatban ordítva közöltem vele, hogy Jézuska nem létezik.
2: Jézusom.
1: Oltozzatok fel.
3: A rabbi úton van hozzátok, és majd ezt megbeszéltek.
2: A vég.
1: A kontrollvesztett szülő legalja, tudod. Amikor mindent lerombolsz egy mondattal.
3: Emlékszel Jézuson? Na hagyd mutass csak egy képet rajta, körül a keresztet.
1: Nézlek. Érted, hogy nem tud neked ajándékot hozni? Fönt lóg az a keresztet.
3: Názáretben problémája akad.
1: Igen. Jaj, milyen dilemmák azért ezek, nem?
3: Hát meg az alapból, hogy a Jézusra hozza az ajándékot, ezt azért hangosan mondjátok ki magatoknak, nem?
1: Hát,
3: Jézuska hozza az ajándékot, hogy ebben élünk, és nyilván ebben élünk, mert mit tudom, de hogy nem.
2: De
3: hogy
2: az ez, hozza.
3: De van ez a szituáció, hogy elmész a templomba, elmész egy jó hosszú görög katolikus misére, ott ültök a kereszt alatt, ahol ki van ugye, hát feszítve Jézus. Ő az, aki, ő hozza neked a babaházat, nézd. Ő fogja, tehát, hogy amúgy milyen durva. Ezzel
2: teszed ember közelivé.
3: Igen.
1: Igen.
3: Ezt nem gondolom.
1: De ez nem szép, ez így lerombolni mindent, az nem szép, igen. Lajos vagyok a ló, az anyukának igaza van, tényleg pedofil vagyok. Jó. Lajos vagyok a ló. Nagyon jó. Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen a gyónásokat.
3: Hát,
1: komoly, vicces, nehéz, könnyű, minden volt. Minden volt, úgyhogy mindenki könnyített egy kicsit a lelki ismeretém. Nem?
3: Jó, Istenem, többen javasolták, hogy egy kipihenő kívánja a szexet, ebből csináljunk egy ilyen plakátot, és rakjuk az ágy felé. Hogy ez lehetne egy ilyen fontos üzenet minden háztartásban.
1: Hogy a kipihenő kívánja a szexet. Egyébként tényleg nagy igazság, de tényleg így van.
3: Így van.
1: Nem?
3: Így van.
1: Tehát
3: így
1: amikor fáradt vagy, le vagy terhelve, idegileg el vagy fáradva, sír a gyerek, a legutolsó gondolat, amikor, hogy legyen szexel. Kicsit rápihensz, akkor azért a kedved is megjön.
3: És az igazságtárság azzal születik meg, hogy a férfiak fáradtam, és szerintem még jobban kívánják a szexet.
2: Nálunk nincs ilyen korlát, nincs hogy fáradtság, vagy nem fáradtság. Tehát ha fáradt, ő jobban akar.
3: Borzasztó, már haza sem megyek.
1: Igen, ma megint fáradt. Szólt, hogy ma megint fáradt lesz?
3: Aludja ki magát. Igen.
1: Ezen a héten egész minden fáradt leszek, ha érted, mire gondolok.
3: Ezt nem.
1: Menjél egy hotelbe most, ami kéne pihenni magát.
3: De ez nem viszik kávét, ami sokkal rossz.
1: Hát azért, mert tényleg fáradt akar lenni. Hát tudod, hát magát fáradtságban löki, hogy legyen valami.
3: Ez a toxikus dinamika, amivel működik.
1: A direkt fáradtság, csak hogy történjen valami.
3: 3 napja nem aludtam.
1: Most már nagyon fáradt vagyok. Érted, hogy nagyon fáradt vagyok?
2: De most!
1: Ez így van. Ez ilyen. Igen.
3: Én szeretek mellé feküdni a munkának, de jó, Istenem, de mindegy.
1: Hát ennyi, gyerekek. Na jó van.
3: Mi is látok délután, mert...
1: Én nagyon fáradt leszek.
3: Nekem nincs hazamenne.
1: Fölhívom Pétert, hogy ki a fáradt.
2: Tudsz jönni hozzánk, nincs otthon a béka, de én is fáradt vagyok.
3: Ráadásul teli horka, ő sem az még ugye.
1: Most írt rám a Péter, már 9:30-re még fáradtabb lesz. Csak jelzem, hogy tényleg nagyon fáradt.
3: Ó, Istenem, talán egy kis munkát magának, ami nagyon el szokott fáradni. Jaj, Istenem, senkinek se könnyű.
1: Na, jövünk mindjárt. 3 perc, pontosan 9 óra van. Közlekedési híretek küldjetek. Mi pedig jövünk mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
1: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
0: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
1: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
0: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 750 ml-es Spár Verde ásványvíz 6 darab vásárlásakor darabja csak 99 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Nyerjetek a Staropramennel. Vásárolj promóciós Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt. Szét.
8: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
10: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
11: Shell. Go well.
12: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós háta üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
13: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
14: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
13: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
15: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a Toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát facebook.com/rádióegygong és hallgass minket online weboldalunkon www.radioegygong.hu.
16: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
17: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakában nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
18: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
19: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
20: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
21: 3. Hetény Fest a Hetényegyházi Sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecsei Erdei Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetény Fest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
2: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparc Kft.
3: Megújult a Max Pizzeria menükiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 2500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
22: Mi a Michelin csillagos lecsó titka? Hogy a hozzávalóit nálunk szeded. Bágy zöldért. Savszegény paradicsomok, gurmé paprikák. Szedd magad. Kecskemét, Borbás utca 10.
23: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. És hallgass minket online weboldalunkon. www.radio1gong.hu.
24: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden csütörtökön 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
25: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76-414-010.
24: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
26: Reklámot hallottak.
24: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
27: Pakitermelés kezdődik a csalános igénygyűjteménynél, sikeresen zárult a vándortábor szezon, ellenfelet kapott a KTE a Magyar Kupában. Demeter Dia vagyok. Fakitermelési munkákat végez szeptemberben a Kefag ZRT a Kecskemét közelében található kísérleti célú csalános igénygyűjteményben, közölte az erdészet. A beavatkozást az állomány egészségi állapota indokolja, a területen található akác és szürke nyárfák, mintegy 80-90%-a ugyanis elpusztult, a kiszáradt fákat távolítják majd el. A munkálatok az 52-es főút és a mellette húzódó kerékpárút környezetét is érintik. A beavatkozás alatt gépek és faanyagszállító járművek közlekednek a területen, és időszakos zajhatásra is számítani lehet. Az arra járóktól fokozott óvatosságot kérnek, és azt, hogy tartsák be a kihelyezett figyelmeztetéseket, ne lépjenek be a lezárt munkaterületre. A fakitermelés helyén tavasszal üzemi fafajta kísérlet indul, amelyben a fekete fenyő mellett az aleppói fenyő alkalmazhatóságát is vizsgálják a szakemberek. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, hogy a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
28: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
27: Megvan a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójának párosítása. A Kecskemét a Tatabánya ellen lép pályára idegenben. Az ellenfél az MB3 északnyugati csoportjában ezüstérmes volt az előző idényben. A jelenleg futó kiírásban 4 kör után a 6. pozíciót foglalja el, írja honlapján a KTE. A fordulót szeptember 12-én és 13-án rendezik, végleges kezdési időpontról később születik döntés. Túlnyomóan tisztán derült időre készülhetünk ma, sok napsütéssel, időnként növekedhet meg kisé a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem várható. A keleties szél ugyanakkor élénk erős maradhat. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 30-32 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett időnként lehetnek kisebb felhősödések, szeles időben a legmelegebb órákban 30-34 fok lesz.
26: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Lesz pontosan 3 perc múlva, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hallott Balázs, Lady Gaga, hétfőn 5-ször fogod hallani, már csak ezt a számot tőle. Hát a 4 óra biztos, hogy lesz. Gyerekek, bocsánat, itt a kimcsit eszem tonhalkonzervvel, ez a kettő együtt, ez meglehetősen ázsiai, de...
2: Van szag.
3: Van, mint hogyha valaki megdöglött volna egy zacskóban a napon.
2: De hetekkel ez.
1: Ne haragudjatok, bocsánat, ez a tonhalkonzervem.
3: Nem, ez a kimcsi szerintem. Pedig amúgy én szeretem, én ettem is belőle reggel, de akkor ott valami nagyobb térben nem éreztem.
1: Fermentált dolgokat kell enni.
3: A kimcsi és a kicsim az nem ugyanaz, az csak nem. Összekeverve, csak egyet mondanék nektek.
1: Felnőtt bélflórának nagyon szüksége van fermentált dolgokra.
3: Főleg gyerek. A Balázsira, mert ő most másfajta erjesztéseken ment keresztül is.
1: Felborítottam a bélflórámat a nyári
3: alkoholizációval.
1: A mikrobiom halott. Tehát most újra éreztem a bélfloráimat, és ezt fermentált dolgokat teszem, mert az elmúlt 3 hónapban meghaltak. Végleg kimúlt az összes.
3: De van esélye szerintem visszatérni?
1: Nagyon, egy hónap alatt
2: visszaépül. Visszaépül.
3: Egy hónap alatt visszaépít.
2: Igen, de neked nem csak a bélflóráddal van bajod, ugye itt a hírek alatt föltetted a lábad a keverőpult mellé.
1: És most már egy komoly lábujjkörömvágás azért. Nagyon átférne a vett. Persze, mondd egy nyugodt, hogy gombás fertőzés van. Ne törődjél, mert nincs előttem titok.
2: Hát
1: együtt sírunk, együtt nevetünk.
2: Te azt láttad, hogy nincs meg 4 láb körme?
3: De én azt néztem, hogy...
2: Hogy nézel?
1: Otti buli. Mindenemet odaadom. Buffalo cipő, kicsi...
3: Figymaszűkület?
1: Ráadásul egy kezdődő figymaszűkület, köszönöm szépen. És ahogy ugráltam, megnyomta a cipő, és 4 körmön fog leesni.
2: Jó nézel ki.
3: Ennyi. És most
1: szerinted miért kerül 26 ezerbe a jegyár? Hát azért, hogy utána pedig ürösen, ezt ki tudjam fizetni.
3: Azt hiszem ebben az adásban, hogy most minden belefér, mert az egész nap ugye el voltunk, viccelődtünk, okoskodtunk, és most a végén pedig egy ilyen ASMR, ahogy Balázs megeszi a tonhalkonzervet. Légy szíves, mutasd meg a mizofóniás hallgatóknak, hogy ez hogyan zajlik a gyakorlatban.
1: Én is.
4: Csumidesz. Ezt a kis tonhalkonzervet most a konzervbe teszem. És utána mindjárt telefonálok egyet, csumidesz.
1: Te jó, ezekben a megszállások az, hogy a végén mindig jövök ki szarul. Tehát vagy gombás fertőzésem van, vagy csámcsogok,
2: nem
1: vagy
2: hülye
1: vagyok. Tehát, hogy
3: büdös vagyok, szükületem van, mindegy akkor.
1: Miattam, nem, ez a kincsi, ez egy ilyen savanyított, mi ez? Várjál, ez egy káposzta. Ez egy
3: retek is.
1: Retek, savanyított káposzta. Gondold el, mi milyen ez itt tényleg. Tehát ez durva. Ez
3: igen, azt írják, hogy a kimcsi kiviszi a mikroműanyagot a szervezetből.
2: Az anyja.
1: Hát jó lenne, ha kivinné. Kiviszi, csak hozza majd vissza, de nem adom oda olyan könnyen.
3: Kiviszi.
1: A mohuba viszi, akkor nincs baj, csak más, ne máshova tegye le.
3: Kis mohu.
1: Én már nagyon mohu vagyok. De tényleg nagyon-nagyon-nagyon gál. Cserébe a környezetet hal, megírja valaki. Muszáj, tehát ez a bélflóra az az idegrendszerrel van összefüggésben, ugye? Jó bélflóra, jó idegrendszer. Ezt ugye tudjuk. Ez fontos. Ha szorongsz, vagy depressziós vagy, ma már a nyugati orvostudomány azt elsősorban a bélflórában keresi.
2: Ha van bélflórád, akkor nyugodt vagy?
1: Hát ha jó egyensúlyban van a bélbaktériumod, akkor azzal már szorongást és depressziót is gyógyítanak, így van. Szerinted miért eszem ennyi kimcsit? Szerinted mennyire vagyok mélyen?
2: Mert nekünk nem jobb, az biztos.
3: Igen, de miután eszel kimcsit, kevesebben sírsz.
1: Na, látod, például 64 hétig mindig zokogok itt a budin, de hogyha látod, miután kimcsizem, azóta ez elmarad.
3: Igen, de szerintem csak ezért, mert érzékeny melvibód, és akkor együtt van az a kettő.
1: Igen, erre hangra kicsit felizgultam belőle. Hát jó, tudok még ilyet bármikor, gyerekek, szóljatok. Na, viszont nem tudom, olvastátok el, hogy milyen meglepetés ért egy budapesti burgerezőt? Olvastátok? Na. Tök kedves is ki, röviden foglalkozunk vele, mert nincs benne túl sok. Áramkimaradásuk volt.
3: Ez volt a meglepetés?
1: Igen, ők nagyon dolgoztak volna. Áramkimaradásuk volt, és megérkezett a szakember gárda. Uh-huh. És próbálom, megkérdezték, hogy mit a probléma. Elhárították az áramkimaradást. Na, de kik voltak a szakemberek? Na.
2: Jó szakemberek voltak.
1: Hát abszolút jó szakemberek voltak.
2: Külföldiek voltak biztos.
1: Nem külföldiek
2: nem.
1: Jöttek.
2: Magyar szakik.
1: Magyar szakemberek voltak, igen.
3: Áram? Áramot kell megjelenteni?
1: Híres volt ez a szaki, így van.
3: Híres szaki, akkor Lajos. kalambot, Lajos.
1: Hát, ne, hát ő, igen, hát ő el tudta volna terelni az óráról. Igen, igen, nem. Igen. Nem, kérdezzétek, hogy a Cselaci ment ki áramot szerelni.
3: Azért melbe vagy hátba ment?
1: Hát állítólag 200 pillangót úszott a kocsitól a villanyóráig, és nagyon jó időt úszott. Hát átugáltak, és realizálták, hogy nekik a Cselaci fogja megszerelni az áramot, egy egykori olimpikonunk, hát nincs olyan bajnokság, világbajnokság, Európa-bajnokság, olimpia, minden megnyert. És ő ment ki, mert hogy villanyszerelőként dolgozik.
3: De ki jött a vízből, és az első dolga, ami az az áram volt.
1: Így van, azonnal megcsapatta magát egy fázissal, és azt mondta, hogy ő ezt akarja csinálni. Nem, ő polgári foglalkozást választott, és azt mondja, hogy ezt azután találta ki, miután eltávolodott a medencétől, de nem a megélhetés miatt csinálja, hanem...
3: Ez hajszájtás közben jutott eszébe
1: szerintem. Igen, mikor beesett a fürdőkádba, igen. Hanem szereti ezt csinálni, és ő villanyt szerel, hobbiból, mert hogy nem ebből tartja el magát.
3: De akkor bárkot felhívhatjuk?
2: Várjál, tehát vannak ilyen egyéb bevétele is, tehát nem pénzügyi szempontból jár ő szerelni? Hanem csak, hogy szeretek ízé falat vésni, meg kábel.
1: Hát hobbiból csinál, gondolom, van egy életjáradék is, tudod, ami jár azért az olimpikonoknak, igen. És hát ugye ő azt mondja, hogy hát én nincs baj, mert három ütés simán megúszza. Hallgatok, ültem. Köszönjük szépen. Na, arra gondoltunk csak, hogy a Lacit fejjük egy rövidre. Mesélj már erről a vállalkozásról. Meg egyáltalán reklámozzák ezt a céget. Én kihívhatom magamhoz, hogy a Cselacit akarom, ha felhívom ezt a céget, hogy hozzám a Laci jöjjön áramot szerelni. Búvár
3: szivattyú, meg tudja csinálni.
1: Búvár szivattyú, hát csak őt hívják. Abban nagyon jó. Hogy ez így szólok a cégnek, hogy küldjétek a Lacit, és nálam akkor egy olimpikon szereli az áramot. Hát tök nagy megtiszteltetés, nem? Hogy... És vagy egy VB arany.
3: De mi a protokoll például? Le kell játszani neki a himnuszt előtte, meg utána?
2: Másképp nem hallod, kezdi Balázs? El.
3: Ez nagyon fontos, hogy... Tudod, akkor megérkezik?
1: Igen. És utána nyúl a villanyórához.
2: Vagy van például egy pisztoly, ahogy kezdi a melót.
1: Tényleg fejessel ugrik a munkába? Vagy hogy kell ezt
3: elképzelni? Ruhában csinálja, vagy fecskében?
1: Na mindjárt megkérdezzük. Laci, jó reggel! Ciao.
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, ciao. Na, nagyon meglepődött a burgerező, amikor megérkeztél?
5: Nem feltétlen, hiszen ők hívtak engem egyébként.
2: Na, de tudták, hogy Cselacit hívják?
5: Persze, ők tudták.
3: De az volt, hogy cselászló villany és fűtésszerelő? Így fel vagy az interneten, vagy hogyan van ez pontosan?
5: Nem, fűtés nem tudok szerelni.
1: Okos termosztátokat szerez. Na de ennyi ezüst, mert most ezek az olimpiai érmékről beszélek, tehát ezüst és bronz után te csináltál egy villanyszerelő vállalkozás, és azt mondod, oké, ez hobbiból csinálom, az életjáradék az jön, abból én el vagyok, én közben villanyszerelek.
5: Hát ez úgy volt, hogy hát ugye abba hagytam az úszást, aztán gondoltam, hogy most egy darabig nem csinálok semmit, és gondolkodom, hogy mi szeretnék lenni, a nagy leszek, aztán egyszer csak így beugrott, hogy próbáljuk meg ezt a villanyszerelést. És akkor a sógorom is azt mondta, hogy ez egy remek ötlet, úgyhogy együtt elvégeztük a tanfolyamot, a képzést, és hát így villanyszerelők vagyunk most már szerintem közel 2 éve.
3: De voltak jelek, amikor még úsztál, hogy így vonz téged az áram, hogy volt, hogy így az edződ a trafóház környékén talált meg téged, hogy érezted, hogy így van valami hívásod, tudod?
1: Igen, semmi.
5: Nem, akkor amíg úsztam, addig nem volt ennyire. Hát ilyen ugye a számítógépek, meg minden ilyesmi, ez volt affinitásom, meg 3D-s nyomtatót elkezdtem összerakni, de hát fogalmam se volt az egészről. Csak ott kötögettem a vezetékeket, meg minden, és hát így jött,
3: hogy... És ez megváltozott azóta?
5: Ez megváltozott, most már egy kicsi fogalmam van, nem sok, de most már legalább tudom, hogy melyik színű vezetéket nem érdemes
3: megnyalni.
5: Csak úgy megérinteni, igen.
1: És akkor van egy vállalkozásotok, ami tulajdonképpen erről szól, hogy meg lehet titeket rendelni, és mentek villanyszerelni.
5: Így van. Ennek a neve Áramban edzett egyébként, hogy kicsit reklámozzam is magam.
3: De milyen jó, aki találtátok, te jó.
1: Áramban edzett. De mit lehet ebben szeretni? Vagy mi, mert úgy az ember úgy nem, most elkezdeni kerámiázni, azt úgy értem, de hogy a villanyszerelésben mi szeretni valót találtál?
5: Hát például a falvésés is még nekünk egész jó dolognak tartjuk, mert még nem égtünk ki benne, és hát egy szép egyenes hornyot vésni a falba az egy jó dolog, meg amikor ugye egy új szerelésnél összeraksz mindent és működik, az szerintem egy nagyon jó érzés.
2: Hát az alkotás gyakorlatilag, hogy valami igen, újat így van, alkotunk, létre.
5: Így van, meg amikor mondjuk valami elromlik, kiég, tönkre megy, és azt megjavítjuk, és utána újra működik, az is szerintem egy
3: Balázsra, tudnál kezdeni valamit, mert...
1: Nem, komoly villanyszerelési problémák vannak.

0: Van nem, hát azért mindenki tudja, hogyha egy szolgáltatást valaki megrendel, egy munkát el kell végezni, azért annak van valami fizetsége. Itt a mennyiségen azért lehet beszélni, meg alkudozni esetleg, vagy ilyesmi, de nagyjából én azért beszoktam árazni, hogy bizonyos munkákat én mennyiért csinálnék meg, és ez lehet, hogy nem mindig találkozik a megrendelőnek az elképzeléseivel.
1: Az nem is jutott eszedbe annó, hogy az úszás közelében maradj? Vagy edzőként, vagy...
0: Nem volt ott annyira. Nem is az, hogy elég volt, csak egy edzőnek szerintem sokkal nehezebb élete van, sokkal több idő tölt az úszodában, mint mondjuk én annó versenyzőként. Gondoljunk be, reggel oda megy, mondjuk 6 órától ott van, akkor napközben is, hogyha vannak órái edzéseket, tart délután is, és akkor a hétvégi versenyeket még megsemmítettem. Tehát, hogy így szerintem egy edzőnek sokkal nehezebb élete van. Így villanyszerelőként meg inkább hétfő több péntekig dolgozunk maximum.
2: És csapott már meg? Tehát volt olyan, hogy kicsit felszisztentél, kicsit brékeltél, egy kicsit ott rángatoztál, haver átvert hát egy fapapucsal?
0: Olyan már volt egy picit, igen, hogy megrázott az áram, de nem durván, tehát hogy az szerencsére nem. Meg hát általában bármin is dolgozunk, azért az fontos, hogy gyakorlatilag feszültségmentesen, tehát le kell kapcsolni mindent, hogy ne legyen ezzel gond, mert egy az, hogy így könnyebben is halad a munka, hogyha tudjuk, hogy nincs benne semmi. Nem ráz, meg hát a megfelelő védelmekről biztos gondoskodni kell.
2: Zseniális. Valamikor nem ismernek meg? Tehát kimész és tökre, hogy elmennek melletted, és aha, jó, jött a csapat, megszereljük a villany, vagy kifejezetten téged hívnak, tehát tudják, hogy kiket hívnak.
0: Van, amikor úgy hívnak engem, de volt egy vészelhárítás, ahol csak megadták egy villanyszerelő számát, és akkor kimentem, és akkor utána esett le, hogy én vagyok az.
3: Amikor nem tudtak kiszedni a medencéből.
2: Hatodszorra úszod át az 50-es kerti medencét.
3: Ismerőstek ez a sászal onnan.
2: Igen. Laci, nagyon köszi, ez nagyon-nagyon vidám ez a történet. Azt mondják, az arany, az ezüst és a bronz után végre megszerezted a rezet is.
0: Így van. Az a lényeg, mert az alumínium nem annyira jó a villamos hálózatokban, mert úgyhogy most már csak rezet szabad használni.
2: Nagyon szerettük ezt a történetet. Jól
3: nagyon
2: van.
3: Sok sikert kívánok a vállalkozásodhoz, úgyhogy reméljük, hogy hallunk még rólatok. Nem rossz értelemben, hanem jó értelemben. Úgyhogy...
0: Hát igen. Igyekszünk a lehető legmagasabb színvonalon dolgozni.
2: Köszi, hát vigyázz magadra. Igen, ugyanezt mi nem tudjuk elmondani sajnos. Csáó, köszi. Vigyázz magadra. Köszönjük szépen Cseh Lacinek. Milyen jó sztori, nem?
1: Nagyon nagy. De ilyen jól megtalálta magát. Azért tudod, aki a sportolók nagy többsége 30 éves korában, vagy mit ilyen 35, egyszer csak ott áll az életben, és mindaz, amivel eddig foglalkozott, hogy reggel 6-tól úszod, aztán délután úszod, a hétvégén verseny, az nincs.
2: És az nem, eltűnik, és nem és hogyan nem mész vissza a civil meg, életben. Igen.
1: És nem találod meg magad, és egy csomó minden megváltozik az életedben, és a Laci megfogta magát, és talált egy remek szakmát, tök jó.
3: Erről beszéltem.
2: Mi az életjáradék egyébként 6 érem után? Ezt nézzük már meg.
3: És mit turkálunk a zsebébe?
2: Ja, csak én inkább a sportolókra vagy kíváncsi, hogy most tényleg eltart befutni az állam, tehát tényleg van annyi, hogy meg tudsz belőlni, bőségesen bánunk az olimpikonjainkkal, nagyvonalúak vagyunk, inkább ez érdekel. Nem a Laci kereset, ugye, hogy 4 ezüst és 2 bronz, ugye ez az hiszem, ez csak olimpia, tehát olimpiai aranyat nem nyert, de azért ott van bronzok, ezüstök jó számmal. Ugye az fokozódik?
1: Tételezés.
2: Tehát ez milliós
1: tétel. Ebben a cikkben ő azt nyilatkozta, hogy a villanyszereléssel ő most még kevesebbet keres, mint az életjáradékkal.
2: Ugye hát azért úszott 4 vagy 5 olimpián, gyerekek, onnan hozott érmeket, hát ez remélem. Egyébként úgy tudom, hogy azért tényleg nagy vonalú velük az állam. Szóval, hogy ez egy ilyen mindenkori életjáradék, ha te valamilyen éremmel jössz, akkor azért az nagyon szép az életjáradékban. Nem tudom, Zsül, nem látom, csak úgy kíváncsiságban, nagyságrendű lettem volna kíváncsi, hogy mennyi.
3: Milyen civil foglalkozásokat tudtok elképzelni a mostani híres sportolóknak és egyéb teljesítménnyel rendelkező embereknek?
2: Igen.
3: Most a fizetés.hu-n vagy a...
2: Nem, az életjáradékot néztem, csak kíváncsi voltam, hogy az olimpikonoknak
1: mennyi. A bruttó átlag keresetnek megfelelő havi juttatást kapnak.
2: Aha.
1: Igen.
2: Arany az 667 bruttó, az ezüst az 467, az nagyon szép bruttó, és a bronz az pedig 221 nettó. Aha.
1: Na, de hogyha ebből több van...
2: Akkor az viszont
1: ugye
2: annyi van.
1: Hány van? Két, hogy van? Három?
2: Négy ezüst, 6 érme van, 4 ezüst és 2 bronz.
1: Hát akkor az 4 az 16, körülbelül 1,6 millió, meg a bronzok.
2: Laci, te aztán figyelj, gyere majd, de kiszerem már meg. Nem tudsz, hogy kicsit aztán
3: ez a fire eleje, ezt ki kell fizetni?

0: Ha láttuk, most a Balázséknál hallottuk ezt az életjáradékot, hogy azért a csúran csepet. De hát engedd már nekünk ezt a villanyszerelőst itt, Lacikám. Akkor jó, akkor szépet kap. Gyerekek, 30 évet töltött a medencében.
1: És nagyon-nagyon nagy eredményeket hozott Magyarországnak.
0: Persze. Egyetlen rossz volt neki, hogy Michael Phelps-el egy érában úszott sajnos, és hát a Phelps az egy másik kategória.
2: Balázs, te a 20 év rádiózásra milyen életjáradékot fogsz kapni?
0: Hát remélem, hogy...
1: Várjam az RTL-t, és várja a Patek Philippet még, hogy mi az Isten Rolexet kértél a izére a 30-as évfordulóra.
2: És mit kapta helyette?
1: Semmit.
2: Erre most nagyon sokat panaszkodnak. Most hallottam ilyen egyéb híres embert, akik hosszú évtizedeket tudtak le, hogy régen itt ilyen szokások voltak, hogy ott vagy, mit tudom én, 20 évig valahol, és akkor elvisznek egy világ körüli útra, vagy kapsz egy nagyon szép órát, és most mit kapnak? Betegelnek egy Facebook poszton.
0: Nem, kaptam, 20 éve voltam az RTL-nél, és akkor kaptam.
2: Nem, mint egy babettát.
0: Apróságot, nem, egy Maserati.
1: Hát persze, hát adhattak volna Ferrarit is, mi?
0: Most tényleg ott álltam ott a garázs, és azt mondom, hogy ez? Most ezzel szúrjátok ki a szemem. Egy Maseratival, de komolyan.
2: Hát szóval egy kicsit azért nem, hogy ugye a szokásokat ugye elhajtottak.
0: Nem, van. Nem akarom kiadni a céget, mert nyilván nem titok, vagy nyilván titok, de hogy nem adnak azért.
2: Tehát az RTL klubot nem akarod kiadni, de most olvastuk fel Cselacinak a teljes nettó.
0: Nem, hogy mit kaptam, hogy hol tartom én ezt az aranygyíságot, amit kaptam.
2: Aranygyíság. Ezért van nekem szükségletedben.
0: Nem, szép ajándék volt egyébként. Úgyhogy jó, majd kíváncsiuk, hogy 30-ra mi lesz. Ha megérjük.
2: Mikor lesz az?
0: Hát én 2003-ban kerültem az RTL-hez, tehát akkor az 2033, amikor én 30 év vagyok a csatornánál.
2: Hallod Péter,
0: készülj, nyisd a széfet. Az nagyon drága lesz az a 30 éves évforduló. Na most, ha én kimcsit eszem, és tonhalat, akkor elmondám, mi történik azért közben a másik oldalon, jó? Tehát itt olimpikonok jönnek, mennek és beszélgetnek, ugye, hogy Cselaci. Közben Eszter, ez alatt a megszólás alatt, csak hogy értsük, hogy ki van azért a spektrum másik oldalán is, jó? Fogta a fiskersollót, és egy milliméteres távolságokkal az adásmenet alját szépen úgy rojtozta ki, érted? Ahogy senki bevágott körülbelül 120 darab vágást.
1: Felfoghatatlan.
0: Nagyon tehát egy konkrétan hímzett egy indiai szőnyeget az adásmenetből.
2: Ez a minimum, így kellene kaptunk minden reggel, csak mondom nektek.
0: Ilyen teljesen farccal 400 darab vágást ejtett az adásmenet alján. Értitek, hogy azért...
2: Hogy gyere velem, Balázs,
0: értem a kimcsimet, de hogy azért a másik oldal is küzd.
2: És ez tökéletes, ezt nem
1: idegbe vagy, bébi.
2: Nagyon szeretem azt az érzést, mert ez 5 darab lap össze egymásra mihez kapcsolva.
0: Igen, de hogy
2: ez egy nagyon jó papírvágóló, és hallod? Figyelj.
0: Igen. Bocsánat, ez a belem volt.
1: Ez a kimcsi.
0: Figyelj. És vágja. Na most akkor azért ki van itt nagyon készen?
2: Tudom, milyen jó érzés, ezt te jó, hogy tudom, milyen jó érzés.
0: Tudom, mert igen, hát izgatja az idegrendszeredet, tehát tudom, abszolút. Mennyi gyerekek, hát így szórakozunk. Jövünk, mindjárt 9:30 van, jövünk a nap legjobb pillanataiban.
3: Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár, és ha már

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Crossrock gyerektúracipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt.
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
9: Ne hagyj ki semmit a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day stangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
7: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
10: Világmárkák, világra szóló áron.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
1: Elindult az új színházi évad Kecskeméten, a biztonságos iskola kezdésre figyelmeztet a rendőrség, újabb égi jelenségben gyönyörködhetünk. Demeter Tia vagyok. Megnyitotta a jubileumi évadát a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. Októberben lesz 130 éves a teátrum épülete, így többféle programmal készülnek. A Nagy Színház első bemutatója a Kodályhegyi Éjszakák című dráma lesz. Az évadnyitó társulati ülésen új tagjait és jubiláló munkatársait is köszöntötte a színház. A teátrum tájékoztatása szerint továbbra is nagy figyelmet fordítanak a fiatalokra, így a Színház és Filmművészeti Egyetem több hallgatója is Kecskeméten vendégeskedik majd, és a Nemzeti Dobogó Dráma és Színház Pedagógiai Műhelyének fiataljai közül is többen újabb lehetőséget kapnak arra, hogy megmutassák tehetségüket. Jövő héten megkezdődik a tanév, a közelgő iskola kezdése tekintettel a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől. Felhívják az autósok figyelmét arra, hogy különösen fontos, hogy a kijelölt gyalogátkelő helyeknél lassítsanak. A szülőktől azt kérik, a gyermekek biztonsága érdekében közösen beszéljék át és gyakoroljanak, hogyan kell biztonságosan átkelni az úttesten. Az autósoktól azt kérik, hogy a sebességet mindig az út és látási viszonyoknak megfelelően választák meg. Kiemelik, hogy a múlt héten több mint 1600 gyorshajtót mértek be a vármegyében. 54 balesetben 31-en sérültek meg, egy személy pedig életét vesztette. Olvasható a polisz.hu oldalon. Ritka égi látványosságban lehet részünk csütörtökről péntekre virradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiunknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk. Teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
1: Túlnyomóan tisztán derült időre készülhetünk ma sok napsütéssel, időnként növekedhet meg kisé a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem várható. A keleti szél ugyanakkor élénk erős maradhat. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 30-32 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett időnként lehetnek kisebb felhősödések, szeles időben a legmelegebb órákban 30-34 fok lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc múlva is mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kicsit belementünk reggel, hogy gyerekkorunkban volt ilyen arcüreg felszúrás, ugye, hát ez botrány, hogy tényleg miket csinált végig gyerekkorunkban. És aztán elkezdtük arról beszélni, hogy ki milyen orvosi beavatkozástól tart, még lehet, hogy nem volt neki soha, de valamiért azt vizionálja, hogy ez a világ legborzasztóbb dolga. Hát kiderült, hogy nagyon különbözőek vagyunk, mert amitől az egyikünk fél, attól a másik nem fél, ami az egyikünknek iszonyat, az a másiknak egy kellemes péntek délutáni beavatkozás. De végigvettük ezeket, hát érdekes dolgok jöttek.
2: Elszabadult a pokol.
1: Igen.
3: Ami az egyikünknek egy szép szempár, a másiknak egy fitymeszőkület.
1: Igen, úgyhogy erről beszélgetünk, és a munkai balesetekben azt boncolgattuk, hogy mennyi idő után vennénk észre, ha valamelyikünk nem jönne vissza a budiról.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Mi a férfi legnagyobb félelme az orvosnál, és mi a nő legnagyobb félelme? Tessék, nézzük meg, ki a gyávább. Mi gyávábbak vagyunk, vagy a férfiak leggyávábbak vagyunk. Oké, nekünk az urológus?
2: Nekünk
1: az, hogy fehér köpenyes idegen férfi azt mondja, hogy csattanó gumikesztyűvel elő kell. Akkor a nőnek a nőgyógyász a legnagyobb félelme?
3: Én imádom a nőgyógyászomat.
1: Szereted a nőgyógyászodat?
3: Imádom. Nekem egy nagyon pici iráni fickó nőgyógyászom, és nagyon kedélyesen szoktunk beszélgetni, miközben nézelődik.
1: Igen, miközben a harsperkezve
2: vagy. Ön néz? Hogy van?
3: Szemkontaktusod.
1: Oké, de mi a konkrét félelmed? A fehér gumikesztyű, az urológus? Nekem például a tű.
3: A vastagbél tükrözés, most azért ezt így forgatom még a számban, hogy ez milyen lehet.
1: Altatásban megcsinálják.
3: Nem akarok altatást. Engem ne altassanak el. Kifizetem, én ott akarok lenni ezzel.
1: Gyere, akarok lenni. Zsűr, nekem mi a legnagyobb félelme? Mi a legnagyobb orvosi félelme? Nem mint betegség, hanem mint beavatkozás, eszköz, bármi, amit azt mondod, hogy na, ezt ritkán.
4: Szádon keresztül bármi. Tehát, hogyha gyomortükrözés.
1: Aha.
3: Előző életeiből felgyülemlett bűntudat miatt.
1: neked valamit ledugnak, neked valamit a szádon. Nekem például az annyira nem képzeld.
3: Hány is tudod, nagyon könnyen.
1: Viszont, jó,
3: tudod,
1: de hát ez...
3: Megvan, tudod?
1: Hát azért ezt tudjuk, hogy azért itt van egy szakmai előélet.
3: Hogy kerültél a rádióba? Nem volt könnyű, de mindent megtettem. Amikor szemműtét van, tudod, van egy ismerősöm, akinek...
1: Amikor kifordítják a szemedet.
3: Injekciót kell kapni a szemgolyójába, ott azért meghúzom a határt. Tehát amikor a szemgolyóba szúrnak injekciót, én akkor arról lennék...
1: Tűvel, meg igen, tűvel, meg van ilyen. Abszolút.
3: Igen,
2: mi csinálnak olyankor? Érzéstelenít?
3: Nem tudom, miért kapta. Ilyen egy barátnő apukának diabetes miatt ilyen szövődményre kellett kapnia ilyen injekciót a szemgolyójába.
1: Azt a mindenit! Oké, fogorvosi félelem, inkább nő vagy férfi, fogorvos, fúrás, nő.
3: Nő a jobbik, én a női fogorvosokat szeretem.
2: De nem, hanem ki fél jobban. Tehát, hogy a nő vagy a férfiak.
1: Mi gyávábbak
2: vagyunk? Szerintem az is férfi.
1: Nagyon sokan rettegnek, nagyon sokan a fogorvosi félelmet írják, hogy minden jöhet, csak ne kelljen fogorvoshoz venni, mert az egy olyan félelem.
3: Én nem a fogorvostól félek, hanem a fogorvos asszisztensétől.
1: Miért? Üti a klaviatúrát, belerakja a nyálelszívót a szádba, meg néha cserél egy törlőkendőt.
3: A sátán csendes flegma szolgái. Hát ők azért vannak, igen, hogy amikor ott van a kedves fogorvos, aki becsalogat téged a praxisába, aki tudod, hogy nem sose bántanak téged, és mindig van nála egy kis érzéstelenítő, és akkor azt mondja, hogy na jó, a fogkőleszedéshez, akkor gyere már, Kati!
1: És akkor
3: így kifordul a szemed oda oldalra, és ott olyan Kati, aki akkor tette le a...
1: Mert ő is egy mengele inkarnáció.
3: Konkrétan, aki, ugye, és van benne egy ilyen folyamatos fájdalom, hogy csak egy jókáit végzett el, és ezért úgy érzed, hogy ezt most le fogja vezetni az ingyeden.
1: Kati most idegig viszi a fogjuk.
3: És konkrétan, figyelj, nekem volt, hogy úgy jöttem, hogy ömlött a vér a számból, mert Kati jól érezte magát.
1: Jó, ami nekem még nem volt, de hát ha nektek volt, és rettegek tőle, írja valaki, nagyon nekem óriási félelem, de még soha nem csinálták, katéter felhelyezés. Anna, túl vagy rajta. Olyan parám, azaz, hogy fekszem egy ágyon, bejön egy nővér, és azt mondja, hogy most húzzuk fel a takarót. Oké, rendben van.
3: Szimuláljuk ezt.
2: És most húzzuk le a nadrágot.
1: Itt már nagyon megyek össze. Még próbálom elterelni, hogy esetleg egy ajándékcsomag, egy bögre vagy egy balázsékos póló, és fog egy csövet, és a csövet...
3: Már nem létező péniszedben, mert visszahúzódott.
1: Nem, köszönöm szépen. A nem létező péniszedben feltolja a csövet. Ki van rajta túl?
5: Nőknek egyébként egyszerűbb ez a dolog, megmondom őszintén, férfiaknak a húgyvezeték miatt azért ez rosszabb. Az egyébként félelmetes, amikor fönn van. Nekem volt egy nőgyógyászati műtétem, és képzeld, amikor látod, hogy a kis tasakba elindul a vizelet.
1: Miért kell föltenni? Mi a másik opció?
2: Mert nem tudsz kimenni. Nem baj,
1: hagyd pisíjek ágyba. Nem érdekel, hogy a hekszem egy hétig abban.
5: De műtét előtt, tehát a műtőasztalon nem szeretnék, hogy bepisíjél, ezért van fönn a katéter.
1: Nektek nincs katéter felhelyezési para?
2: Nem,
1: nincs.
2: Mindenkinek.
1: Hát mindenkinek.
2: Szerintem, azon gondolkodtam. Ami ilyen altái, elől hátul, az tök mindegy, szerintem férfinál az, az a legrosszabb.
3: Hát én miután elmondták, hogy kell szülni, azóta nekem már ez meg se kottyant volna, viszont a... Ami durva volt, ez a balonozás volt, amikor megpróbálták elindítani a szülést, és akkor felküldenek egy ilyen csövön, egy ilyen lufit, és azt elkezdik fújni fel a mészájadnak.
1: Az a durva, hogy hőlékballon volt, de még mindig tudták fújni. Nem értjük.
3: Az volt, hogy akkor eléggé fel voltam fújva. Tehát azt éreztem, hogy
1: 42 hetes terhesen.
3: Igen. 42 hetes terhesen már nem éreztem, hogy még lehet belém fújni. Nem volt az az kérdésem, hogy itt van még hely.
1: Home office-ban vagyok, dolgozom,
2: na,
1: de megráz az áram.
3: Ez munkahelyi baleset.
1: De home office-ban vagyok.
2: Hát de az most az a munkahelyed.
1: Igen. Tehát az a munkahelyed.
3: Ha kivétel, igen, ha aláírtak vele előtted egy papírt,
1: hogy bármi történik veled otthon.
3: Az a saját felelősséged, és ez így szokott történni, aha, hogy le van papírozva előre, hogy...
1: Egyébként mit jelenek az, hogy munkahelyi baleset? A sebesség már csak elhunyt munkahelyi balesetben? Miért fontos, hogy munkahelyi baleset? Támogatja a cég majd a temetésemet?
2: Hát persze.
1: Átvállalja akkor... a költségeket? Segíti a családomat?
2: A más a lóvé a végén.
3: Más a lóvé a végén.
2: Persze,
1: a kilépő?
2: Igen, a kilépő.
1: A kilépő papír.
2: Hát azért a család az csak azt mondja, hogy na jó van, csak érdemes volt meghalni az öregnek. Hát
1: tehát
2: az...
1: más van a kilépő papírodon. Más,
3: igen, aha. Igen, de azért elmondanám, hogy a jó munkahelyeken akkor is adnak pénzt, amikor nem ott halsz meg, hanem máshol. Tehát azért az, hogy egy jó munkahely azért így azt mondja, hogy jó, azért ez egy nagy veszteség a családnak, nyilván nekünk is, de mi egy nagy munkahely vagyunk, úgyhogy van pénzünk nektek adni pár hónapi lóvét, úgyhogy tessék.
1: Beviszem a laptopot a WC-re, és ott halok meg.
2: Az munkahely. Ott te már dolgoztál. Ha csak nem, ezért ment a, mit tudom én, Pornhub volt megnyitva rajta, akkor az nem.
1: Jó, tehát az ölemben a laptoppal a munkahelyen találnak meg, hogy ki van nyitva a laptop, és be van kapcsolva. Ha ezt a kis Csen így megcsinálta volna, akkor ez már munkahelyi baleset. De ő nem vitte el magával, ezért nem munkai baleset. Aha, értem.
3: Hát igen, de ez egy érdekes.
1: Ezért kell mindig. Az a legelső, én is bejövök, bekapcsolom.
3: Például...
1: ez a legfontosabb. Működjön a laptop.
3: De hogyha van ilyen, tudjátok, ilyen becsipogást, megérkezés, ugye csipogsz a kártyád, hogy beengedjen a munkahely, akkor már benne vagy a munkahely, akkor az már ház. Nem?
2: Ja. Tehát, hogy akkor... Na most még egy érdekes felvetés van.
1: Jó, oké, most egy másodperc. Ha nem érek el a laptopig, de a recepció Margitot jól megdöngetem a klotyóban, a Margitot a recepcióról,
3: és
2: utána meghalsz,
1: az munkahelyi szex. Hiszen még nem kapcsoltam be a laptopot.
2: Az nem az, tényleg.
1: Hoppá!
3: Érdekes.
1: Az nem munkahelyi szex. Tehát ott a Margit, azt mondja, gyere, usdj Margit, be a budira, a laptop még nincs bekapcsolva, az nem munkahelyi szex, de már benn vagyok a munkahelyen.
3: Na de várjál, akkor mi van akkor, hogyha bejössz, senki ezen szólsz, csak álcsúcson veled az egyik kollégádat.
1: Köszönöm. Igen. Az munkahelyi, munkahelyi konfliktus.
3: Vagy ott még nem indult el semmi.
1: Igen, semmi, ja? Hiszen nem kapcsoltad be a laptopot.
3: Így van.
1: Tehát azt csináljátok, drága hallgatók, hogy a laptop bekapcsolása előtt most verjetek álba nagyobb valakit, uh-huh, és nem lesz munkahelyi, nem számít munkahelyi verekedésnek. Hiszen is bekapcsolva a laptop. Mit akartál van mondani?
2: Hogy home office-ban vagy, ami ugye adott pillanatban a te munkahelyed.
1: Uh-huh. Igen?
2: Egyszer csak csönget a DHL, akivel te rendeltél valamit, és ő kiszállítja.
1: Igen?
2: Te kimész, elesel a lépcsőn, és eltöröd a lábad, az munkahelyi vagy nem? Hiszen te home office-ban otthon voltál, de egy magánügy miatt álltál fel a munkahelyedről.
3: Nem, mondom, a home office-t lepapíroztuk már. Tehát az van, hogy a home office-ban, amikor otthon vagy, akkor vállaltad azt, hogy magadért vagy felelős, úgyhogy we don't care.
2: Semmi?
1: Tehát azt aláírják veled előre, hogy te magadért felelsz a home office-ra. Figyelj, milyen ravaszok ezek a HR-esek azért.
3: Akkor büntetés jár, mert nem dolgozol rendesen. Szakkanári!
1: Szakkanári! Hiába kapcsolod be, Bali Zsűl oda megy a halálod után és kikapcsolja.
2: Ez az utolsó bosszú.
1: Megtalálod letolt gatyával a budina, hogy fekszem eldőlve balra egy trombózissal.
3: Ami... Nem tudsz eldőlni, mert megtasznak a falak.
1: Mennyi időn mennétek észre, hogy halott vagyok a WC-n?
3: 2-3 hét.
1: Tehát most elmennék maximum budira, akkor hamar feltűnő, mert nem vagyok itt a megszállásra. Keresnétek, vagy csak kiabálnátok?
2: Ha 10 után mész el, senki észre nem venni.
1: Elmondom, mi lenne. Elmondom, mit csináltok. Bemennék a WC-re, meghalnék, de még lenne 5 perc esélyem, hogy megmentsetek, mert még olyan, hogy még ha mentőt hívtam, meghalok. De itt szerintem 9:30-ig csak azon viccelnétek, hogy szorulásom van, vagy fosok. És azért halnék meg, mert nem jönnek ki senki megnézni, hogy most miért nem jöttem vissza a megszállásba, és jobban élveznétek, hogy a megszállásba 9:30-ig végig arról beszéltek, hogy valószínűleg összefostam a budit.
3: Látod, jól érzem indulsz, magad? Magadból indulsz. Azt jelenti, hogy elmondom, mit történt a valóságban.
1: Én bemennék utánatok 3 perc után.
3: Lát, soha nem jönnél be. Oda sem jön be senki. De én azt látom magad, hogy ez megtörténne, és nyilván Laci találna meg téged, mert...
1: Igen, este 3-11-kor. Igen, mikor az összes DJ elment.
3: És hallom a hangját a fülemben, hogy odaáll, lefotóz. lá, Balázs, Balázs.
2: Ez kicsit mi? Így lógna ki a lábad.
3: Én mondtam neked, ne heroljon hozzá, Balázs.
1: És azt mondja, hát meghalt, mindegy, eszem egy reggelit.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Na, hívjuk még a naphallgatóját. Jót írt, és szafári belépője van.
2: Bizony. Nagyon hoppácska. Szép. Kintalvós, reggeli állatetetős.
1: Az milyen jó élmény.
3: Visszakapcsolják a mikrofonodat?
1: Igen, a hangod is van. Innan szól, és állatot etetsz?
2: Igen, reggel.
3: Presszolj, lámával.
1: Milyen Balázsék, haló? Milyen haló? Hát Balázsék így.
6: Balázsék, úristen. Sziasztok.
1: Ciao. Hogy hívnak?
6: Martin vagyok, sziasztok.
1: Martin, milyen jót írtál nekünk?
6: Na melyiket írtam, a kettőt is küldtem.
1: Na melyiket küldtette Martin?
6: Hát vége van kimcsi.
1: Azt meg is vagyunk, erre gondoltunk. Nagyon szerettük, itt a kimcsiről beszéltünk. És ezt küldte nekünk, hogy vége van kimcsi. Ezt szerettük. Szerettük ezt az üzenetet. A másik akkor nem is érdekes. Akarsz menni szafarizni?
6: Hát elmehetek, ahogy van.
2: Hát szerintem mennyi, mert ez egy nagyon jó buli.
1: Ezt figyeld, hallgass csak, figyelj, megőrülsz, hallgass meg.
7: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Na?
6: Na, hát csak ki kell próbálni.
1: Hát csak ki kell próbálni. Küldjük akkor neked, jó, mennyi?
6: Rendben van, köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao.
6: Ciao, sziasztok.
1: Hello. Látjátok, hogy szafarizik?
2: Nagyon.
1: Látom magam előtt.
3: Ez itt egy rossz talán. Na jó, van.
1: Hát ez is volt ottok.
2: Megfordulok, hol a kőbányaim.
3: Ennyi. Orszarvú macska, ez mi ez? Na jó, van.
1: De nagy szarva van.
3: Szeretem az ilyen embereket. Ez egy nyugodt energia.
1: Nem tudod felidegesíteni.
3: Így van.
1: Hozza a kötelezőt. Oké, gyerekek, megyünk. Holnap jövünk, jó?
3: Így van.
1: Holnap,
2: nem mindenki.
1: Van, aki két napból áll a hét, nem érdekes. Úgyhogy holnap. És vágja. Már a másik oldalt is bevágta. Perzsa szőnyeget csinált az adásmenetből, igen.
3: Szóval azt szeretném mondani, hogy a Vidor Fesztiválon találkozunk este. Ne felejtsétek el, hogy a Presser Gábor is ott lesz.
2: És te is.
3: Én is ott leszek, és megyek, mert még a Túróci Szabik színdarabját is meg akarom nézni 5-től. Úgyhogy I'm out, és akkor jövő héten találkozunk.
2: Jó. Hétfőn? Vagy...
3: Nem, mert iskolába engedem a gyermeket, hogy szerda, csütörtök, péntek, ezeket a napokat tudhatjátok enyémnek.
1: Nem gondolod, hogy csak úgy aztán megindítja hetet. Hát még rápien a hétvégére, hétfőn is kedden.
2: Hát Vidor Fesztiválon van, hát el fog fáradni.
1: Hát ráadásul
2: Presser koncert végig táncolja.
3: Az én társadalmi státuszom megköveteli, hogy esténként színházba járjak. Nem tehetek róla, ez van.
1: Ti ócska prolik.
3: Ti nézzétek a való világot.
1: A való világot maga ezért a Balázs.
3: Húzzátok el, ezért én meg majd tapsikolok a kis színházamban.
1: Na jól van, hát akkor örülünk, hogy akkor... akkor
2: láttunk, hogy örülünk, hogy
1: nagyon jó volt veled.
3: Szívesen, srácok, tényleg. Örülök, hozok nektek egy lótortát, hogyha jól viseltek.
2: Jó tortát.
1: Egy olyat, amit kiposztoltál.
3: És gulyáskrémes tölteléket szeretnétek bele, vagy valami mást?
1: Egyébként ez nem rossz. Jó, májkrémmel egy jó csokis lótorta. Én azt nagyon adom.
3: Szerintem
1: én így ilyet akarok jövő héten enni.
3: Egy ilyen tonhalkrémes, tojáskrémes, gulyáskrémes. Nem?
1: Jó.
3: Jó, mindent hozok. Ne hiányozzak nagyon, már csak a holnapot kell kibírnotok.
2: Meg a péntek, szombat, vasárnap, hétfőt.
3: Igen.
2: Keddet.
3: Igen, de ez csak néhány, ez hamar eltelik.
1: Viszont benne, hogy péntek van, gyerekek, elröppen.
3: Igen, akarjátok, hogy bejelentkezzek a gyerek évnyitójáról majd?
1: Hétfőn nyitjátok?
2: Közvetítsd az igazgatói beszédet, kérlek.
3: Jó. Az óriási lenne, óriási ott állnék egy enyizővel. Nem, egy technikus kérhetek, és akkor elvinném el.
2: Gyula, intézkedj!
1: Milyen régi vágású iskola ez a klasszik évnyitól, a Diri igazgató igazat mond.
2: Akkor egyszer.
1: Ketten elájulnak, valaki elszavarja a nemzeti dal, tehát ez még van. Ez
3: kedves diákok, ma még igazat mondod.
1: Igen, ez még van, hogy klasszik évnyitó.
3: Persze, hogy van. Hát honnan tudják, hogy megnyit az év, ha nem nyitják? Hát
1: elküldik a szülőknek e-mailbe, hogy reggel 8 óra várjuk a gyereket, azt tessenek befáradni. Most mit tud elmondani?
3: Én már összeveztem háromszor a lányommal, hogy a szenzorossága milyen fehér blúzt tud elviselni magán. Vettem neki csuklóigérőt, könyökigérőt és rövidújút. Háromféle nyakkal.
2: Egy kislányát, hogy el van és kényeztetve.
3: Hát figyelj, hát ennek semmi sem
1: nem megy be csak ugyan az iskolába.
2: Majd ő kiválaszt.
1: Hát majd ő megmondja, igaza
3: van. Felpróbáltuk a többit, vissza kéne küldenem, de helyette szétszórom a lakótársaink, vagy ami ez a szomszédaink között. Igen.
1: Na, menjünk szekrényszagú tanárokkal ide valaki. Ne bántsátok őket, ne bántsátok.
3: Majd jövő héten bántjuk őket.
1: Így van, jövünk holnap, puszi mindenkinek. Sziasztok, ciao, ciao.
0: A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
7: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi?
12: Ne!
13: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu.
14: Úgyis tett!
15: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
16: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
17: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
18: Lehet is.
17: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
18: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
17: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
19: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a Házasság első látásra és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este Házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
20: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám. Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát facebook.com/rádióegygong és hallgass minket online weboldalunkon www.radioegygong.hu.
22: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
23: Az idő múlik, a ragyogás maradhat. Dermaklinika, esztétikai kezelések, lézeres bőrfiatalítás, plasztikai sebészet. Dermaklinika.hu, szépség szakértők kezekben.
24: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy SEA modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jepiauto.hu oldalon.
25: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
26: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
27: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
26: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
27: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
28: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
29: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
30: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út 1 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
21: Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát facebook.com/rádióegygong és hallgass minket online weboldalunkon www.rádióegygong.hu.
20: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
0: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
20: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most Rádió 1 Gong.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Amikor van nekem beszélgetősebb részek, akkor azokat is hallgatom, vicces, jó témák vannak, így komplexen szeretem az egész rádiót.
0: Ez a Rádió Egy gond.
2: Takig

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek a mikrofonnál. A következő 4 órában Faragó Miklós. Augusztus 27-e csütörtök van, és folytatódik az iskola kezdési játékunk, ahol nyerhettek az iskola kezdésre akár egy íróasztalt forgószékkel is. Ez a heti fődíjunk ugyanis, amit igaz holnap fogunk kisorsolni, de a kalapba kell kerülni, hogy esélyetek legyen megnyerni. És kalapba kell kerülni akkor is, hogyha a napi nyereményre pályáztok, ami 25 000 forint értékben a Szivárvány cipőboltban való vásárlási lehetőség, illetve 20 000 forint értékben a BioKing BioBolt Szilkop jóvoltából gyermekvitamin csomagot nyerhet egy szerencsés hallgató, ha mai napon is, hiszen napi nyeremény sorsunk 4 és 5 óra között. Részletek a weboldalunkon, a radiogong.hu-n, Facebookon, Instagramon, és a feladat nagyon egyszerű. Minden órában két dal között megszólal az iskola csengő. Ha meghallottátok, a nyerni szeretnék üzenetet küldjétek a 29 414 020-as SMS Viber.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A netpercek rovatunkkal folytatjuk, és hát az élő felirat és az élő átírás azok közé, a telefonos funkciók közé tartozik, amelyeket nem csak hallássérült felhasználók tudnak értékelni. Egy zajos pályaudvaron, csendes váróban, rossz hangminőségű videónál, vagy idegen nyelvű előadásnál nagy segítség, ha a beszéd szövegként is megjelenik a képernyőn. Androidon a Live Caption és a Live Transcribe ilyen helyzetekre készült. Videók, podcastek, hívások vagy személyes beszélgetések követését teheti könnyebbé, készüléktől és nyelvtől függően. A legjobb benne, hogy nem kell különleges eszköz hozzá, csak egy támogatott telefon és egy kis beállítás. Próbáljuk ki otthon egy rövid videóval, mielőtt fontos helyzetben lenne szükségünk rá. Állítsuk be a betűméretet, a feliratdoboz helyét, és nézzük meg, működik-e magyarul, vagy azon a nyelven, amelyre szükségünk van. Ez tipikus példája annak, amikor egy akadálymentesítési funkció mindenkinek kényelmesebb technológiát ad. Jegyzetelésnél, tanulásnál vagy receptvideónál is jól jöhet, mert vissza lehet nézni a kulcsszavakat. Aki idősebb rokonnak állítja be, mutassa meg a gyors kapcsolót is, ne csak a menüt, különösen hasznos, ha a hangszórók halk vagy a környezet túl zajos ahhoz, hogy mindent értsünk. Munka közben, tanulásnál vagy egy receptvideónál is jó kapaszkodót adhat. Nem helyettesíti a pontos jegyzetelést, de segít követni a lényeget, amikor a hang önmagában kevés.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: A Netpercek után Lady Gaga, Bradley Cooper, ez a Shallow. Tell

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az 52-es főúton ma is számítani kell. Fülöpszállás és Solt között hosszabb menetidőre, mert a félútpályát lezárták, több helyen is útépítők dolgoznak, illetve Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésénél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásokra számíthattok. Ha bármi, rendkívül látok, tapasztaltok, jelezzétek SMS Viber számunkra a 29 414 020-ra.

A Rádió 1 Gong sport híreit halljátok. Varga Barnabás fantasztikus teljesítményének is köszönhetően bejutott a Bajnokok Ligája főtáblájára az AEK Athén. A magyar válogatott csatár 2 gólt rúgott a görög csapatban, amely odahaza 4-0-ra legyőzte a Levski Szófiát. Második mérkőzését is megnyerte a spanyol bajnokságban a Real Madrid labdarúgó csapata. José Mourinho gárdája hazai pályán a Real Sociedad ellen győzött 4-1-re. Mbappé mesterhármas szerzett és Vinicius is betalált. A hagyományoktól eltérően Imolában zárólat a Forma 1-es idény. Sajtóértesülések szerint szeptember 15-ig hoznak végső döntést arról, hol zárul a 2026-os világbajnokság, mivel a közel-keleti konfliktus miatt a katari és az idény záró Abu Dhabi nagydíj megrendezése is veszélyben forog. Áprilisban már el kellett halasztani a bakreini és a szaúd-arábiai nagydíjat is. Helyette októberben Malajziában rendeznek Forma 1-es futamot, és a legfrissebb hírek szerint Imolában, Olaszországban lehet a szezon záró. A Rádió 1 Gong sport híreit hallottátok. Hamarosan valakinél megcsörren a telefon, az iskola csengő hangját sokan hallottátok, de minden órában egy szerencsés hallgató kerülhet közelebb a napi és

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ma is folyamatosan csengetünk minden órában, és hát jövő héten is már az iskolában is becsengetnek. Halló! Halló, szia! Szia, Tünde, én pedig Faragó Miklós a Rádió egy gongból. Jelentkeztél! Hát hello, jelentkeztél a játékra, hallottad az iskola csengőt.
1: Igen, hát úgy rohantam haza, hogy mindent elintézek a piacon, hogy tudjalak titeket hallgatni.
0: Na és mi a helyzet a piacon? Mindent sikerült beszerezni?
1: Sikerült, igen, hát főzök majd a pici unokának, úgyhogy igyekeztem, de mondom, titeket hallgatnom kell.
0: Jaj, de jó. És mi készül az unokának? Mit fogsz főzni neki?
1: Hát most egy ilyen orjacsontleves készítek, megrakott burgonyát, meg majd palacsinta lesz még.
0: Ó, hát akkor jó étvágyat kívánok hozzá, és az unoka készül iskolába?
1: Hát ő még óvodás lesz, most kezdje az óvodát. Uh-huh. Sajnos egyedül vannak, a lányommal apuka meghalt, és a nagymama segít.
0: Akkor ezek szerint nincs még iskoláskorú gyermek a családban, de óvodás
1: hát
0: akkor...
1: Van, de ő most megy óvodába.
0: Hát neki
1: most
0: is jól jött egy vitamincsomag, így van már azért.
1: Biztos, hogy nagyon jól jön neki, igen.
0: Meg ugye van itt nekünk vásárlás utalványot a Szivárvány cipőboltban lehet majd elkölteni, úgyhogy Tünde, a nevedet a kalapba teszem, jó? Te vagy ebben az órában
1: nagyon
0: a szerencsés.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek vagytok, és nagyon örülök, nagyon szeretem hallgatni a rádiót.
0: Maradjon is ez így. Nagyon vidám volt Tündi. No, hát szurkolunk neki is, kalaba került a neve, és a napi fődíj mellett a heti fődíjra is persze esélyt kap. Egy íróasztal, forgószékkel, 100.000 forint értékű fődíjat sorsolunk holnap délután. Ez pedig az a dal, amivel indítom majd a délelőtt utolsó óráját, Hertz Purple Disco Machine és a Wonderful Life.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A Bioking Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
11: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
12: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
13: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
15: Vadász, IASZ, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadász volt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
16: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecsei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
17: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
18: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
17: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
18: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
19: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásár tart Kecskeméten a Mészög Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként és augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
21: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Megújul a Láncír utcai sportáltalános iskola a Dílárfogás Kiskunhalason. A madárvonulást is befolyásolja a klímaváltozás. Demeter Dia vagyok. Több ütemben csak nem 1,2 milliárd forintból újul meg a Láncír utcai sportáltalános iskola. Erről írt közösségi oldalán Kecskemét polgármestere. Szemerei Népataki Klaudia közölte, a tornaterem felújítása már zajlik a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásának köszönhetően. A munkálatok elsősorban a tetőfödém teljes rekonstrukciójára irányulnak. Az iskolai sportpálya is megújul az Aktív Magyarország program keretében. A létesítmény rugalmas gumiborítást kap. A tervek szerint mindkét fejlesztés elkészül az év végére. Hazai és uniós forrásban zajlanak majd beruházások a környezettudatosság jegyében. Várhatóan jövőre esőkerteket alakítanak ki, a burkolt területeken vízelteresztő anyagokat használnak, és csapadékvíztározó tartályokat is beszereznek. Szintén 2027-ben zajlik majd az iskola épületének felújítása. A munkálatok kiterjednek az energiahatékonyságra, az épületgépészetre, az elektromos hálózatra, a belső építészetre és a futópálya felújítására is. Újabb díler kezén kattant a bilincs, a kiskunhalasi rendőrök egy helyi férfinál tartottak házkutatást, miután úgy értesültek, hogy kábítószert értékesít a városban, illetve a környező településeken. A kábítószer gyanús anyag mellett a rendőrök készpénzt, valamint a kábítószer értékesítéséhez szükséges eszközöket is lefoglaltak, a férfit őrizetbe vették, írja polisz.hu. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is, kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
23: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot.
22: Túlnyomóan tisztán derült időre készülhetünk ma sok napsütéssel, időnként növekedhet meg kisé a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem várható. A keleties szél ugyanakkor élénk erős maradhat. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 30-32 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett időnként lehetnek kisebb felhősödések, szeles időben a legmelegebb órákban 30-34 fok lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 Gong.

0: most elfelejtheted a ChatGPT-t.
1: Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban.
0: Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
2: They say the holy water's watered down, and this town's

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy a délelőtt utolsó óráját is. Töltsük el együtt, Faragó Miklós vagyok, és hát hamarosan becsengetnek nyereményjátékunkban, vegyetek részt, mert az iskola kezdéshez kaphattok segítséget nyereményeink jóvoltából. A heti fődíj a Szilfer irodabútorász Kecskemét jóvoltából egy íróasztal és hozzá egy forgószék. Pénteken, azaz holnap délután 4 és 5 óra között sorsoljuk ki. És van még napi nyereményünk is, mára is, holnapra is. Tartogatunk egy-egy csomagot, egy gyermekvitamin csomagot a BioKing Biobolt Szilkop jóvoltából, és egy vásárlási utalvány 25 000 forint értékben a Szivárvány cipőbolt jóvoltából, amit elvihettek tőlünk. A feladat pedig nagyon egyszerű, továbbra is az iskola csengőt figyeljétek, mert ebben az órában is valamikor becsengetünk, és utána a 29-414-020-as SMS Viber számra írjatok annyit, hogy nyerni szeretnék, és az óra második felében sorsolok egy hallgatót, akit visszahívok, és a kalapba kerület részt vehet a fődíj sorsoláson, illetve a napi sorsoláson is. Nem sokára a témában az iskola kezdési támogatásról hallhattok, amit helyi szinten Kecskeméten aktuális még, de előtt

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma. Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Vendégünk Horváth Attiláné, a Kecskeméti Városi Szociális Közalapítvány kuratóriumi elnöke. Köszöntöm itt a stúdióban, jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Hamarosan itt az iskola, és ugye az elmúlt napokban folyamatosan halljuk az iskola kezdési támogatást, ugye mi is beszámoltunk arról, amit a kormány adott, ugye, és ezekben a pillanatokban kapják meg, illetve ezekben a napokban ugye az iskola kezdési támogatás első felét azok, akik erre jogosultak, és ugye a kormány által megszabott feltételeknek ugye megfelelnek. De hát Kecskeméten is azért ez már évek óta hagyomány, hogy iskola kezdési támogatással segítik a családokat, és hát nem csak Kecskemét város önkormányzata, hanem a közalapítvány is segít, úgyhogy elsősorban erre fókuszálunk, hogy önök is meghirdették, és ugye augusztus 11-től 28-áig van lehetőség pályázni azoknak, akik iskola kezdési támogatást szeretnének igénybe venni. Itt is azért feltételekről beszélünk, ugye?
3: Természetesen örültünk annak, hogy a kormány támogatja azokat, akik rászorulók. Számunkra ez evidens volt, hogy iskola kezdésre, különösen az első osztályba indulókat, azok, akik valójában rászorulók, támogatni szükséges. Erre már nagyon régen rájöttünk Kecskeméten, ezért ennek már hagyománya van, évtizedes hagyománya van az iskola kezdési támogatásnak. Emellett indult a iskola kezdési támogatásként a Varázstáska program is, amin viszont az egész város adományaira is számított, és kiterjedt támogatási segítséggel tudtunk jól indítani gyerekeket az iskolába, boldog szívvel induljanak, és akarjanak tanulni. No, tehát a Városi Szociális Közalapítvány korábban mindig már meghirdettük júniusban a beiskolázási támogatásra azt, hogy kik jogosultak, kik kérjenek tőlünk, kik azok, akik ebbe a kategóriába beleférnek, és valóban szükségük van rá. Azért, hogy augusztus legelején, mert a leárazások már elindulnak augusztus elején, és a szülők szeretik időben a gyerekeknek megvásárolni a tanszereket, és ezért mi mindig korábban szoktuk elindítani. Most nem volt számunkra világos, hogy kikes a kormány által támogatott, ami egy jóval nagyobb összeg, mint amit mi adni tudunk, hogy kikesnek a kategóriába, és ezért nem tudtuk időben meghirdetni azt, hogy kik jöjjenek, mikor ez már tisztázódott, és ez így augusztus eleje volt, akkor viszont azonnal meghirdettük, hogy akik kiesnek ebből, azonban mégis rászorulók, akkor mi azokat fogjuk támogatni. Úgyhogy változatlanul várjuk a beiskolázáshoz a beadványaikat, a kérelmeiket, igyekszünk a beérkezett kérelmeket mielőbb elbírálni. 28-áig adtunk határidőt, hiszen az iskola mégiscsak szeptember 1-én elkezdődik, de ha valakinek nincsen elég pénze, akkor még ha néhány napot vár, vagy kölcsönkér is, akkor mégiscsak el tudja indítani a gyereket, de mi igyekszünk nagyon gyorsan a kifizetésekkel, és úgyhogy várjuk a hozzánk fordulókat, hogy támogatsuk.
1: Téma. A rádió egy gongon.

0: Séma. A Rádió egy gond közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: A Kecskeméti Városi Szociális Közalapítvány kuratóriumi elnökével, Horváth Attilánéval beszélgetünk, és a beiskolázási támogatás a témánk. Rászoruló általános és középiskolás diákok részére nyújt segítséget a közalapítvány, akik ugye az állam által biztosított támogatásban nem részesülnek. Itt a kérdés, hogy akkor kik azok, akik nem estek bele az állami támogatásba, de itt akkor önöknél a közalapítványon keresztül tudnak pályázatot benyújtani.
2: Miután a kormányzati szervek, meg a nyilvánvaló az önkormányzat hivatalos szerve is jogszabályokhoz, törvényekhez, rendeletekhez kell, hogy igazodjon. Mi ez alól mentesülünk, mi egyenként bíráljuk el a kérelmeket. Így nálunk sokkal nagyobb lehetőség van arra is, mert ha valaki kiesik abból a pénzösszegből, amit az egyfőre jutó információm szerint az egyfőre jutó 65 ezer forint a nem egyedülállók, az egyedülállóknak meg 69 ezer akármi. Ha ebből kiesnek, mert mondjuk vegyünk egy családot, akinek egy gyereke van, két szülője van, házasságban élnek, és a jövedelünk mindösszesen mondjuk 200 ezer forint a hármunkra eső, akkor már is meghaladta azt a 65 ezer forintot, amiből a kincstár már nem gyakorolhat méltányosságot. Mi viszont méltányosságot gyakorolhatunk, és akkor tudjuk őket támogatni. Igaz, hogy nem akkora összeggel, mert nem áll rendelkezésünkre, akkora összeg, amiből nagyon, de úgy gondoljuk, hogy mégiscsak segítség, és ezt azért el fogjuk végezni. Alapvetően a családosok esnek ki ebből a kategóriából, vagy azért, mert nincsen a felsoroltakban, nem esnek bele, hogy rokkant, hogy árvaellátás, és így tovább, de nem most akarom elismételni, mert ezt már mindenki tudja, hiszen már talán a zsebükben is van az
1: első részlet.
2: Igen. Akik erre jogosultak, és gratulálok is nekik. Tehát akik ebből kiszorulnak, azok általában ugye azok a családok, akiknek valami jövedelme van, tehát ezt a jövedelem határt átlépi, ugyanakkor mégiscsak rászoruló, mert lássuk be, hogy már mondja, azért nem olyan sok pénzből nem lehet újabb, még nagyobbat csinálni, hogy jól tudjanak élni, és jól tudják támogatni, hiszen annak a gyereknek szüksége van cipőre, ruhára, iskolatáskára, és ami abba bele kell, hogy kerüljön, sportszerekre, és így tovább. Tehát sokba kerül egy gyerek, és az én információim szerint, ha semmilyen nincsen, és kezd, akkor bizonyan valóban

0: Téma. A Rádió Egy Gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A Kecskeméti Városi Szociális Közalapítvány kuratórium elnökével, Horváth Attilánéval beszélgetünk, és a beiskolázási támogatás a témánk. Milyen feltételeknek kell teljesülni, hogyha önökhöz beadjuk a pályázati kérelmünket? 28-ig, ugye? Egyrészt, hogy Kecskeméti bejelentett lakcím legyen.
2: Igen, mindenképpen a mi vonzás körzetünk kizárólag Kecskemét közigazgatási területén belülre nem tudunk másokat támogatni, csak akik kecskeméti lakhelyen rendelkeznek, és az ő gyerekeikről van szó. Van egy pályázati adatlapunk, amit ki kell ő nekik tölteni, az fönt van a honlapunkon, a vsk.hu-n fönt van, mint szociális adatlap. Ezt ki kell tölteni, és ott fel van sorolva, hogy milyen adatokra van szükségünk, például iskolalátogatásra, hogy valóban a gyereket beiratták erre a tanévre, ami jön, mert azért ez nem evides. Lássuk be, hogy különösen középiskolásoknál az már nem feltétlenül történik meg. Szükségünk van nyilván a jövedelmük, annak is, ha semmi jövedelme nincs, mert olyanokkal is találkozunk, akkor viszont erről tudnak igazolást hozni számunkra. Úgyhogy ezekre van gyakorlatilag kitöltött pályázati adatlapra és a hozzátartozó dokumentumokra, és ezt be tudják, ha személyesen akarják be hozzá, akkor be tudják kedden délelőtt 9-től 11 óráig, illetve csütörtökön 1 órától 5 óráig. Ha nem akarnak bejönni, akkor beszkennelik, beküldik mindezeket az okmányokat.
1: Mennyi az elbírálási idő, és mekkora támogatást kaphatnak, akik pályáznak?
2: Eddig a gyakorlatunk az volt, hogy mindig emeltük egy picikét. A tavalyi évben az általános iskolásoknak 15 000 forint támogatást adtunk gyerekenként, tehát egy családba, ha 5 gyerek van, akkor az 75 000 forint, ha jól számolom. A középiskolásoknak, illetve a középiskolába járóknak, közintézménybe járóknak, azoknak 20 000 forintot adtunk, hiszen ő nekik egy cipő is többe kerül, mint mondjuk egy kisebbnek. Hát idén ezen dönteni fog a kuratórium. Én mindenképpen javasolni fogom, hogy minden gyereknek egységesen 20 000 forint támogatást nyújtsunk. És azt hiszem, hogy ebben a kuratórium valamennyi tagja egyet fog érteni, hiszen mi kuratóriumként heten döntünk a beadott kérelmek sorsáról.
1: Hozzávetőlegesen hány gyermeknek tudnak, vagy családnak segíteni majd? Mi a tapasztalatok?
2: A tapasztalatokhoz most nem tudjuk hozzámérni magunkat, mert most még nem látjuk, hogy kik fognak beadni, hiszen 11-e nem olyan régen volt, úgyhogy nem tudom, hogy mire kell most számítanunk, de általában mi azért minden évben 3 és 4 millió forint között

0: költöttünk a gyerekek támogatására a költségvetésünkből. Hát ez most lényegesen kevesebb lesz, nyilvánvaló, hogy azért egy ilyen 50-60 vagy gyerek, vagy család biztosan hozzánk fog fordulni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és beszélgethettünk erről a témáról. További szép napot kívánok. És a köszönöm. Szülőknek pedig kitartást, mindjárt indul a suli, és hát mondjuk azt, hogy zökkenőmentes iskolakezdést kívánunk.
0: Igen. És köszönöm a lehetőséget, és én is minden kisgyermeknek, vagy nagyfiúnak, nagylánynak, aki iskolába jár, jó tanulást, jó kedvet, vidámságot, és gyors felfogó képességet kívánok.
2: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal, itt a Rádió 1 Gongon.

0: itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 11:30 után járunk, és hát hamarosan becsengetünk, úgyhogy a csengő hangja után jöhet majd a nyerni szeretnék üzenet, és nyerhettek napi nyereményt, és napi fődi sorsolásba kerülhet be az a szerencsés hallgató, aki ebben az órában majd adásba kerül. És nem sokára a Taylor Swift dalát is játszom, ez lesz az Opelite, a mai téma című műsorunkat pedig természetesen a délutáni órákban megtaláljátok majd a radio1gong.hu weboldalon. További jó rádiózást mindenkinek!
1: Ez volt a jeladás az üzenetküldéshez. Hamarosan becsengetnek a Rádió 1 gongon.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
4: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Ne várj, használd az Urzinolt!
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
5: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérni? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: És az autó első a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day stangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Freeway jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió egy gongot hallgatjátok, közlekedési hírekkel folytatjuk az M5-ös autópályán, Szeged felé Szatymasz pihenőhely után. Két kamion utoléréses balesetet szenvedett, a 154-es kilométeren a külső sávot zárták le. Az ellenkező oldalon hézakkijöntési munkálatokat végeznek Kistelek térségében, a 141-es, 140-es kilométernél külső sáv zárás mellett dolgoznak, a munkavégzés mögött 2-3 kilométeres tolódás alakult ki, írja az Útinform.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: Hadd segítsünk a suli kezdéshez elengedhetetlen bevásárlásokban. Hamarosan becsengetnek a Rádió 1 gongon.
1: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
2: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Felzoktok!
1: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, a telefon pedig csörög.
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm, Faragó Miklós vagyok, rádió egy gongból.
1: Üdvözlöm, Tíme vagyok.
0: Tíme, hol hallgat minket meg településem?
1: Kecskemétről.
0: Kecskemétről. És iskolás gyermekei vannak?
1: Igen, igen. Egy hatodikos és egy nyolcadikos.
0: Hogy állnak az iskola kezdéssel már, mint hogy beszereztek-e már mindent?
1: Hát most már többé-kevésbé igen. Igen.
0: Egy helyre járnak a gyerekek?
1: Igen, mindketten az Éziba járnak.
0: Ott mikor lesz az évnyitó? Lesz külön évnyitó?
1: Igen, igen, 31-én.
0: No, hát iskola csengetés volt ebben az órában, Tímea pedig észrevette nagyon ügyesen, úgyhogy én pedig sorsoltam, és ön telefonszámát dobta ki a gép, úgyhogy ezért hívtam, hogy bekerül a napi sorsolásba, jó?
1: Jaj, de jó, nagyon jó, örülök.
0: Illetve a heti fődíjra is esélyt kap, mert ugye van heti fődíjunk is.
1: Igen, a Safari Parkos.
0: Jaj, akkor rosszul tudja.
1: Akkor nem.
0: Nem, ez honnan hallotta vagy?
1: Mert már... nem tudom, itt a kolléganőkkel. Nevet a háttérben becsapott.
0: Nem becsapott. Lehet, hogy a kolléganővel játszottam valamelyik nap, mert más is mondtam ma már ezt. Vagy a héten.
1: Lehet.
0: Sosa lehet ezt tudni. Na, se baj. A lényeg, hogy még mindig nem Safari belépőket. Az a múlt héten volt, szerintem azzal keverik.
1: Lehet.
0: Na, akkor ismét elmondom, hogy ezen a héten a heti fődíj, íróasztal és forgószék.
1: Íróasztal és forgószék, szuper!
0: Igen, nem ezt olyan. Sorsoljuk majd holnap. De van napi nyereményünk is, amit ugye említettem, hogy ma is lesz egy sorsolás, ott pedig majd Szivárvány cipőboltban lehet elkölteni 25 000 forintot, úgyhogy egy utalványt kap majd a nyertes.
1: Hát annak is nagyon örülnénk.
0: És hát emellett pedig gyermekvitamin csomag is jár majd a nap nyertesének, Bioking Biobolt Szilkopnak köszönhetően, úgyhogy e két nyereményre ma esély van, ugye, hogy a sorsolás ma lesz délután 4 és 5 között. A forgó székre, meg az íróasztalra pedig holnap kiderül, hogy kié lesz, úgyhogy nevét a kalapba teszem, Tíme, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot!
0: Hétfő óta tart a hamarosan becsengetnek nyereményjátékunk, azóta folyamatosan mondjuk, és beszélünk is a nyereményekről, úgyhogy mindjárt ismét soroljuk majd, de részleteket a radiogong.hu-n, weboldalunkon, ahol a hivatalos játékszabályzatot is megtaláljátok, de Facebookon, Instagramon is. Ott van minden információ. Indul a 2 órás Daily Mix, a következő 2 órában az igazi mai slágerek mixben pörögnek, kezdünk majd Kamrád dalával, ez lesz a Be Mine, én Faragó Miklós vagyok.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
2: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
1: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
2: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
1: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
2: A Bioking Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
5: Hovány csoport a világ élvonalában.
6: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
9: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
10: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál, kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Megbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
11: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
12: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
11: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
13: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecsei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
14: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
15: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
16: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
17: 20%-os tanszervásár és 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. A papírírószerosztályon 4000 forint kosárértéktől 20% engedmény jár minden teljes áru termékre. A többi osztályon pedig 7000 forint kosárértéktől 15% kedvezményt adunk, ha fizetéskor bemutatja a kupont. Ne feledje, tanszervásár és kupon az Alföld áruházban szombat 16 óráig.
0: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Pakitermelés kezdődik a csalános igénygyűjteménynél, sikeresen zárult a vándortábor szezon, ellenfelet kapott a KTE a Magyar Kupában. Demeter Dia vagyok. Fakitermelési munkákat végez szeptemberben a Kefag ZRT a Kecskemét közelében található kísérleti célú csalános igénygyűjteményben, közölte az erdészet. A beavatkozást az állomány egészségi állapota indokolja, a területen található akác és szürkenyárfák mintegy 80-90%-a ugyanis elpusztult, a kiszáradt fákat távolítják majd el. A munkálatok az 52-es főút és a mellette húzódó kerékpárút környezetét is érintik. A beavatkozás alatt gépek és faanyag szállító járművek közlekednek a területen, és időszakos zajhatásra is számítani lehet. Az arra járóktól fokozott óvatosságot kérnek, és azt, hogy tartsák be a kihelyezett figyelmeztetéseket, ne lépjenek be a lezárt munkaterületre. A fakitermelés helyén tavasszal üzemi fafajta kísérlet indul, amelyben a fekete fenyő mellett az aleppói fenyő alkalmazhatóságát is vizsgálják a szakemberek. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, hogy a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
19: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
18: Megvan a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójának párosítása. A Kecskemét a Tatabánya ellen lép pályára idegenben. Az ellenfél az MB3 északnyugati csoportjában ezüstérmes volt az előző idényben. A jelenleg futó kiírásban 4 kör után a 6. pozíciót foglalja el, írja honlapján a KTE. A fordulót szeptember 12-én és 13-án rendezik, végleges kezdési időpontról később születik döntés. Túlnyomóan tisztán derült időre készülhetünk ma sok napsütéssel, időnként növekedhet meg kisé a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem várható. A keleties szél ugyanakkor élénk erős maradhat, a legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 30-32 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett időnként lehetnek kisebb felhősödések, szeles időben a legmelegebb órákban 30-34 fok lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most!
2: Rádió
20: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez a Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy. A Daily Mix elstartolt, jó étvágyat kívánok az ebédhez, vagy éppen már elfogyasztottátok, egészségetekre. Hétfő óta tart a hamarosan becsengetnek nyereményjátékunk, heti és napi nyereményeket kínálunk, és segítünk egy kicsit az iskola kezdésben, hiszen olyan nyereményeket adunk, ami jól jöhet, akár az alsó tagozatos számára, vagy felső tagozatos gyermek számára is. Mindjárt mondom a részleteket, de a legfontosabb az, hogy az iskola csengő hangját figyeljétek, bármikor megszólalhat, és amint meghallottátok az iskola csengőt, akkor a nyerni szeretnék üzenetet küldjétek el SMS Viber számunkra a 29 414 020-ra. A nyár egyik nagy slágere és bombadala, Alex Kenji következik, ez a Bambolea.

pop és dance slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. 2 órán keresztül. Rádió 1 gong.

ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 30 fok van, és a mai napon számítodunk még a délutáni órákban napsütésre, de fátyol és gomoly felhők időnként megjelenhetnek az égen. Holnap pedig tovább fokozódik a meleg, melegszik még tehát, és visszatér a hétvégére a kánikula és az igazi nyári idő, úgyhogy az utolsó lehetőség, hogy kihasználjuk

használjátok majd a nyarat, hiszen 33 fokos csúcsokkal számolhatunk majd pénteken, szombaton és vasárnap is, és úgy említésre méltó csapadékra pedig nincs kilátás. Nálunk pedig a hamarosan becsengetnek nyereményjátékunkban nyerhettek egy íróasztalt forgószékkel a Szilfer irodabútorász Kecskemét jóvoltából. Ez a heti fődíj holnap kerül kisorsolásra 4 után. Ma pedig sorsolunk napi nyereményt 16 és 17 óra között a BioKing Biobolt Szilkopnak köszönhetően gyermekvitamincsomagot és egy 25 000 forint értékű vásárlási utalványt is adunk a nap nyertesének a Szivárvány cipőboltnak köszönhetően.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok figyelem, közlekedési információkat mondok, hogy az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között számíthattok forgalom korlátozásra, illetve felújítási munkálatok zajlanak, és Budapest felé a 70-es kilométernél a Hettényi pihenő is egyébként zárva van. Fülöpszállás és Solt között folyamatosan dolgoznak több szakaszon is, úgyhogy ott is hosszabb menetidővel kell számolni. Ha pedig hétvégén Budapestre készültök, akkor futóverseny miatt forgalom korlátozás lesz majd Budapest egyes kerületeiben, érdemes előtte elolvasni az Útinform legfrissebb híreit, vagy hallgati bennünket. Tate McRae dalával megyünk tovább itt a déli

0: Jön az iskola kezdéshez. Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
1: Daily Mix. Daily Mix. Minden délben a rádió egyen. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan becsengetnek nyereményjátékunkban, folyamatosan lehet részt venni. Minden órában becsengetünk, és ezt kell észrevennetek és küldeni, hogy nyerni szeretnék üzenetet. Haló, haló, itt a rádió egy gong, én Faragó Miklós vagyok.
1: Szia, Dóri vagyok.
0: Hello, Dóri, hol hallgatsz minket, Dóri?
1: Nagykörösen.
0: Munka van még?
1: Igen, igen, igen, 4 óráig.
0: Van gyermeked?
1: Van 3.
0: 3 is van, őha.
1: Igen, 17 éves, egy 14 éves, és egy 4 éves.
0: Akkor ő még nem megy iskolába, de oldalában valószínűleg
1: nem.
0: Jár. Igen.
1: De hát járunk.
0: Ott vannak akkor a nagyobbak, akik, hát akkor már az egyik középiskola, a másik pedig még az általános vége fele jár.
1: Általános, így van, így van.
0: Oké, okay, megvan minden?
1: De az íróasztal, az jöhet.
0: Tehát, hogy konkrétan erre pályáztok.
1: Meg a vitaminok.
0: Az íróasztal.
1: Nem, vitaminok, minden.
0: Meg minden.
1: Meg hát a cipő.
0: Igen.
1: Igen.
0: Mit lehet még nyerni?
1: Mindent törünk.
0: Szerintem mindent elsoroltál.
1: Igen.
0: Jól van, oké. Te tudod, hogy mik a nyereményeink, szuper, és erre esélyt kaptál, mert most visszahívtunk, hallottad az iskola csengőt. Emlékszel egyébként hány óra volt, amikor megszólalt, vagy azt nem nézted?
1: Olyan 35 körül volt.
0: Há, valahogy úgy, igen, igen, akkor becsengettünk. Úgyhogy délutáni sorsoláson részt veszel, a napi nyeremény sorsoláson, meg a holnapi íróasztal forgószékkel sorsoláson is.
1: Szuper,
0: ott van a neved.
1: Köszönöm szépen.
0: New Religion, mi pedig ezzel folytatjuk mindjárt. A Daily Mix második óráját nyitja a Bibi Rexa és Fét lesz közösen. És ha nyerni szeretnétek, nagyon figyeljétek az iskola csengő hangját.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
4: A Bioking Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásár tart Kecskeméten a Mészőgy Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként és augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
6: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecsei, Regáni Lee. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
4: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út 1 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
7: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
4: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakába nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
3: A rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Elindult az új színházi évad Kecskeméten, a biztonságos iskola kezdésre figyelmeztet a rendőrség, újabb égi jelenségben gyönyörködhetünk. Demeter Tia vagyok. Megnyitotta a jubileumi évadát a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. Októberben lesz 130 éves a teátrum épülete, így többféle programmal készülnek. A nagy színház első bemutatója a Kodályhegyi Éjszakák című dráma lesz. Az évadnyitó társulati ülésen új tagjait és jubiláló munkatársait is köszöntötte a színház. A teátrum tájékoztatása szerint továbbra is nagy figyelmet fordítanak a fiatalokra, így a Színház és Filmművészeti Egyetem több hallgatója is Kecskeméten vendégeskedik majd, és a Nemzeti Dobogó Dráma és Színház Pedagógiai Műhelyének fiataljai közül is többen újabb lehetőséget kapnak arra, hogy megmutassák tehetségüket. Jövő héten megkezdődik a tanév, a közelgő iskola kezdése tekintettel a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől. Felhívják az autósok figyelmét arra, hogy különösen fontos, hogy a kijelölt gyalogátkelő helyeknél lassítsanak. A szülőktől azt kérik, a gyermekek biztonsága érdekében közösen beszéljék át és gyakoroljanak, hogyan kell biztonságosan átkelni az úttesten. Az autósoktól azt kérik, hogy a sebességet mindig az út és látási viszonyoknak megfelelően választák meg. Kiemelik, hogy a múlt héten több mint 1600 gyorshajtót mértek be a vármegyében. 54 balesetben 31-en sérültek meg, egy személy pedig életét vesztette. Olvasható a polisz.hu oldalon. Ritka égi látványosságban lehet részünk csütörtökről péntekre virradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiunknak.
9: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
8: Túlnyomóan tisztán derült időre készülhetünk ma sok napsütéssel, időnként növekedhet meg kisé a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem várható. A keleties szél ugyanakkor élénk erős maradhat, a legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 30-32 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett időnként lehetnek kisebb felhősödések, szeles időben a legmelegebb órákban 30-34 fok lesz.
4: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

itt a Rádió 1 Gong, csak igazi mai sláger megy. 8 perccel 13 óra után járunk. A mikrofonnál még ebben az órában Faragó Miklós, és valamikor csengetni fogok. A hamarosan becsengetnek nyereményjátékunk folytatódik, napi fődíjunk is van, meg heti fődíj is. Úgyhogy ma is lesz sorsolás, meg holnap is már a fődíjat, meg holnapra is tartogatunk egy napi fődíjat, amiben ugye két nyeremény van. Egyrészt egy vitamincsomag gyermekek számára, és a szivárvány cipőboltnak köszönhetően pedig egy 25 000 forint értékű utalvány, amit beválthat majd a szerencsés nyertes. A BioKing Biobolt Silkok pedig ugye a vitamincsomagot adja. Ami fontos, hogy hogyan tudtok a játékra jelentkezni. SMS, Viber számunkra kell a nyerni szeretnék üzenetet küldeni, ha megvan, hogy hallottátok az iskola csengő hangját. A 29-414-020-ra írjatok. Mindjárt arról is beszélek, hogy a világ egyik legkedveltebb gyümölcse már saját napot is kapott, de előtte még Lady Gaga énekel, ez az Abracadabra itt a Rádió 1 Gongon.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Augusztus 27-e a banán imádók napja. Képzeljétek el, hogy a világ egyik legkedveltebb gyümölcse már saját napot is kapott. Hát ez az a nap, amikor is nincs más dolgunk, mint együnk egy kis banánt, akár puding, turmix, vagy bármilyen sütemény formájában, és így már is tudjuk ünnepelni a banán imádók napját. Hát Regán Liliéknél pedig ugye macskája Gömbi inkább nem a banánra, hanem a dínyére szavaz, mint hogy azt már számos videóban láthattuk. Regán Lili dala jön most itt a Daily Mixben, ez a Heal Me.

0: a Rádió egy gongon.
1: Most pár gondot levehetünk a válladról,
2: hogy több energiád és pénzed maradjon az iskola kezdéshez. Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.

Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ha az augusztus bővelkedik égi jelenségekben, itt vannak ugye a hullócsillagok, aztán augusztus elején a részleges napfogyatkozásban is gyönyörködhettünk. Holnap hajnalban pedig részleges holdfogyatkozás lesz. Ahhoz, hogy láthassátok, korán kell kelni, ugyanis a holdnyugta 5 óra 54 perckor következik be, és ráadásul a hold, amikor belép a föld árnyékába, ez még szabad szemmel alig látható, nyugodtan aludjunk még fél négykor, aztán a részleges fázis kezdete 4:33, de 5 óra 20 perckor a legszebb lesz a hazai látvány, ahol több mint felét ekkor, ha már kitakarja a föld árnyéka, és sötét rész narancssárgás vöröses árnyalatot kap. Talán felhő sem lesz az égen, úgyhogy láthatjuk, és még külön szemüveg sem kell ehhez.

a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Baleset Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán a 45-ös főúton, felborult egy mezőgazdasági gépjármű pótkocsia, a 49-es kilométernél a félútpályát zárták le. Ha bármi rendkívült látok, tapasztaltok, jelezzétek nekünk, SMS Viber számunk 29 414 020. Hamarosan kiderül, hogy ki az a szerencsés rádió egy gong hallgató, aki részt vehet a mai napi nyeremény sorsoláson és bekerül a holnapi heti fődíj sorsolós kalapunkba is. Már csak pár nap a vakációból, kedves diákok, mondjátok anyának, apának, vegyenek részt a játékban, hiszen 18 év felettiek játszhatnak velünk. Swiss Disco jön nektek ez.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
2: Rádió egy gong, csak igazi mai slágerek.
0: Daily Mix. Ön miért hallgatja a Rádió egyet?
3: Változatos jó zenék vannak, és jó fejek vagytok.
0: Rádió egy gong.

0: A Rádió 1 gongot hallgatjátok, és ez volt a Daily Mix, de még nincs vége nyereményjátékunknak, hiszen folyamatosan játszhattok velünk. Most is hívok egy hallgatót, aki küldte, nyerni szeretnék üzenetet. Nagyon az óra elején csengettünk egyébként.
1: Hello!
0: Hello, hello, Faragó Miklós, Rádió 1 gong.
1: Szia!
0: Hello!
1: Robi vagyok.
0: Hello, Robi! Merre jársz, hol voltál? Nagyon sokáig csörgött a telefonod.
1: Úton vagyok, munkába.
0: Oké, okay, mivel foglalkozol, mit dolgozol ma?
1: Hát ilyen gépkezelő vagyok.
0: Ó, hangos az a gép?
1: Hát eléggé.
0: Eléggé, de
1: hallottam. De annyira nem vészes.
0: De lehet hallani közben, hogy mikor csengetünk?
1: Hát még úton vagyok.
0: Ja, de gondolom munkában is hallgatsz. Ja, bocsánat, így akartam kérdezni, hogy munkában is tudsz hallgatni?
1: Igen, igen.
0: Egyébként?
1: Igen, persze.
0: Oké. Na hát ebben az órában hánykor csengettünk? Figyelted az órát? Órára néztél? Vagy dalt jegyeztél meg? Vagy mit jegyeztél?
1: 10:15
0: körül. Igen, egyébként. Valóban, nagyon az óra elején, ahogy említettem.
1: Amúgy késő szokott egy kicsit, 20-25 körül szoktatok.
0: Aha,
1: hát máskor csengetni.
0: Máskor.
1: Most gyorsabb volt.
0: Hát mikor, hogy? Ugye az iskolában is volt, amikor igen, mindig 45 körül csöngettek, de hát itt most bármikor csengethetünk. Óra elén, közepén, végén, vagy akár még az is lehet, hogy elromlik a csengünk. Még éppen bírjuk, még holnapig reméljük, kibír ez a csengő.
1: Nem fordult még elő.
0: Még nem fordult elő, így van, nagyon üzembiztos ez az iskola csengő, és üzembiztosan a kalapba kerültél te is, Robi.
1: Okay.
0: A napi nyereményre esélyt kaptál, vitamincsomagot a gyermeknek, illetve cipőt is tudtok akár majd vásárolni, ha téged hívunk vissza délután. Itt van még a heti fődíj, holnap az iskola kezdéshez segítünk, még egy új asztallal, meg forgószékkel.
1: Igen, igen. Hallgató, nagyjából ismerjük a nyereményeket.
0: Az jó, ha ismeritek, és én meg nem ismerem, hány éves a gyermeketek.
1: Hát van egy 6 éves, most lassan 7 éves, most kezd az iskolát.
0: Akkor ő most kezdi majd az iskolát.
1: Van még egy 4 éves, meg egy 8 hónapos.
0: Hát akkor nagy a család, és akkor indul majd az iskola jövő héten. Itt Kecskeméten jár majd iskolába?
1: Nagykőrösön.
0: Nagykőrösön. No, hát akkor kitartást mindenkinek, a családnak, jó készülődést, és szurkolok neked is. 14 óra után is folytatódik a nyereményjáték, és Király Andorral rádiózhattok, sőt, ő csenget, remélhetőleg nem romlik el az iskola csengő, figyeljétek, és utána küldjétek a nyerni szeretnék üzenetet. 16 óra és 17 óra között a napi nyereményt is kisorsolja majd Andor kollégám. Én pedig búcsúzom, Faragó Miklóst hallottátok az elmúlt 4 órában, további jó rádiózást, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, viszont hallásra, sziasztok!
2: Tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a Rádió 1 gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskola kezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a Rádió 1 gongon.
4: A Bioking Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
10: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérni? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéjét, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
13: Kecskemét, Napsugár utca 2.
12: Beszélsz ki autóbontó.
14: Harmadik Hetény Fest a Hetény Egyházi sportpályán augusztus 29-én.
15: Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri,
16: Garamisi, Bazsi és Revix,
17: Móca Milán,
18: Zoltán Erika, Szecsei, Regánili.
19: Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
20: Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
21: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
22: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martfőn a gesztenye sor egy szám alatt a cipőgyár területén.
23: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
24: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakába nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
25: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
26: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
27: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
28: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
29: Megújul a Láncíd utcai sportáltalános iskola a Dílárfogás Kiskunhalason. A madárvonulást is befolyásolja a klímaváltozás. Demeter Dia vagyok. Több ütemben csak nem 1,2 milliárd forintból újul meg a Láncíd utcai sportáltalános iskola. Erről írt közösségi oldalán Kecskemét polgármestere. Szemereiné Pataki Klaudia közölte, a tornaterem felújítása már zajlik a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásának köszönhetően. A munkálatok elsősorban a tetőfödém teljes rekonstrukciójára irányulnak. Az iskolai sportpálya is megújul az Aktív Magyarország program keretében, a létesítmény rugalmas gumiborítást kap. A tervek szerint mindkét fejlesztés elkészül az év végére. Hazai és uniós forrásban zajlanak majd beruházások a környezettudatosság jegyében. Várhatóan jövőre esőkerteket alakítanak ki, a burkolt területeken vízelteresztő anyagokat használnak, és csapadékvíztározó tartályokat is beszereznek. Szintén 2027-ben zajlik majd az iskola épületének felújítása. A munkálatok kiterjednek az energiahatékonyságra, az épületgépészetre, az elektromos hálózatra, a belső építészetre és a futópálya felújítására is. Újabb díler kezén kattant a bilincs. A kiskunhalasi rendőrök egy helyi férfinál tartottak házkutatást, miután úgy értesültek, hogy kábítószert értékesít a városban, illetve a környező településeken. A kábítószer gyanús anyag mellett a rendőrök készpénzt, valamint a kábítószer értékesítéséhez szükséges eszközöket is lefoglaltak. A férfit őrizetbe vették, írja a polisz.hu. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is, kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület Monitoring és Kutatási Osztály vezetője.
30: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot.
29: Túlnyomóan tisztán derült időre készülhetünk ma, sok napsütéssel, időnként növekedhet meg kisé a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem várható. A keleti szél ugyanakkor élénk erős maradhat. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 30-32 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett időnként lehetnek kisebb felhősödések, szeles időben a legmelegebb órákban 30-34 fok lesz.
2: A termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Most pár gondot levehetünk a válladról,
1: hogy több energiád és pénzed maradjon az iskola kezdéshez. Hamarosan becsengetnek a Rádió 1 gongon.

Ez továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi, mai sláger megy. Mindenkinek kellemes délutánt, Miki után a stúdióban a következő három órában Király Andor. Természetesen folytatjuk a legnagyobb kedvencekkel és a játékkal is. Hát mi már elkezdünk becsengetni, úgyhogy az iskola csengő hangját kell meghallani ebben az órában is. Akkor már is lehet nekem nyomni az üzenetet. Nyerni szeretnék, mindössze ennyit kell beírni. A szám pedig 2944140, ez SMS és Viber számunk is. Hogy miket lehet nyerni, már jó néhányszor elhangzott. Nem sokára visszatérünk rá. De van itt még egy-két érdekes téma, például az Aloe Verával kapcsolatban. Sok a tévhit. Csak úgy, mint a Stonehenge-el kapcsolatban. A délután folyamán jövök a részletekkel. Most viszont egy olyan dallal, amire már nem kell várni, David Guetta és a One Republic következik. Az I Don't Wanna Wait-el. Ezzel kívánok mindenkinek további jó rádiózást.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Mindössze 4 nap és vége a nyárnak, de azért vannak olyan programok, amiken szerintem még érdemes részt venni, hiszen ma este folytatódik a szabadtéri tehetség. Estek Kecskeméten a Széchenyi városban a Szarvastéren 19 és 21 óra között a varázslatos naplementében tehetséges előadók adják elő kedvenc dalaikat, feldolgozásaikat és saját szerzeményeiket. A ma este fellépői Szemérédi Gábor, Radics Attila, Jaga és Szilvási Tibor. A hétvégére is van ajánlat, szombaton tartják a 33. Lajos Mizsei napok záró és főnapját ingyenes programokkal az iskola tónál. Délelőtt fellép az Iskri gyermekzenekar, este pedig Follow the Flow nagy koncert lesz.

0: itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy. A következő néhány pillanatban az autósoknak szeretnék segíteni. Az M5-ös autópályán ugyanis Budapest felé Héza kiöntési munkálatokat végeznek Kistelek térségében. A 141-es és 140-es kilométernél a külső sáv lezárása mellett dolgoznak. A munkavégzés mögött jelenleg 2-3 kilométer a torlódás. A határ, vagyis a Szeged-Röszke felé vezető oldalon Kecskemét elkerülő szakaszán egy műszaki hibás jármű vesztegel a 81-es kilométernél a külső sávban, emiatt ott is lassulás tapasztalható. Ha valakinek van pontosabb, vagy egyéb más információja, a forró drót 76 414 010. Örülök, hogyha együtt segíthetünk a többi közlekedőnek, legyen így, mindenkinek biztonságos, jó utat kívánok!
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Hogy a hangulat pedig felettesse a bosszúságokat, jöjjön most Shakira, és napjaink egyik legnépszerűbb slágere, a Die Die, még a VB után is.

0: Igen, tessék.
1: Király Andor vagyok, a rádió egy gombol.
0: Szia.
1: Zavarlak?
0: Nem, teljesen jó.
1: Nem, csak olyan megilletődött a hangod.
0: Igen, így meglepődtem, őszinte akarok, de nagyon örülök, hogy hívtál.
1: Ritkán hívunk vissza.
0: Hát nagyon sokszor próbálkoztam a héten, úgyhogy...
1: Na tessék, elkövetkezett az idő, amikor is majd várok egy megfejtést. Előtte lehet egy kérdésem?
0: Persze.
1: Hogy telt a nyár?
0: Nagyon jó volt.
1: Van egy kellemes emlék, amit megoszthatsz velünk?
0: Hát igazából most kedden jöttünk haza a Velencei tóról a gyermekeimmel, és nagyon jól telt így.
1: Majd van víz? Van víz a tóban?
0: Nem igazán.
1: És mivel töltöttétek az időt? Voltunk. Kirándulás.
0: Körbe tekertük a tekerés. Igen.
1: Mennyi idő alatt tekertétek körbe?
0: Hát egy ilyen elég lazán, ilyen 4 óra, 4 és fél, nem is tudom pontosan, de...
1: Hát közben egy kis fagyi vagy kajázás, nem? Belefért.
0: Igen, úgyhogy teljesen ilyen.
1: Jól van, nem fogadlak tovább. Oké. Örülök, hogy kellemes élmény volt. Mi volt a dal, emlékszel, amikor csöngettünk?
0: Szerintem Ed Sheerantől volt a... nem tudom, hogy kell kimondani. Azizem.
1: Nem volt feltétel, Azizem, igen, Azizem az volt, igen. Igen, nem volt feltétel, természetesen úgy, hogy megvan az esélyed a napi fődíjra és a heti fődíjra is.
0: Szuper, nagyon jó lenne.
1: Úgy, remélem, együtt rádiózunk még.
0: Remélem. Igen, várom. Nagyon szépen köszönöm, és szép napot.
1: Örülök, neked is, köszönöm, szia.
0: Szia.
1: Van még egy lehetőség a mai alkalommal a következő órában. Szerintem nincs olyan, aki ne tudná, hogy mi a feladat, de nem sokára néhány perc múlva elmondom ismét. Egy újabb zenei órában, amit szerintem töltsünk még együtt, hiszen olyan meghatározó dalokat játszok, mint például Sam Felté. Ez lesz a Heart Like Mine. Mutatom is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
4: A Bioking Biobolt, a Szivárvány Cipőbolt és a Silfer Irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
7: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day stangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
12: Vadász, íjász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
13: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecsei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
14: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
15: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
14: Neked Sedacur Forte kell.
15: Sedacur Forte?
14: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
17: Megújult a Max Pizzeria menükiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelhetett kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Pakitermelés kezdődik a csalános igénygyűjteménynél, sikeresen zárult a vándortábor szezon, ellenfelet kapott a KTE a Magyar Kupában. Demeter Dia vagyok. Fakitermelési munkákat végez szeptemberben a Kefag ZRT a Kecskemét közelében található kísérleti célú csalános igénygyűjteményben, közölte az erdészet. A beavatkozást az állomány egészségi állapota indokolja, a területen található akácis szürke nyárfák mintegy 80-90%-a ugyanis elpusztult, a kiszáradt fákat távolítják majd el. A munkálatok az 52-es főút és a mellette húzódó kerékpárút környezetét is érintik. A beavatkozás alatt gépek és faanyagszállító járművek közlekednek a területen, és időszakos zajhatásra is számítani lehet. Az arra járóktól fokozott óvatosságot kérnek, és azt, hogy tartsák be a kihelyezett figyelmeztetéseket, ne lépjenek be a lezárt munkaterületre. A fakitermelés helyén tavasszal üzemi fafajta kísérlet indul, amelyben a fekete fenyő mellett az aleppói fenyő alkalmazhatóságát is vizsgálják a szakemberek. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, hogy a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
19: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
18: Megvan a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójának párosítása. A Kecskemét a Tatabánya ellen lép pályára idegenben. Az ellenfél az MB3 északnyugati csoportjában ezüstérmes volt az előző idényben. A jelenleg futó kiírásban 4 kör után a 6. pozíciót foglalja el, írja honlapján a KTE. A fordulót szeptember 12-én és 13-án rendezik, végleges kezdési időpontról később születik döntés. Túlnyomóan tisztán derült időre készülhetünk ma sok napsütéssel, időnként növekedhet meg kisé a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem várható. A keleties szél ugyanakkor élénk erős maradhat, a legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 30-32 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett időnként lehetnek kisebb felhősödések, szeles időben a legmelegebb órákban 30-34 fok lesz.
20: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gól.

Ez még mindig a Rádió egy gong, ahol csak igazi. Ma is sláger megy, üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, ebben és még a következő órában Király Andor. Együtt hallgathatjuk meg a legnagyobb kedvenceket, és játszhatunk is együtt. A mai alkalommal azonban ez az utolsó lehetőség ebben az órában, hiszen 4 és 5 között már a napi fődíjat fogom kisorsolni. Lassan itt a suli idő, lassan becsengetnek, mi már most elkezdjük. Szerintem nem mondhatom, hogy a legfiatalabb hallgatóink örömére tesszük ezt, de ezek a tények. Szóval, amint megszólal az iskola csengő hangja, jöhet az üzenet, nyerni szeretnék SMS, illetve Viber számukra 29 414 0 20-ra, illetve beszélünk még az aloe veráról is. Teljesen hétköznapi téma, de nagyon sokat tévhit ezzel kapcsolatban. Megfejtjük. Ami viszont semmiképpen nem titok, hogy Accent, Sera és Misha Miller következik, úgyhogy egyetértek a daluk címével, Don't Leave, maradjunk együtt a délután folyamán. Mindenkinek jó rádiózást kívánok!

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és ígértem, hogy a kedvenc dalok mellett némi szót ejtünk néhány fontos dologról, például itt van, ami most előtérbe került, az Aloe Vera, amivel kapcsolatban sokat tévhit, hiszen az aloe körüli egészség állítások jelentős része nincs is kellően bizonyítva, ami viszont tény, hogy több mint 200 különböző összetevőt tulajdonítanak neki, vitaminokat, ásványi anyagokat, aminósavakat és különböző növényi vegyületeket is tartalmaz, az aloét gyakran emlegetik, szinte mindenre jó gyógynövényként. De egy picikét érdemes óvatosnak lenni, hiszen számos neki tulajdonított gyógyhatást tudományosan még nem sikerült megfelelően igazolni. Ami viszont biztos, hogy a bőrön alkalmazott aloe gél bizonyos, kisebb égési sérüléseknél határozottan elősegíti a gyógyulást. Egyelőre ez az egyetlen tény, ami bizonyított, vagyis hasznos növény, de nem csodaszer. Aki pedig nyerni szeretne, továbbra is annyi a feladat, hogy meg kell hallani az iskola csengő hangját. Lehet, hogy már elhangzott? Akkor már is jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS, illetve Viber számukra. A 29 414 020-ra, és nem sokára. Valakinél csörgetek?

0: Most pár gondot levehetünk a válladról,
1: hogy több energiád és pénzed maradjon az iskola kezdéshez. Hamarosan becsengetnek a Rádió 1 gongon.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Folytatódik a jó hangulat, ez szinte biztosan ígérhetem. Viszont akik úton vannak, hogy mi a cél, nem firtatjuk. Viszont amire érdemes figyelni, az 5-ös főúton Kecskemétnél. A 87-es és 89-es kilométerek között félpályás lezárásra lehet számítani. Ezáltal némi várakozási idővel kell kalkulálni. Az 53-as főúton pedig Kiskörös és Pirtó között az útmenti növényzetet vágják vissza. A 30-as és 44-es kilométerek között szintén félpályás korlátozás van érvényben. Ha valakinek van fontosabb, pontosabb információja, a forró drót 76 414 010, 5-ig itt vagyok.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Lassan ugye vége a nyárnak, de nem feledjük el, hiszen olyan kellemes hangulatú slágerek születtek, mint például a most következő Alex Kenji jóvoltából. Ez a Bambolé.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogtak meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Azért tettem a Rádió 1 gongot, mert változatosak a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők.
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Király Andor vagyok, a Rádió egy gongból.
1: Hello, hello.
0: Hello.
1: Peti vagyok.
0: Peti. Gyermekek. Gyermek van.
1: Van ám. Van. Kis csemete van. Most fogja majd pont az első osztályt kezdeni.
0: Tudunk segíteni az iskola kezdéshez némi értékben, 45 ezer forint értékben.
1: Jaj, de jó lenne. Iskolatáska mondjuk van, hát tanszerek tulajdonképpen, majd ilyen a testnevelés cuccok, mi egymás cipő, ugye ilyen korban, amikor fél évente új cipő kell a gyerkőtnek.
0: Igen, gyorsan nő ilyenkor a nábuk. Igen, van 25 ezer forint értékben cipővásárlási utalványunk is, és vitamin, csomag.
1: Na, az se utolsó.
0: Hogy egy picikét doppingoljuk őket, ezek sem olcsó manapság.
1: Igen.
0: Meghallottad az iskola csengő hangját, mikor? Melyik szám ment akkor?
1: Mindjárt mondom, 15 óra 25-kor, mert akkor írtam, azonnal nyerni szeretnék szót.
0: Nagyon pontos regisztrációd van ezek szerint, és ez azt jelenti, hogy megvan az esélyed a napi fődíjunkra is nem sokára, a következő órában sorsolom, és a heti fődíjra is, ami tudod mi?
1: Most a hetiről kicsit lemaradtam, megmondom őszintén, mert ilyen kibeszállok az autóból, és egyszerűen mindig csak egy tört részt kapok el, úgyhogy a hetit azt nem tudom sajnos.
0: Mert hogy apuka vagy, és mindig dolgozol.
1: Igen, egyébként területi képviselő vagyok, és ez a... Hol be az autóba, hol ki, és akkor csak ilyen foszlányokat tudok elkapni, de most a csengőt pont hallottam.
0: Elmondom a heti fődíjat. Íróasztal forgószékkel 100 ezer forint értékben.
1: Na, az nagyon jó.
0: Ez azt jelenti, hogy...
1: Hát, ha ez modernebb lenne.
0: Na, ez a heti fődíj, és erre is esélyes vagy.
1: Jaj, de jó.
0: Ezt majd holnap sorsoljuk, de a napi fődíj hátra van a következő órában.
1: Várom.
0: Jó, jó utat, vigyázz magadra, szia!
1: Hello!
0: Ez szerint haladunk tehát tovább. Igen, az újabb zenei órában, amit az egyik leghangulatosabb slágerrel fogok indítani. Tóth Abigail és Accent jóvoltából. Sugar Daddy, jöhet!
2: Műsorajánló. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A Bioking Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
9: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is tett!
10: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
11: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
10: az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
8: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, Sea Lion 5 DMI vagy Sea modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont B1-es szintjén, vagy a byd.jepiauto.hu oldalon.
12: Kertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakában nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
13: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
14: Extrém méretű fák, különleges növények, egy nyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
13: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
15: Ismerős a hang, amikor a...
16: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
17: Jót tenni együtt még jobb. Ha van olyan barátod, aki még nem plazmadó,
18: most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe.
17: Kérj barát hívókártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmadását is,
18: te 15 000 forint extra juttatást kapsz.
17: Megállás pedig nincs. A jutalom minden egyes meghívott barátod után újra jár. Segíts másokon, építsd a közösséget,
18: és részesülj a jutalomból is.
17: Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
5: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Elindult az új színházi évad Kecskeméten, a biztonságos iskola kezdésre figyelmeztet a rendőrség, újabb égi jelenségben gyönyörködhetünk. Demeter Tia vagyok. Megnyitotta a jubileumi évadát a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. Októberben lesz 130 éves a teátrum épülete, így többféle programmal készülnek. A nagy színház első bemutatója a Kodályhegyi Éjszakák című dráma lesz. Az évadnyitó társulati ülésen új tagjait és jubiláló munkatársait is köszöntötte a színház. A teátrum tájékoztatása szerint továbbra is nagy figyelmet fordítanak a fiatalokra, így a Színház és Filmművészeti Egyetem több hallgatója is Kecskeméten vendégeskedik majd, és a Nemzeti Dobogó Dráma és Színház pedagógiai műhelyének fiataljai közül is többen újabb lehetőséget kapnak arra, hogy megmutassák tehetségüket. Jövő héten megkezdődik a tanév, a közelgő iskola kezdése tekintettel a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől. Felhívják az autósok figyelmét arra, hogy különösen fontos, hogy a kijelölt gyalogátkelő helyeknél lassítsanak. A szülőktől azt kérik, a gyermekek biztonsága érdekében közösen beszéljék át és gyakoroljanak, hogyan kell biztonságosan átkelni az úttesten. Az autósoktól azt kérik, hogy a sebességet mindig az út és látási viszonyoknak megfelelően választák meg. Kiemelik, hogy a múlt héten több mint 1600 gyorshajtót mértek be a vármegyében. 54 balesetben 31-en sérültek meg, egy személy pedig életét vesztette. Olvasható a polisz.hu oldalon. Ritka égi látványosságban lehet részünk csütörtökről péntekre virradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiunknak.
20: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
19: Túlnyomóan tisztán derült időre készülhetünk ma sok napsütéssel, időnként növekedhet meg kisé a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem várható. A keleties szél ugyanakkor élénk erős maradhat. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 30-32 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett időnként lehetnek kisebb felhősödések, szeles időben a legmelegebb órákban 30-34 fok lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Andorral. Csak igazi mai slágerme.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Habár Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió 1 gongról.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, és bízom benne, hogy még a mai napon az utolsó órát, amit együtt tölthetünk, az úgy is lesz. Játékra jelentkezési lehetőség nincs, hiszen fődíj sorsolás következik nem sokára, de holnap folytatjuk. Úgyhogy nem sokára csörgetek valakit a mai jelentkezők közül, akikkel beszéltünk is, Miki vagy én, és ő 45 000 forint értékben segítséget kaphat a suli kezdéshez. Mindemellett lesz még szó a Stonehenge-ről, tudjuk, Londontól délnyugatra, nem messze. Persze szubjektív, erről is lesz szó, néhány érdekességgel kapcsolatban, amit lehet, hogy sokan nem tudnak. A legnagyobb kedvencek közül pedig már is játszom Switch diszkóék felvételét, ez a Sleep Tonight. Ezzel kívánok további jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió egy, ahol csak igazi ma is láger megy, és attól függetlenül, hogy meghallgatjuk a legnagyobb kedvenceket, némi érdekességek mindig előfordulnak minden délután. Most például ráakadtam a Stonehenge-re, amiről szerintem talán a legtöbben keveset tudnak. Az építőiről évszázadokon át azt hitték, hogy akár görögök vagy rómaiak is lehettek. A helyi legendák még egy varázslóról is meséltek, aki Írországból repítette oda a hatalmas köveket. A régészeti kutatások azonban mára egyértelművé tették, a Stonehenge-et a neolitikum brit lakói építették több szakaszban, évezredekkel ezelőtt. Hogy miért? Az örök kérdés, és még mindig rejtély. Temetkezési hely, szertartási központ, távoli közösségek találkozója is lehetett. A mai napig ezt még nem fejtették meg. Aki pedig szeretné saját kezével megérinteni őket, el kell utazni a Londonba, onnan még nagyjából 140 kilométerre található délnyugatra. Autóval körülbelül 2 óra, a kormány, mármint az autóé pedig jobboldali. Kellemes kirándulást, mi is utazunk tovább a zenékkel, mielőtt hívnám a mai nap fődíjasát. Lady Gaga következik, és a Dead Dance. Már is játszom itt a Rádió 1-en.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Azért hallgatom a Rádió 1 gongot, mert változatosak a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők.
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak

0: Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, folytatjuk a tempót. Fél öt után vagyunk 5 perccel, időjárás, előrejelzés. Amit ígérnek, szombaton némi csapadék, talán meg lesz. A hétvégéig 30 fok felett maradunk, aztán a hét elejétől 27-28 fok lesz a maximum, és szerdán talán megint lehet csapadékra számítani. Ha már éreznénk, az lenne a legjobb.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Egy információ a közlekedőknek: az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és 73-as kilométerek között leszárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke Szeged felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. Mindemellett a hetényi pihenő jelenleg le van zárva. Mindenkinek sok türelmet, jó utat!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Viszont, hogy minden perc kellemesen teljen, amit ajánlani tudok most, Lady Gaga a jól ismert dallal. Ez a Dead Dance. Ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
4: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
5: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
11: Világmárkák, világra szóló áron.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Igen, tessék.
1: Király Andor vagyok a Rádió 1 Gangból.
0: Jaj, de jó. Én Tíme vagyok.
1: Jaj, de jó. Még talán soha nem beszéltünk, vagy igen?
0: Mi még nem.
1: És ennek ellenére így örülsz nekem?
0: Igen, feltételezem.
1: Akkor már volt értelmem a bejönnöm műsort vezetni.
0: Így van, biztosan.
1: Na jól van, de hát tudod, hogy mi történik nálunk ilyenkor 4 és 5 között?
0: Hát a napi.
1: A napi.
0: Nem is tudom. Mi ajándék?
1: Ajándék? Nyeremény?
0: Nyeremény, igen.
1: Fődíj sorsolás. Mindez egyben persze. És mit lehet nyerni? Mit tudsz rólunk, róla?
0: A szivárvány cipőboltban volt a vásárlási utalvány, és
1: 25 ezer forint.
0: Multivitamin csomagot.
1: Az is 20 ezer. Ez 45 ezer forint.
0: Szuper.
1: Ezzel tudunk hozzájárulni az iskola kezdéshez. És csak egy kérdés, egy gyermek van, több gyermek van, nem tudok semmit rólad.
0: 2 nagy lányomban egy 8. osztályos, vagyis hát a 8. osztályt kezdi, és egy 6. osztályos. Hát
1: nagy lányok lesznek lassan, igen. Szóval ezzel tudunk kedveskedni, remélem, hogy sikerül örömet szerezni.
0: Igen, igen, igen. Nagyon örülök.
1: Ez a nyereményed, és még megvan az esély, tudod, íróasztal, forgószék 100 ezer forint értékben. Holnap Zsolti sorsolja majd.
0: Ó, de jó, hát ha még azt is szerencsém lesz.
1: Szerintem érdemes holnap is figyelni 4 és 5 között a telefont.
0: Bízom benne, bizakodunk.
1: További szép napot, a nyeremény
0: köszönöm
1: a tiéd. Gratulálok.
0: Köszönöm, köszönöm.
1: Szia, szia.
0: Szia.
1: Bizony, holnap tehát, 4 és 5 között. Még egy 100 ezer forint értékű nyeremény vár valakire. Semmi nincs veszve, még lehet pályázni, jelentkezni holnap 10-től. De most 17 órától jön a Rádió 1 Live Mix. Még mindig nyár lévén, 2 órában Summer Edition, de majd Juhász Geri tűpontosan 5 órakor elmond mindent. Ehhez is jó rádiózást kívánok az elmúlt 3 órában, én Király Andor voltam, jövő héten találkozunk legközelebb. További szép napot, kellemes estét, jó pihenést. Ez továbbra is a Radio 1.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
2: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
1: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
2: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
1: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
2: A Bioking Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúr a cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
10: És az autó első a naponja asztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
11: Nálatok ki a jobb pilóta?
12: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
13: Shell. Go well.
14: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
15: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
16: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
17: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a bok.suli.hu-n, vagy keres minket személyes a híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
18: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
19: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakába nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
8: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
4: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecse
20: Csehi Regánili.
21: Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
22: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
23: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
24: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy C-A modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jepiauto.hu oldalon.
25: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
26: Reklámot hallottak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: A műsor támogatója a Burger King.
28: És most!
29: Rádió 1!

0: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Jön a jól megszokott 2 órás élő mix. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. És ma jó juhász módjára Pure Beat-et terelgetem a lemezjátszók mögé. Szevasz, Pure Beat!
1: Csoki, szevaszos rácok! Hello, Gerikém! Szép délután mindenkinek! Hát azt kell, hogy mondjam, hogy egyet pislantottam, és már itt is vagyok.
0: Igen, egy erővel majdnem azt mondtam, hogy együtt is hallhattuk volna. Tegnap éjfélkor mentünk azon mind a ketten ugye a Rádió 1 stúdiójából. Jól vagy, minden oké?
1: Minden rendben, köszönöm szépen.
0: Ez a lényeg, induljunk el.
1: Német minőségi house zenével kezdünk, Purple Disco Machine és a Wonderful Life, ezzel indulunk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
3: A

0: A Crazy Bizától Tommy Boy művek, tudjátok, ez volt a Play Right. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Like Mix Summer Edition. Két órán át Pure Beat ma a lemezjátszói mögött, közlekedési infók jönnek közben. 8 kilométeres dugóban, képzeljétek el, baleset miatt az M0-áson a déli szektorban, az M1-es felé vezető oldalon, az M51-es autó csomópontja után, és történt egy baleset nemrég a fővárosban is, a Könyves Kálmán körúton, az Albert Flórián útnál. Vigyázzatok nagyon magatokra, mindenkinek jó utat! Velünk párhuzamosan pedig már elindult a buli a Rádió 1 stage-en, Szegeden, a Színen. Ugye ott még szombatig tudtok velünk bulizni, minden nap két helyszínen. Nagyon jól nézünk ki, nagyon jó mind a két helyszín, nagyon jó a közönség, tök jó volt az első nap.
1: Na igen, láttam az Instagram videókat. Én már nagyon várom, hogy megérkezzek hajnalba, mert nagyon jó hangulat volt, úgy láttam.
0: Bizonyán, bővebb információk, line-up a hivatalos Facebook oldalunkon, facebook.com/radio1hungary. Megyünk tovább.
1: Az idei labdarúgó világbajnokság egyik hivatalos dalával megyünk tovább, amit Shakira készített, aki ugye nem fog az idő vaskerekhez, nem más, mint a Die Die című track, ezúttal DJ Dark Remix-ében hoztam nektek. Ezzel megyünk ki tovább a Rádió 1-en, a Live Mix-ben.

0: Ilyen különlegességek is szólnak benne, mint például Bajor és a Joyride. Ez a Rádió 1, és benne a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órán át Pure Beat a lemezjátszói mögött. Tegnap elindult a szín, egészen szombatig minden nap bulizhattok ott is a Rádió 1 DJ-kkel. 2 helyszínen ráadásul. Az egyik délután 5-kor indul, a másik este 11-kor. Mind a kettő nagyon jól néz ki, mind a kettő nagyon sokan voltak tegnap, és hát ez így lesz ma is.
1: Nagyon remélem, mert ugye én hajnal 4-re érkezem hozzátok, szóval tessék megvárni mindenképpen.
0: Bővebb információk, Line Up a hivatalos Facebook oldalunkon, facebook.com/Rádió 1 Hungary. Megyünk tovább.
1: A brazil DJ Alok és az angol szuperénekes James Arthur közösségével megyünk tovább. Érkezik a Work With My Love című track, és hát aki a remixet készítette, a House nagykövete nem más, mint Mark Knight. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Remixében ez igen.
1: Ez, na ez megindította, kérem szépen, a csütörtök délután.
0: Bizonyám, hát a World is My Radio Show rezidens DJ-i ilyen remixeket csinálnak, tehát még egyszer ez Christopher átirata volt, mellettünk pedig most Pure Beat a lemezjátszói mögött. Na ez odaver. Nem ezeket a szavakat használta az MSM-s feladója, nem írta alá, de nagyon szépen köszönjük.

0: Aztán itt vagyunk még bő egy órán át Jóvittel.
1: Abszolút, és folytatjuk ezt a tempót tovább.
0: Úgyhogy ne menjetek sehová, jövök vissza azonnal.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer! Hamarosan újraindul a Rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió egy konténert. Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: A 90 grammos, szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint.
4: További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
10: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúracipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
11: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
12: Nálatok ki a jobb pilóta?
13: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
14: Shell. Go well.
15: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
16: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérni? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
17: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
18: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
17: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
18: Szállás.hu.
17: Úgy is tett.
19: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
20: Hovány csoport a világ élvonalában.
21: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
22: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét 82.000 forint helyett most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
0: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
1: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
0: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
23: Reklámot hallottak.
24: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: utat haza, a kitartást azoknak, akik még a munkahelyen ülnek. Még egy órán át itt vagyunk totál élőben. Pure Beat a lemezjátszóknál, ez a rádió egy Live Mix Summer Edition. Még mindig nyári időszámításban. Szevasz Pure Beat.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerigém ismét.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Kevés duma, sok isteni zene, egy csomó különlegesség, ez vár rátok még egy órán át. Menjünk tovább.
1: Kamrád érkezik, és az egyik kedvencünktől ez nem más, mint a Be My című track, ezúttal Lubar remixében hoztam nektek, ezzel megyünk tovább itt a rádió egyen a Live Mixben.
2: Hey everyone, this is Kamrád, and you're listening to Radio 1.

0: A Rádió egy Live Mix Summer Edition-t halljátok 2 órában, mellettem a Pure Beat a lemezjátszói mögött közlekedési információk jönnek. Összeütközött 2 autó néhány perce Budapesten, az Árpád hídon Budáról Pestre, és egy árokba hajtott autó műszaki mentése miatt van nagy dugó az M5-ös autópályán a főváros felé a Kunszállás csomóponthoz közel. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, most jövünk haza Horvátországból, szétment a klíma a kocsiban, szóval senkinek nincs valami jó kedve, imádkozzatok értünk, léci, hogy ne kapjunk hőgutát. Köszönöm szépen Árpi, Laura, Bencus és Viki. Úristen, nincs is jobb, mint nyaralásból jönni haza Horvátországból, és 8 órán át ülni egy 35 fokos kocsiban klíma nélkül.
2: Jézusom, gyerek, kitartás.
0: Elmormolok értetek egy imád, de tényleg jó. Úgyhogy nekik játszok ezt a következő dalt.
2: Így van, érkezzen szerintem jelenleg a Rádió egy egyik legnagyobb kedvenc, amit az olasz DJ Alex Kenji hozott össze. Ez nem más, mint a Bumble It című track. Ezzel menjünk tovább itt a Rádió egyen, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Egy ilyen Ray Dalton fantasztikus dala volt ez a Do It Again, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Ez a rádió egy Live Mix Summer Edition, ami egészen hétig tart, egész nyáron két órán át mixelünk. Szerintem is odaver ez a mai két óra, írja valaki. Ez lett ma a mottónk?
1: Ez volt a cél.
0: Így van. Tartunk egy nagyon rövid hidratációs szünetet, iszunk egy csomó vizet, tegyétek ezt ti is, jó meleg van, aztán pedig jövünk vissza, jó?
1: Így van, Lady Gagával fogunk tovább menni, és érkezik az Abrakadabra.
0: Úgyhogy maradjatok, itt vagyunk újra azonnal.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
5: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
3: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martfőn a gesztenyesor egy szám alatt a cipőgyár területén.
5: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
6: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux ablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márkanapok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Merkbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
7: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
8: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
9: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.

0: is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nálunk remixében itt a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ma két órában Pure Beat a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési infó, baleset Budapesten a Döbrentei téren, a Krisztina körútnál történt néhány perccel ezelőtt. Aztán sziasztok, a leállósában sétál egy ember az M6-os autópályán Budapest felé, a 48-as kilométer kőnél az Iváncsai kihajtó előtt. Ez Norbi jelezte nekünk. Jézus úristen, ezt soha nem értettem. Norbi, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Tehát még egyszer, egy ember a leállósában sétálgat M6-os autópálya Budapest felé vezet oldal 48-as kilométer. Vigyázzatok rá, meg magatokra is, megyünk tovább.
1: Hoztuk az újdonságokat, mert bemutatjuk a legújabb dalokat. Ezúttal a Rádió 1 egyik rezidense is helyet kapott a dalban. A nem más, mint Metzger, Vicky, Gabriel Dancer, és hát a vokált pedig Blanche hozza. Ez nem más, mint a One Kiss, ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now.

0: Igen, megy ez a Mojo nagy nagy slágere volt a Lady, Oliver Heldens is készített belőle egy fantasztikus változatot, egy nagy tapsot megérdemel Pure Beat, ő állt a lemezjátszók mögött két teljes órán át ma a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, és hogy gyakorlatilag saját magadnak warm-upoltál, mert hogy éjjel irány Szeged és a színe.
1: Így van, találkozunk Szegeden a színen, méghozzá hajnal 4-5-ig én zárom a Rádió Stage-et.
0: Úgyhogy ne felejtjétek, tehát egészen szombati két helyszínen is találkozhatok velünk, Szegeden a Szegedi Ifjúsági Napokon a színen. Hajrá, tedd oda! Jó, ne halljak róla, jó?
1: Ez lesz, köszönöm, hogy itt lehettem, további szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Maradjatok, rögtön szól tovább a zene, jön Bibi Rexa és a Faithless. Velük kezdjük a Rádió 1 kívánság műsort, hívható SMS és Viber számok 0623-111-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist!
3: Nyugi, csak egy délelőtre!

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
5: Lehet is.
4: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
5: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
4: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
6: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat, és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
13: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
14: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Home office-ban vagy, ami ugye adott pillanatban a te munkahelyed.
16: Igen.
15: Egyszer csak csönget a DHL, akivel te rendeltél valamit, és ő kiszállítja.
16: Igen.
15: Te kimész, elesel a lépcsőn, és eltöröd a lábad, az munkahelyi vagy nem? Hiszen te home office-ban otthon voltál, de egy magánügy miatt álltál fel a munkahelyedről.
17: Nem, mondom, a home office-t lepapíroztuk már. Tehát az van, hogy a home office-ban, amikor otthon vagy, akkor vállaltad azt, hogy magadért vagy felelős, úgyhogy we don't care.
15: Semmi?
16: Tehát azt aláírják veled előre, hogy te magadért felelsz a home office-ra. Figyeld, milyen ravaszok ezek a HR-esek azért.
17: Akkor büntetés jár, mert nem dolgozol rendesen. Szaktanári!
16: Szaktanári! Hiába kapcsolod be, Bali Zsűl oda megy a halálod után, és kikapcsolja.
15: Ez az utolsó bosszú.
16: Megtalálod letolt gatyával a budina, hogy fekszem eldőlve.
17: Nem tudsz eldőlni, mert megtesznek a falak.
16: Mennyi időn mennétek észre, hogy halott vagyok a WC-n?
17: 2-3 hét.
16: Te most elmenné budira, akkor hamar feltűnő, mert nem vagyok itt a megszállásra. Keresnétek, vagy csak kiabálnátok?
15: Ha 10 után mész el, senki észre nem venni.
16: Elmondom, mi lenne. Elmondom, mit csináltok. Na. Bemennék a WC-re, meghalnék, de még lenne 5 perc esélyem, hogy megmentsetek, mert még olyan, hogy még ha mentőt hívtam, meghalok. De itt szerintem 9:30-ig csak azon viccelnétek, hogy szorulásom van. És azért halnék meg, mert nem jönnek ki senki megnézni, hogy most miért nem jöttem vissza a megszállásba, és jobban élveznétek, hogy a megszállásba 8:30-ig végig arról beszéltek, hogy valószínűleg összeszedtem a budit.
17: Magadból indulsz. Azt jelenti, elmondom, mit tettem a valóságban.
16: Én bemennék utánatok 3 perc után.
17: Nem, soha nem jönnél be. Oda sem nem jön be senki. De én azt látom magad, hogy ez megtörténne, és nyilván Laci találna meg téged, mert...
16: Igen, este 3-11-kor. Igen, mikor az összes DJ elment.
17: És hallom a hangját a fülemben, hogy odaáll, lefotóz.
16: Mindegy, eszem egy reggelit.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Nyáron a Rádió Egy Live Mix 2 órás, emiatt az élő kívánság műsor csak egy. Úgyhogy húzzunk is bele, a mai első telefonáló Loi és David Puentes újdonságát kéri. Hogy hívnak?
1: Barbie-nak hívnak.
0: Hello Barbie, milyen napod volt, mi újság?
1: Nagyon csodálatos napom volt, a szerelmemmel végre találkozhattam.
0: Ezek szerint nem találkoztok túl gyakran?
1: Nem, sajnos egy hónap egyszer tudunk találkozni, vagy kétszer.
0: Jézusom, de miért?
1: Sajnos ő most dolgozik.
0: Oké, mit szeretnél neki üzenni?
1: Azt üzeném neki, hogy ő az én levegőm, és nem tudnék nélküle élni.
0: De szépen mondtad, ő neked az oxigén.
1: Igen, ő az én levegőm.
0: Loi, David Puentes, Golden Summer, ez ma a tiétek itt a Rádió Egyen. Sok boldogságot kívánok!
1: Köszönöm.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, a Switch Disco és Szemfeld közös dalát készítettem elő, és közben Kristófot próbálom elérni.
1: Igen, én volnék.
0: Hello Kristóf, élő adásból kereslek a Rádió Egy kívánság műsorból. Lenne itt neked egy üzenet.
1: Ó, és mi volna?
0: Olvasom. Szia Geri, kérlek szépen hívd fel az egyik nagyon jó barátomat, Kristófot, és mondd meg neki, nagyon sajnálom, ami történt, és ne haragudjon rám. Emberek vagyunk, hibázunk, de soha nem akartam őt megbántani. Nagyon kedvelem, és szeretném, ha megbízna bennem idővel. Köszönöm szépen, Ádám.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Mióta vagytok barátok?
1: 5 éve.
0: És mi történt most? Miért romlottak el a dolgok?
1: Hát volt egy pár dolog, amit nem szeretett volna mondani, és elmondott mégis.
0: Értem, de meg tudjátok ezt a dolgot javítani?
1: Megpróbáljuk, persze.
0: Nagyon helyes. Mit üzensz neki vissza?
1: Azt, hogy nagyon szépen köszönöm, és értékelem a gesztusait.
0: Na, jól van. Switch Disco, Szemfeld, Sleep Tonight. Ezt szeretném még

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és egy női különítménynek kellene most elküldenem az Opel Ajtot Taylor Swift-től. Szia! Hogy hívnak, és hol vagytok, mit csináltok?
1: Hello, Évi vagyok. A Bunge ZRT növényolajgyárban dolgozunk, olajos papírokat és daráspapírokat állítunk ki sofőröknek.
0: Hú, de érdekes munkátok van, és meddig kell ezt még csinálnotok ma?
1: Hát 10 óráig.
0: Jól van, az már nincs olyan messze, látszik az alagút vége.
1: Hogy ne látszan, nagyon is pozitívak vagyunk.
0: Na, hölgyeim, és akkor, hogy jobban pörögjön a munka, jön a dal, amit kértetek, Taylor Swift, Opel Ajt, ez ma a tiétek itt a Rádió Egyen. Jó munkát, kitartás!
1: Nagyon!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Helyszínen is zenélnek a Rádió 1 DJ-k, a mai line-upot megtaláljátok a Facebook oldalunkon, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és jó régen kérték már tőlem azt a dalt, amit közben elindítottam. Ki szeretné hallani?
1: Panka vagyok.
0: Na Panka, és kinek küldjük?
1: A legjobb barátnőmnek, Rubinak szeretném küldeni. Nem érzi mostanában olyan jól magát, és szeretném, ha tudná, hogy mindig mellette vagyok, és jobb urás neki.
0: Hát akkor te egy nagyon jó barátnő vagy. Fader, goodbye, ezt most nektek játsszuk itt a Rádió 1-en, és köszi, hogy minket hallgattok.
1: Rendben, köszönöm.
2: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az estét, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Szeretném felköszönteni az unoka testvéremet Gabriellát, aki ma ünnepi az 50. születésnapját. Nagyon sok szeretetet, jó egészséget, boldogságot és minden szépet kívánok neked. Legyen ez az 50. év tele örömmel, élményekkel és csodás pillanatokkal. Szeretettel unoka testvéred Betty. Motto Carpe Diem. Hát Isten éltesse az ünnepeltet. Ki van a vonalban? Hello?
1: Szia, Viki vagyok, és Regálnélitől szeretnék kérni valami számot.
0: Hello, Viki, kinek menjen?
1: Annak meg magamnak.
0: Hát akkor már jön is a kékhajú lány, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Ez Regál Lili és a Hilmék.

0: Rádió 1-et halljátok, jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy egyórás hidratációs szünetet, aztán jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show Regál Lilivel, Joel Juniorral és velem Juhász Gerivel. Szép nyárestét, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
4: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
5: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
4: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
5: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu.
6: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
5: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
7: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen,
10: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
12: Önnek a Protexin kell!
13: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
15: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
14: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
16: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
17: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day-s tangli 32% kedvezménnyel, csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
18: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
18: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
19: Home office-ban vagy, ami ugye adott pillanatban a te munkahelyed.
4: Igen.
19: Egyszer csak csönget a DHL, akivel te rendeltél valamit, és ő kiszállítja.
4: Igen.
19: Te kimész, elesel a lépcsőn, és eltöröd a lábad, az munkahelyi vagy nem? Hiszen te home office-ban otthon voltál, de egy magánügy miatt álltál fel a munkahelyedről.
7: Nem, mondom, a home office-t lepapíroztuk már. Tehát az van, hogy a home office-ban, amikor otthon vagy, akkor vállaltad azt, hogy magadért vagy felelős, úgyhogy we don't care.
19: Semmi?
4: Te csak azt
19: semmi.
4: Aláírják veled előre, hogy te magadért felelsz a home office-ra. Figyeld, milyen ravaszok ezek
7: akkor
4: a HR-esek
7: azért. Jár, mert nem dolgozol rendesen. Szaktanári!
4: Szaktanári! Hiába kapcsolod be, Bali Zsűl oda megy a halálod után, és kikapcsolja.
19: Ez az utolsó bosszú.
4: Megtalálod letolt gatyával a budina, hogy fekszem eldőlve.
7: Nem tudsz eldőlni, mert megtesznek a falak.
4: Mennyi időn mennétek észre, hogy halott vagyok a WC-n?
7: 2-3 hét.
4: Te most elmenné budira, akkor hamar feltűnő, mert nem vagyok itt a megszállásra. Keresnétek, vagy csak kiabálnátok?
19: Ha 10 után mész el, senki észre nem venni.
4: Elmondom, mi lenne. Elmondom, mit csináltok. Na. Bemennék a WC-re, meghalnék, de még lenne 5 perc esélyem, hogy megmentsetek, mert még olyan, hogy még ha mentőt hívtam, meghalok. De itt szerintem fél tízig csak azon viccelnétek, hogy szorulásom van. És azért halnék meg, mert nem jönnek ki senki megnézni, hogy most miért nem jöttem vissza a megszállásba, és jobban élveznétek, hogy a megszállásba fél 9-ig végig arról beszéltek, hogy valószínűleg összeadtam a budit.
7: Magadból indulsz.
9: Azt történt, elmondom, mit történt a valóságban.
4: Én bemennék utánatok 3 perc után.
9: Hát, soha nem jönnél be. Oda sem nem jön be senki. De én azt látom magad, hogy ez megtörténne, és nyilván Laci találna meg téged, mert...
4: Igen, este 3-11-kor. Igen, akkor már az összes DJ elment.
9: És hallom a hangját a fülemben, hogy odaáll, lefotóz.
4: Mindegy, eszem egy reggelit.
18: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
18: Diszkó! Juniorral, Hangai PG-vel és Bárány Attilával.
21: Ladies and gentlemen, madam and herr, madam, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nézem a publikum, ez a diszkosít Radio Show, Bárány Attila nélkül DJ Juniorral és velem Hangai PG-vel. Szevasztok, szép estét mindenkinek, FM-en, webben, applikáción keresztül köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok, Hangai PG Mix-el, ugye, én pedig itt leszek egészen este 9 óráig, és hát Szeged szín a tegnapi napot nagyon köszönöm, mind a kora esti rendezvény, mind az éjszakai aréna nagyon nagy volt, én lenni is aludtam, és visszatértem ma, de még előtte játszottam szintén a Stégen, ahol nagyon jófajta house zenéket lehetett pörgetni. Ma estére is hoztam sok Imál Angel dal, de nem ezekkel kezdünk, Alex Kenji lemezével kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is láger megy, ez a diszkosít Radio Show.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Simnyelő diszkos itt a rádió egyen, hanem vagy PG Mix, én pedig DJ Junior vagyok. Eszembe jutott a mai napról egyébként, hogy ott lent Szegeden szerencsére csak normál szúnyogok vannak, viszont az elmúlt héten a Balatonon egyetlen egy dolog volt, amivel egyszer nem tudtam azonosulni, és ki voltam tőle teljesen, ezek az árva szúnyogok. Nem tudom, hogy téged mennyire zavarnak ezek. Nem csípnek, az tök oké, okay, de inváziószerűen vannak. Most hallottam egy olyan infót, amit akkor átrögtem, hogy nem hittem, amikor a tévében mutatta, hogy a radarképet megzavarja, képzeljétek el, és azt hitték, hogy felhős rossz idő jön, pedig csak a szúnyogok repültek a Balaton partján olyan mennyiségben, hogy már a radarképet is átvert a meteorológiai radar. Nagyon durva.
1: Jézus Szent Szűz Mária, én a szúnyogokkal annyira nem foglalkozom, viszont azzal, hogy tegnap elindult a szín, és ugyebár DJ Junior is, jó magam, Honvai PG is játszottunk, és ez lesz egész héten, hogy vagy ő, vagy én, de képviseljük a diszkosítás erőket lent a szegedi ifjúsági napokon. Ezzel már igen, ma este is így lesz, illetve félőben vagyunk, ugyebár én már korán, este 7-kor már ugyebár a színen, lent az ifjúsági napokon Szegeden már 7 órakor pörgettem a stégen, aztán majd 23 órától játszok még egy órát az arénában. Le fogom pörgetni, amit mondhatni elcsortam, M-Rock-tól jön a Summer Jam 2024-es verziója. Itt a Rádió Egyen, csak igaz, ma is láger megy a diszkosítás idősóban.

0: Rádió 1, csak igaz, ma is Láger megy diszkosít Rádió Show, Bárányatúra nélkül DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel.
1: És hát kérem szépen, a hét nem marad el diszkosít Legends Party nélkül, hiszen pénteken találkozhatunk. A balatoni Bob 25. születésnapjára meghívták a diszkosítet, így 4,5 órán keresztül fogjuk pörgetni az elmúlt 20 év diszkosítás kedvenceit, minden lesz gyerekek. Érdemes korán érkezni, mert már 6 órakor, este 6-kor Bárány Attila kezd, aztán én folytatom, és utána érkezik Hambai PG. Én onnan tovább megyek egyébként Bogácsra, ott fogok már játszani éjfél után, aztán szombaton újra a Szeged színezek, egy duplázok egyet, majd vasárnap egy teljesen ingyenes rendezvény Budapesten, a Kopaszi gáton találkozhatunk a nyári nyitott szórakozó helyen, az esemény kimon a rajongói oldalaimon, úgyhogy megtaláljátok, Made in Italy party lesz, minden ezzel kapcsolatos információt olvassatok el ott.
0: Most pedig már is megyünk tovább, az első dal Imal Angel-től, a Drive Me Down, itt a Rádió Egyen, csak igaz, ma is Láger megy, a

0: Ez a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkosit Radio Show, amely PG Mix, én pedig DJ Junior vagyok, és kérem szépen, több mint 20 éve van Diszkosit, ebben az esztendőben is jó néhány partink lesz. Többek között a héten pénteken is már előbb említettem, hogy Balaton Fűzfön fogunk játszani majd együtt hárman. Diszkosit Legends lesz a balatoni Bob 25. születésnapján, de hát magánrendezvények is lesznek, céges rendezvények is, úgyhogy lehet minket hívni bőszen. Bármelyikünk elérhetőségére nyugodtan írjatok, hogyha szeretnétek bárhol az országban, vagy nagy isten külföldön is Diszkosit-et.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogy én szombaton várok mindenki sok-sok szeretettel már egészen korán Érden, utána pedig megyek még Szlovákiába, Dunaszerda helyre, egy gokart pályának a nyitóburiára, illetve egy ilyen ünnepségére játszani, és az extra az, hogy DS, az a Diszkosit, a gokart pályának a neve. Nagyon-nagyon fontos, hogy már tegnap is játszottam, és az összes fellépésemen egész héten, és itt a rádióban is játszom a Messenger verziójában Iman Angel korongját, ami jelen pillanatban az 5. a globál Shazam listán, ennek a címe pedig Bad Times. Na ez érkezik most itt a Diszkosit Radio Show-ban, a Rádió 1-en, csak igazi mai

Ez Rádió egy esti sója, a diszkosi rádiósok, kemény hetünk van, egyébként az elmúlt hét is az volt, hiszen az elmúlt héten Strandfesztivál miatt, meg egyéb rendezvények miatt is jó tele voltunk bulikkal mindannyian, a héten is így lesz, én 8 különböző DJ setet fogok lejátszani, és azért mondom, hogy különbözőket, mert vasárnap lesz egy olyan, ami teljesen más lesz, mint amit idáig csináltam, csinálok először, nem utoljára soha többet, az nagyon fontos, hogy Made in Italy bulit, mert készülök rá egyébként, nagyon sok ilyen olasz remixem, és már nyugodtak

0: Hogy csináljuk egy ilyet, most megcsináljuk egy szabadtéren Budapesten a Kopaszi gáton, és hát kérem szépen, csak ezen a héten szerintem egy ilyen 6-8 darab különböző ilyen bootleget meg remixet gyártok régi nagy olasz slágerekből, meg olyanokból is, amelyek most nemrég készültek, és ezeket mind fogom játszani, úgyhogy igazán különleges este lesz. Megpróbálom megoldani azt, ami szerintem rohadt nehéz, hogy 2 órán keresztül olasz típusú zenét játszak.
1: Egy abszolút rekordtartóval megyünk tovább, kérem szépen, most már csak nem 90 napot töltött el a világ legnagyobb DJ letöltő oldalának number one pozíciójában Imál Angel, I'm Moving to the Sun című dala, mindezt úgy, hogy elsőként a világtörténelemben harmadjára megy vissza a number one pozícióba, azaz ez a legjobban letöltött dal ezen a platformon, ami megint csak azt jelenti, hogy a világ összes DJ-je nem, ami azt jelenti egyébként, hogy dalt 2004 óta ennyi DJ még a világon nem töltött le és nem játszott. Volt szerencsém legelsőnek játszani egyébként partiban és itt a rádió egyen, hogy itt a Diszkosít Radio Show-ban annak idején valamikor május elején. Hát és most ez a dal jön itt a rádió egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Radio Show-ban.

0: brain cells. Rádió egy csak igaz, ma is Láger megy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül DJ Juniorral és velem Hambai Pícsivel.
1: Keményhetünk van, hiszen Szeged színezünk a diszkosített kétharmadban képviselik ott is, mint ma este itt a Rádió egyen. Ott lesz a Hambai Pícsi, meg én is, sőt a Pícsi ma este szerintem duplázik a színen. Én egyébként csak délután játszottam ott a Rádió egyen, de ott meg jófajta house zenét lehet játszani, úgyhogy teljesen jó hangulatba telnek ezek a délutánok. Én nagyon szívesen játszom egyébként délután, nyáron ilyen helyeken, mert végre olyan zenét lehet játszani, amit szeret az ember.
0: Annyira jó, hogy ilyen zenét lehetett játszani egyébként augusztus 20-án a Kossuth téren és a Nemzet ünnepén. Ugye már két héttel ezelőtt, hogyha jól emlékszem, akkor a Szigeten 63 ezer ember előtt játszottunk, ugye, mint diszkosít, és nem hittem volna, hogy valaha játszotok majd ennél nagyobb bulin, de hát ugye már az információim szerint a Kossuth tér és környékén több mint 90 ezer ember vagy hallotta, vagy látta ugyebár kivetítőről, hogy mi a Kossuth térre játszottunk a Messengers, ugyebár Email Angel oldalán, és az egyik legjobb dal, amit a legjobban megett a nagy-nagy közönség, az az I'm Alive, aminek nagyon-nagyon durva élete lesz a jövőben, erre tessék fókuszálni. Ezért kezdik most itt a Rádió egyen, ahol csak igazi ma is Láger megy a diszkosít Rádió Show-ban.

Ez volt a Diszkocsit Rádiós, itt a Rádió Egyen búcsúzunk mindenkit, Hambai PG Mixelt, én pedig DJ Junior vagyok, minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videó csatornán, ezt még a héten nem mondtam, pedig új tartalmak is folyamatosan kerülnek ki, négy olyan remixet csináltam meg az elmúlt pár hétben, amelyet a fesztiválokon már játszottam, és jól működött, úgyhogy készek a klippek is, és folyamatosan teszem ki. Ezen kívül én annyit akarok összesen mondani, és nem húzom az időt, hogy holnap Diszkocsit Legends lesz, és már 6-kor kezdtünk Balatonfűzfőn, aztán megyek Bogácsra, ott zenélek évfél után, szombaton újra ott leszek a szegedi színen, először ugye a Stégen, aztán pedig az arénában, a Rádió egy részen, vasárnap délután pedig érkezek itt Budapesten a Kopaszi gátra, és ott a nyári nyitott szórakozóhelyen a legelső ilyen party Made in Italy lesz, csak olasz zenét játszok, lesz mindenféle olasz gasztronómia, italválaszték és fagyi, és minden, ami olasz, úgyhogy mindenkit várunk, ingyenesen rendezvény. Ha meddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hambai PG voltam, ugye vár tegnap Szeged szín, ma Szeged szín, pénteken Balatonfűzfő diszkósít aktivizáció után a Szeged szín, szombaton pedig Érden és Szlovákiában Dunaszerdahelyen várok mindenki sok-sok szeretettel, mindenhol nagyon-nagyon sok Imál Angel koronga, ezzel búcsúznék ma estére, és ennyi lett volna a Diszkocsit Rádió Show.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer. Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk és kezdünk. Szupersztárok jönnek a következő három órában, igazi nagyágyúk minden értelemben. Mellettem Regál Lili, háromszoros év DJ egyőztes a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És hát zenei értelemben is abszolút prémium lesz ez a következő három óra, exkluzív zenékkel, sok újdonsággal és különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Kezdjük el!
1: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Insomnia 2.0, vagy Insomnia 2026, akár ezt is mondhatnánk erre a zenére. Ez volt a New Religion, a Faithless-től és Bibi Rexától, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en. Zajlik a szín Szegeden, egészen szombatig minden nap várunk titeket két helyszínen a Rádió 1 DJ-kkel. Na Lili, most pedig egy saját zenéd jön.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most át itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: hivatalos weboldalonkon, a www.radio1.hu-n. Na Lili, most pedig Robin Schulz jön.
1: Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Regál Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztál nekünk rengeteg friss megjelenést. Lost Frequencies érkezik, akinek te a korábbi dalait is nagyon szereted.
1: Nekem a személyisége is nagyon szimpatikus, a zenét is imádom, amiket csinál, szerintem egy egészen elvont személyiség, és van egy különlegessége, úgyhogy elhoztam ma este az újdonságát, ami a Leave It All címet kapta, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-je.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: mindenkinek, ígérem, továbbra is tökéletes társ, tökéletes háttér leszünk a nyárestétekhez. Mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Szemfeltet nagyon szeretjük, az előző órát vele zártuk, a másodikat pedig vele kezdjük.
1: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Re-

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Regál Lili a lemezjátszói mögött. Hugel érkezik, most tudjuk, hogy imádjátok. Egyébként szeptemberben, ha valaki nem tudná, lesz egy daytime buli a Budapesten. Ez a Move Into the Sun, Imael Angel-lel és Ultranéttel közösen. Ez Spanyolországban is játszottad?
1: Képzeld, Geri, hogy ezt a dalt játszottam, ráadásul én úgy szoktam játszani a szettemben, hogy van egy zene, egy Bad Bunny zene, ami elképesztően jól illik rá, tényleg olyan, mintha együtt született volna a két dal. Amikor először lejátszottam, rázott a hideg, úgyhogy ezt lejátszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy elhoztam nektek ma is a World is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Rádió Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regálni

0: David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ megalapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just the Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban. The way you-

0: James Hype és a Don Fake Me Up egy régi kedves ismerős csütörtök este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Reggel.

0: Rádió egyet halljátok, Regál Lili mind a két mai szettjét magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra. Megtaláljátok ezt a két összeállítást a mixek.radio1.hu-n, valamint az applikációnkban is a Mixek fülben. Joer Junior is befutott közben, innentől éjfélig ő mixel. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hello mindenkinek, zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
1: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szevasztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is Mine Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Edge of Desire, ebből jövünk éppen kifelé. Miben megyünk bele?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Samfeld közöse, akik ott voltak velünk és hatalmas bulit csaptak a rádió születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió Egyen.
2: Hey, what's up, this is Samfeld, you're listening to the World is My Radio Show on Radio 1, Hungary.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Shine Radio Show-ban a Rádió 1-en Joel Junior utolsó előtti trackként játszottam a JJ Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük!
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát, Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk, legyetek jók, szevasztok!
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendá és Fischer közöse a Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Gyula a buli a Szegedi Ifjúsági Napokon a Rádió 1 arénában. Ez ugye a második parti helyszínünk, van egy napközbeni rádió esték, aztán jön az Aréna 11-től Hanvai PG szettje, után most már Regál Lilié a keverőpult, aztán Lotfi Begi, Amina, Christopher, Pure Beat is érkeznek, de az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni. Például Kukival is, az ő saját dolát hozom most.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Garner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk!
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy!
3: Ez

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most például az a zene, ami a foci VB ideje alatt, hát szerintem ugye a tudatalattinkba bekúszott, anélkül, hogy észrevettük volna, Shakira, Burna Boy és a Die Die. Több mint egy hónapja vége a foci VB-nek, de a dal itt van velünk, és ugyanúgy hódít tovább. Például 9. hetét tölti a Billboard Global 200 lista élén, 40,3 millió streamet is elhagyott már. Ez a Billboard Global 200 sláger lista a világ több mint 200 országából származó online streaming és digitális eladási adatok kombinációja alapján áll össze. Ebben nincsenek benne a rádiós játszások. Hát ez nagyon nagy dolog. 9. hete az első ezen a Billboard Global 200 slágerlistán. Ez a dal. Die Die, Shakira és Burna Boy a folytatásban.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Fontos dolog kiderült a kanadai, egyébként magyar származású sztár DJ producerről. A kedvenc étele a túrógombóc. Ezzel kell őt kínálni. Blondish, never walk alone. Ezt hozom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is láger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy fesztivál szezon finisében is, és hát közben eszembe jutott, hogy nagyon sokan hát boslábolnak ki fesztivál betegségekből, ugye Rádió 1-esek. Kint voltunk egy hétig, bulikáztunk, jó nagy volt kint a por, aztán ilyenkor az ember olyan könnyen összeszed ilyen felső légúti betegségeket. Hát szegény Lojjal is pont ez történt, akit a folytatásban hozok, az aktuális dalt, a David Puentes-zel közös Golden Summer-t, életében először le kellett mondani a koncerteket emiatt. Jó bulás, Loj, szeretünk!

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai hajnali műszakhoz is. Szeged ifjúsági napok, hát ez az utolsó nyárzáró nagy zenei esemény, és nahogy kint van a Rádió 1 is, és a két helyszínnel, ettől igazán exkluzív a dolog. Az egyik a Rádió 1 Stég, így délután 5 órától indul már a buli, a másik pedig a Rádió 1 Aréna, a nevében is benne van, hogy hát ez már az éjszakai órák hangulatához passzol, 11 órától mixelnek a Rádió 1-es DJ-k, többek közt a már is hallható Regál Lili is.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió.

0: I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak